0: Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, elérkeztünk a ma hajnali Jazzy Night utolsó órájához, a mikrofonnál még Bárány Anna. Óranyitó szállításunkban a Pete Project zenekar és Dave Kass közös felvétele is szól a Rosie Cheeks, ami 18 hetet töltött a Billboard Smooth Jazz listáján. A kezdésben a Carbon Fools. 2010-es lemezük forog, ezen szerepel Fekete Istvánnal közös muzsikálásuk, a So Tough. Jó szórakozást!
1: Welcome for the rest of the guests, the band and myself. This is it.

a Jazzin, ez a Jazzy Night. A Jazzy dalverseny közönségdíjas Pattai Swing Project egyik dalát is szeretném lejátszani önöknek, ez a dal pedig most a Walking in the Garden. De a kezdés legyen az Amorf ördögöké. Ők 1994-ben alakultak, és 2007 áprilisában oszlottak fel. Dunántúli slágerük viszont itt maradt velünk, úgyhogy már is indítom. Itt a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazz the Night. Hazánk első világhírű jazz muzsikusa Szabó Gábor is játszik nálunk, aki Gary Gold és Peter Adele szerzeményét adja elő. Jön a Sealed with a Kiss, Bebe is velünk lesz a Pörögjük át című dallal. Bebét a Melody Maker formációval élőben is láthatjuk, úgyhogy érdemes követni a csapat Facebook oldalát. A kezdésben pedig egy örökzöld, Békefi István, Vadnai László és Márkus Alfréd szerzeménye, Oly jól csúszik ez a banánhéj, az előadó Budapest Ragtime Band. És ezzel a válogatással én most búcsúzom, este 7-től Suri Imivel a Funky Feelingben, majd este 10-től itt a Jazzy Nightban várom Önöket. Jó hét!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos kora nyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Csukom az ajtót, kattanoz el. Tétova homályon lépek el. A kakó

keveset, mi számítanak egy keveset. Az ablak törlő jár, az ember mindig jobbat vár, vár, de minek vár.

megint túl sok a fiú itt, kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott

0: tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
1: A hírek után újra jazz.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Napos kora nyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyagát

0: politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevszki 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Zoltán! Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet a stúdióban, Cséri Zoltánt, aki zongorista, zeneszerző és zongoratanár, és Tóth Árpádot, aki zenész, hangterapeuta, illetve a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője. Szervusztok!
1: Köszöntjük a hallgatókat!
2: Sziasztok!
0: Örülök, hogy jöttetek. Ugye említettem a fesztivált, de azt nem mondtam, hogy milyen fesztiválról van szó. Hát Be Together fesztiválról, amely a nyáron lesz majd a Balatonon, de a közösség maga az Budapesten alakult, itt jött létre, és ha jól tudom, Árpi, akkor már volt is több közös kapcsolódási pont is a többiekkel.
2: Így van, a Be Together mint ötlet, az tavaly augusztusra datálható, Szőke Viktória és Olgyai Ádámnak az ötletéből, és ennek kapcsán kerestek meg engem is, hogy csatlakozzak a szervezőcsapathoz, és el is kezdtük ötletelni, hogy akkor mi is legyen a koncepciónk, milyen úton haladjunk tovább, hogyan alakuljon ez a maga a fesztivál, és azt találtuk ki, hogy tök jó lenne, hogyha évközben elkezdenénk már a közösséget építeni, és hogy alakuljon egy állandó jelleggel hosszú távon egy olyan közösség, akik egymást építik, egymást segítik, akik így a különbözőségeikkel válnak egységgé. És próbáltuk az évben olyan dátumokat keresni, amik így kimagaslóak, és ezért találtuk meg a december 21-et, illetve idén március 21-et, hogy így a téli napi egyenlőség és a tavaszi napfordulóhoz tudjuk majd datálni. A Magnetházban meg is volt, szinte teltházas volt a rendezvény, és a fesztivál előadóinkkal együtt tudtunk létrehozni egy napos önismereti programot.
0: Önismeret, tehát akkor ez áll a Be Together közösség fókuszában.
2: Így van.
0: És milyen eszközöket használtok ehhez, vagy milyen módszereket?
2: A fesztiválon is az lesz a lényeg, hogy keretet adjunk a napoknak, és ezeknek a budapesti rendezvényeinknek is az a kerete van, hogy a nyitás és a zárás az mindig az elcsendesedéssel van. Tehát transzcendentális meditációval, illetve valamilyen meditációs technikával, hogyha valaki éppen nem ismeri a TM-et, be lehet csatlakozni, és 20 perc nyitással, elcsendesedéssel tudunk ráhangolódni a programokra, és miután végigmentünk egy önismereti folyamaton, vagy az előadóink, akik a saját technikájukat hozzák be a közösségbe, azokat úgy tudjuk integrálni, hogy már a záró meditációval elkezdjük, és aztán a hétköznapokban az ember hazavéve jobban tudja emészteni.
0: Zoli, ehhez ugye te is kapcsolódsz. Melyik részéhez?
1: Tulajdonképpen én teljesen újként kapcsolódtam ehhez.
0: Azt hittem, hogy meditációt vezetsz.
1: Nem, viszont részt vettem életem első ilyen 20 perces elcsendesülésén. Volt egy találkozó, egy esemény, ahol meghívott engem Árpi, és ott a Songs for Your Soul egy zongorás projektemmel játszhattam, és volt sok előadás, beszélgetés, és már nagyon vártam, hogy mikor következek, mert ezt tudtam, hogy ez egy olyan 20 perc lesz, hogy itt nem lesz mellette beszélgetés, nem zörögnek az evőeszközök, és még beszélnem is kell. És én se tudtam, hogy egy 20 perces elcsendesülős csenddel kezdünk, és ezért erre hirtelen így ráhangolódni, mondjuk 150 emberrel egy nagyobb teremben, nehéz. Nyilván gondolkodtam mindenen, a csekkeken közben mindenen, de azt szokták mondani, hogy ha már fél percet ki tudod zárni a dolgaid, akkor már egy kicsit előre léptél. És ez nekem ez volt az első olyan élményem, mint elcsendesülésben is, és mint olyan szintű figyelemben a közönségtől, amire én nem is számítottam, hogy kentem a napomat, hogy oda megyek alóva este 6-ra, csak 20 percet kell játszani, de jó értelemben olyan, mintha 50-nek tűnt volna, mert mindenki arra figyelt, amit csináltam. Szóval ilyen helyzetben én is ritkán vagyok. Eleve nagyon ritkán játszom teljesen egyedül. Erről már sokat beszélgettünk, hogy itt egy energialabda van a közönség közti, meg az én köztemi. Tehát zenésztársa nem tudom ezt áthárítani.
0: Ez egy sokkal közvetlenebb kapcsolódás.
1: Ez sokkal igen, és itt minden hang olyan, mint a 5-ször hangosabban és direktebben csendülne fel, mert itt nem tudsz elbújni. Se az énekes mögé, se magad mögé sem, mivel te vagy egyedül, és ennek nincsen úgy árnyéka. Szóval ezt tanulni és fejlődni kell ebben nekem is, mert ugye a zene azt mondják, hogy egy társas műfaj. Szóló előadóként nekem még olyan rutinom, mint 20 év zenekarozásban még nekem sincs. Ha el tudsz merülni, és jön veled a közönséged alternatívan idézőjelbe, akkor meg tudtok indulni. Ez mindig egy kaland.
0: De hát így lehet ez a meditációnál is.
1: Tulajdonképpen igen.
0: És akkor ezzel folytatjuk a beszélgetést. Okay. Rögtön jövünk vissza Cséri Zoltánnal, aki zongorista, zeneszerző és zongoratanár, és Tóth Árpáddal, aki hangterapeuta, zenész, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád, aki szintén zenész, a Be Together közösség tagja, a Be Together fesztivál egyik szervezője és egyébként hangterapeuta. Az előbb a meditációnál tartottunk, arról beszélgettünk, hogy hát ott is az ember egyedül van saját magával, de ugye a transzcendentális meditáció az egy közösségben történik. Mennyire érzékelhető a közösség ereje, vagy pedig az ember ilyenkor tényleg a saját belső világába van bezárva?
1: Abszolút támogatják egymást az energiák, tehát hogy maga a meditációs technika, meg minden meditációs technika ugye végezthető otthon, és a transzcendentális meditációt gyakorlók naponta 2x20 percet meditálnak is, és egy közösség erejében a tevékenység az mindig hatványozottan felerősödik. Tehát amikor így leülünk együtt többen meditálni, akkor érezhetően más, mert olyan, mintha egy magasabb energiaszinten egymást támogatjuk, egymást erősítjük, és valahol a közösségnek az ereje az így mindenben megmutatkozik, így a meditációban is.
0: De közben mégis mindenki a saját belső világát látja, vagy érzékeli.
1: Igen. Nagyon érdekes, hogy nagyon. Közben meg a tudatalattink tisztul, úgymond a stressztől szabadulunk meg egy-egy ilyen meditáció alatt. Tehát, hogy...
0: És a transzcendentális meditáció, az miben különbözik az összes többi meditációtól?
1: A TM alatt a gyakorlók kapnak a technika elsajátítása során egy mantrát, ami mindenkinek személyre szabott, és ezt a mantrát ők a napi 2x20 percben ugye tudják gondolni, és ez a mantra segíti a figyelmet lecsendesíteni, eljuttatva a tudatállapotot egy olyan szintre, ahol a hétköznapi stresszek, amik érnek bennünket, sokkal jobban tudnak majd tisztulni, és a stabilitásunkat a hétköznapban meg tudják teremteni.
0: És milyen változást idéz elő? Tehát van-e erről valamiféle személyes tapasztalatot, hogy mi történik azzal, aki rendszeresen gyakorol?
1: Én nagyon sok változást érzek az életemben, többek között ennek is köszönhető. Én többféle technikát alkalmazok az önismeretben, és én azt gondolom, hogy technikák összessége segít igazán látványos fejlődéshez. Amit itt én a TM-nél és az elcsendesedésnél megtapasztaltam, az az, hogy időm van, nyertem időt. Mégpedig azért, mert a csendben sokkal mélyebb szintről jönnek válaszok a hétköznapi problémáimra is. Tehát, hogy amíg stresszben szeretnék reagálni, és idegesen próbálok megoldást keresni, az nagyon sok időbe telik. Viszont ha megengedem magamnak, hogy nyugodt legyek, akkor nagyon hamar jönnek a válaszok, és tovább tudok lépni egy következő szintre.
0: Uh-huh. Tehát nem az elme pörgetése a megoldás.
1: Nem.
0: Zoli, neked volt már valami pozitív élményed a meditációval kapcsolatban?
2: Nekem, ha egy szabad összekötni a zenével, én azért nem tartok sajnos ilyen szinten az önismeretben, tehát úgy értem, hogy az önismeretben, hogy ezt meditációval egy kicsit jobban előhozzam magamból. Nekem talán, amikor ezeket a nagyon finom műveket megírom, ugye amiről szól is ez a zongorás projektem, ez a Songs for Your Soul, nekem ez egy ilyen zarándoklat, hogy nem egyszerre 40-50 hangot játszom, és minél jazzesebb és bonyolultabb legyen, hanem pár hangból próbálom megteremteni azt az információt vagy üzenetet, amit egyébként ötször annyiból is meg lehetne, csak pont az benne a kihívás, hogy lehet, hogy 4 hanggal többet mondhatok. Ez is valahol egy elcsendesedés, mert van az a befogadó, akinek a zene a zenéből lehet, hogy jó értelemben pont elég ennyi. Ez olyan, mint hogy egy film alatt, egy jelenet alatt lehet, hogy 3 hanggal többet tud adni egy betétdal, vagy egy zenei rész, mint hogy összezsúfoljuk. Talán ez a gondolatiságra is vonatkozhat. Én nagyon rossz vagyok ebbe, hogy időt adjak magamnak arra, hogy bármilyen ilyen segédeszköz nélkül leüljek, és én ezt végig játszom. Talán lehet, hogy az életem zenész, hogy én nekem ez egy ilyen elszeparált dolog. Egyébként, ha meg az ember társakkal játszik, akkor is tud kicsit magába lenni közbe, ha akar.
0: Illetve hát a zene által is kerülhet valaki meditatív állapotban, nem? Hát ez is lehet meditáció, Árpi, amiről az előbb Zoli mesélt.
1: Abszolút igen, azt gondolom, és Zoli munkásságát elhallgatva, ez azért egy elég komoly és mély önismereti folyamat, és lehet, hogy az ember más szinteken mozog, hiszen egyének vagyunk, és mindenki más a másiktól, mindenkinek más való és más az eszköze, de szerintem a hatása az ugyanúgy ott van. Tehát ami igazán szívből, lélekből fakad, annak a tisztaságát nem lehet megkérdőjelezni, és hogy ez most szavak, festmény, zene, vagy egy gyönyörű szép építészeti művei, akkor én nem gondolnám, hogy az egyik különb a másiknál, inkább a saját hangunkon szólalunk meg.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Ez az Intermezzo, Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanára vendégem, és Tóth Árpád zenész, a Beethoven közösség tagja, hangterapeuta.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, hangterapeuta, a Be Together közösség tagja és a hamarosan kezdődő fesztivál egyik szervezője. Most hangterapeutaként is jelen vagy a különböző eseményeken, Árpi, budapesti közösségi kapcsolódási pontokon is muzsikáltál. Hangtálakkal?
1: Többek között, igen. Az én hangfürdőim hangtálcentrikusak. Ez azt jelenti, hogy mint a Be Together eseményei is, az én hangfürdőim is kapnak egy keretet. Amíg elcsendesedik az elme, azt én általában különböző hangszerek segítségével szoktam elérni. Ide tartozik a klasszikus gitár, a handband, különböző csengők, esőbolt, és amikor azt érzem, hogy már a hangfürdőn résztvevők kerülnek egy olyan állapotba, amikor már teljesen ellazulnak, és már remélhetőleg nem a hétköznapi gondokra fókuszálnak, akkor jönnek a képbe a hangtálak, és kezdődik meg egy hangtál meditáció, és azt visszahozva a hétköznapokba, a pillanatba újra előkerülnek a kiegészítő hangszerek és a zene.
0: A hangtál az hogyan hat a jelenlévőkre? Tehát mindenkire egyformán?
1: Nem feltétlen. Ugye a hangtálaknak van egy bizonyos frekvenciája, egy adott rezgése, amik különböző pontokon stimulálják a testet, az idegrendszert, a lelkünket, és attól függően, hogy ki éppen milyen stresszben van, vagy milyen problémákkal küzd, attól függően ezek a rezgések, ahogy bekerülnek a testbe, elkezdik ezeket a stresszpontokat úgymond oldani. Tehát ha én érzem a testemben mondjuk a torokszorító érzés, mert feszült vagyok, vagy a gyomorgörcsöt például egy vizsgál, akkor ezek a rezgések, ahogy végigvezetődnek az üreges szervrendszerünkön, vagy a sontrendszerünkön, egy ilyen belső masszást adva, ki tudják oldani ezeket a feszültségeket, és akkor azon az oldott ponton van egy reakció, és ez mindenkinek más lehet.
0: De mindenkire jótékonyan hat?
1: Igen, abszolút. Vannak kontraindikált lehetőségek, amikor egy-két, ilyen az első-harmadik trimeszterben lévők nem lehet, vagy aki mondjuk esetleg egy olyan műtéten esett, tehát van egy-kettő, amikor kifejezetten nem ajánlott, hogy részt vegyenek, sőt tilos, de egyébként nagyon jótékony hatása van, és prevenciónak én a hangokat, a zenét, azt mindenképp ajánlanám mindenkinek.
0: És ebbe Zoli is bekapcsolódott, ugye?
2: Igen, csináltunk egyszer közösen ilyen dolgot, hát itt még el kell osztani tízzel, hogy még egy hangot szeretnék odajátszani, és nem szabad. Ha. Tehát itt a zene nem szabad, szerintem, hogy felülírja. Ugye, amikor az Árpi játszik ezeken a úgymond, én csak úgy hívom, hogy stagnáló hangszetet, egy hang, többféle hangtárnak többféle hangmagassága van. Én a zongorán sokkal több mindent tudnék ebbe hirtelen bele helyezni, de nem nyomhatom előt sem, mert ilyenkor én inkább egy ilyen, ezt zenei szlengel mondják, mikor egy vonós hangszint sokáig kitart, egy ilyen szőnyeget teremtesz az egész alá, és így viszont lehet, hogy egy hangtálnak a hangja egy kicsit más szövetbe érkezik meg, és egy picit lehet, hogy így talán egy laikusabb embernek jobban befogadható egy ilyen. Meg is lepődtem, hogy szinte alig csinálsz valamit, és mégis tud működni. Tehát majdnem soknak éreztem azt is, amit elosztottam tízzel, mert ugye itt hagyni kell, hogy tényleg elcsendesedéssé váljon ez a dolog. Tehát itt a zene inkább azért felel, hogy ne kimozdítson, hanem folyamatosan ott legyen, és ne legyenek irgalmatlan nagy amplitúdói, szerintem.
0: Uh-huh. És ugye itt Budapesten történt meg az, hogy már muzsikáltatok együtt, de közben majd a Balatonon, a Be Together Fesztiválon is megtörténik mindez. Zoli, ugyanakkor te nemrégiben klipet is forgattál.
2: Igen, a
0: budapesti helyszíneken.
2: Így van, a helyzet az, hogy amikor nagyon benne voltam ebbe a Songs for Your Soul-os történetben, akkor összeismerkedtem egy kiváló operatőrrel, és úgy gondoltam, hogy olyan klipek szülessenek, ami egy picit kimozdít engem is ebből a állandóan Balaton szeretetből, mivel balatoni ember vagyok, és mondtam, hogy akkor ideje megismerni egy kicsit Budapestet, és hát én imádtam megrendezni magamnak ezeket a klipeket, aztán mindig szóltak, hogy azért kicsit más szemszögből is kell gondolkozni, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, és mi az, amit nem, de ezeket csúcsra járattuk, tehát a filozófusok kertjétől, a Kopaszigátnál, amikor épült az új lakópark, különböző híres nagy gyárnegyedekbe elvonultunk. A római parton hajnali 4-kor volt egy templom is, ahol forgattunk Budapesten. Szóval próbáltam a zene alá tenni egy olyan képi világot, ami hűen tükrözi ezt a két dolgot. És hát ugye mikor ott laktam nagyon közel a római parthoz, akkor a római partot jártam végig, hogy nézzük meg azokat a részeit, ami tükrözni fogja ezt a dalt, és úgy érzem, hogy más színt tudtam így tenni a város megmutatva, mert ilyen nyugodt zenéken nagyon ritkán mutatják be, mondjuk a metrót, ott is voltunk lenn. Tehát a nagy zajba vittünk egy kis nyugalmat.
0: Ez jó lehetett, ez az ellentmondás.
2: Igen, ezeket én kiválóan szeretem csinálni. Inkább ez ad egy ilyen érdekes, ilyen kettősséget.
0: Igen. Na hát szerintem ebbe a világba majd a látogatók is egy kis betekintést nyerhetnek a Balatonon, a fesztiválon. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Cséri Zoltán zongorista zeneszerzővel, aki zongoratanár is, és Tóth Árpáddal, aki zenész is, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője és hangterapeuta.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, hangterapeuta, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője, a vendégem. Folyamatosan emlegetjük a fesztivált, tehát még nem nagyon beszéltünk róla, ugye Balatonberényben lesz majd június utolsó hetében. Mire készültök, milyen hangulatra, milyen tematikával épül fel a programsorozat?
1: Ez egy különleges fesztivál lesz, és azért azt a nevet kapta, hogy elvonulás fesztivál, mivel minden nap keretbe lesz foglalva a meditáció által. Úgy fogjuk nyitni és zárni a napot, hogy közösen a fesztiválon résztvevők teljes létszámmal tudnak elcsendesedni. És ezáltal az elcsendesedésből az aktivitásba teljesednek majd ki a koncerteknél, illetve a különböző workshopoknál, a programokban, és utána visszamegyünk az elcsendesedésbe, így éjszakai programok nem lesznek, tehát ugyanünk arra, hogy a pihenés is megfelelő mértékben legyen.
0: És ha valaki nem vesz részt minden programon, hát azért ez könnyen elképzelhető, akkor nem építkezik, tehát hogy akkor mi történik vele, mert nyilvánvalóan az nem elvárható, hogy minden egyes ember reggeltől estig részt vegyen a programokon.
1: Így van. Minden nap kap egy külön tematikát, egy önismereti tematikát, és külön előadóink lesznek, akik ezeket a napokat A-tól Z-ig végig fogják vinni. Tehát van lehetőség az embernek, hogyha részt vesz a teljes fesztiválon, akkor mind az 5 napon egy elég komoly önismereti folyamban vegyen részt, viszont úgy lesznek kitalálva, kialakítva ezek a programok, hogyha valaki egy-egy szeletét szeretne ennek megismerni, akkor ő abból is tud majd merítkezni, és a hétköznapjaiban is egy komoly önismereti lépést tud megtenni, és emellett kellő idő és energia lesz majd arra, hogy az esti könnyű zenei foglalkozásokra vagy beszélgetésekre még részt tudjon venni.
0: Az önismereti programokon kívül ugye művészeti és kulturális események is lesznek, hát ennek keretében lép majd fel Zoli is.
2: Igen, igen, az a megtiszteltetésért, hogy én nyitom meg a nagy színpadot, és egy körülbelül egy 50-60 percet fogok játszani, és nagyon örülök, hogy azt hiszem ez pont egy olyan közönségnek, egy olyan közegnek szól, hogy ennél hirtelen autentikusabb helyet nem is kaphatnának ezek a dalok, mert nem a dalokkal szemben van egy elvárás, hogy célba ér-e, hanem ezeknek a daloknak inkább a hangulata kell, hogy...
0: És az rezonál,
2: és
0: arra,
2: az rezonál,
0: ami
2: igen.
0: Történik. Uh-huh.
2: Tehát, hogy itt jaj, de jó volt a refrén, tehát, hogy itt ez nem erről szól, hanem ez inkább jó értelembe véve, én ezt abszolút nem sértő, ha erre azt mondják, hogy háttérzene, mert ezt én is inkább egy babzsákon hallgatnám fekve, mint egy támlás széken.
0: Hát vagy akár meditatív zene.
2: Igen, igen, valahol az, meg kell tanulni szerintem ezt is hallgatni, és meg kell tanulni írni is ilyen zenét. Az első meg a negyedik lemezemhez képest körülbelül eltizedeltem a mondani valót és a töménységét. Nyilván eltelt 6-7 év a 4 lemez között. Az ember érik, a kevesebb több, meg az egyik legjobb recept szerintem ilyenkor is.
0: És kik lépnek még fel a fesztiválon?
1: Különböző stílusban és korszakokban válogatunk. Egyik legnagyobb zenész, akinek én nagyon örülök, gitárosként, Gyémánt Bálint a trió formációval fog megjelenni, és ha jól emlékszem, akkor még az nap, amikor a Zoli is meg fogja nyitni a színpadot, ez egy fantasztikusan gyönyörű nap lesz. Mellette még a Platon Karatev duó is meg fog fordulni nálunk, lesz a Szeder, illetve lesznek különböző elektronikus zenei formációk.
0: És az önismereti módszerekről mit lehet tudni?
1: Az előadóink fogják hozni majd a saját technikájukat, a saját módszereiket, és azok által fogják végigkísérni az embereket ezeken a folyamatokon. Olyan előadókkal találkozhatnak a fesztiválon résztvevők, mint a Soma Mamag és a Peller Marian, Pál Feri atya, Sevestyén Balázs, úgyhogy, és még nagyon-nagyon sokan, több mint 50 előadóval készülünk, több mint 150 programmal, lesznek filozófiai beszélgetéseink, lesznek kávézók, úgyhogy és családbarát programok is lesznek.
0: Mindez tehát Balatonberényben, de hát közben azért itt Budapesten is építitek ezt a közösséget.
1: Így van. Én hál' Istennek most már elég jól beilleszkedtem itt a budapesti életbe, és a hangterápiás foglalkozások azok folyamatosan bővülnek. Itt a Be Together közösségen belül pedig olyan fantasztikus előadókkal és oktatókkal ismerkedhettem meg, akikkel közösen tudunk programokat szervezni itt Pesten belül, például jogaórák kísérése zenével, vagy ugye az Olival is volt ez a közös hangfürdő tartása, úgyhogy nagyon örülök, hogy egyre több igény van itt Budapesten is ezekre a programokra.
0: Kívánom, hogy legyen nagyon sikeres a fesztivál, ugye első alkalommal.
1: Ez a legelső alkalom, így van.
0: Be Together Fesztivál. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, a Be Together közösség tagja, hangterapeuta, a fesztivál egyik szervezője volt a vendégem itt az Intermezzóban. Jazzy. Jazz. Együtt

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Lantos Lili, a Lili Loves Kosher nevű blog alkotója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: Egy eseményre hívjuk meg most a hallgatókat, amely június 7-én lesz az Óbudai zsinagógában. Fontos kiemelni egyébként, hogy ez az esemény most csak hölgyeknek fog szólni, de azért az urak is figyeljenek, mert szerintem fontos információval gazdagodhatnak, és hát a generációk együtt sütésének és a közösségi sütésnek egy olyan esemény lesz ez, amely már hosszú múltra tekint vissza. De kezdjük az elejéről a dolgokat, hiszen te pár évvel ezelőtt kitaláltad azt, hogy létrehozol egy blogot, ahol megmutatod azt, hogy ki vagy te, illetve azt, hogy mit jelent az étel. Most már 60, több mint 65 ezeren követnek téged, úgyhogy menjünk vissza a kezdetekre, hogy hogyan is alakult ez, hogyan jutott eszedbe, és most hogy éled ezt meg?
2: Megmondom őszintén, hogy ez tényleg egy régebbi álom volt, amit azért nem kezdtem el akkor, amikor megszületett az ötlet, mert bizonytalan voltam magamban, és közben folyamatosan gyűjtöttem a családi recepteket. És akkor észrevettem egy bizonyos ponton, hogy ez nem mehet így tovább, hogy ilyen papírfesztniken, meg hangüzenetekben vannak ezek rögzítve, és akkor tényleg fogtam magam egyik napról a másikra, és megnyitottam az oldalt. Valójában egy ilyen digitális receptfüzetként indult, de azóta már sokkal több lett annál.
1: Az, hogy milyen receptek vannak, és mi az, ami áthagyományozódik most már rád, és most már bárki számára elérhető, erről mesélj még egy picit.
2: Igen, én elsősorban ugye szerettem volna megmutatni azt szimplán, hogy mi mit eszünk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más, és ugyanazokat az ételeket is eszünk, csak egy kicsit másképp. Tehát mi például ugye nem használunk disznóhúst, nem keverjük a teljeset a húsossal, én a háztartásomban csak kóser húst vásárolok. És ugyanakkor viszont azért mi is ezeken a hagyományos ízeken nőttünk fel. Az én nagyszüleim, akiknek tényleg nagyon nagy hatása volt az életemre, ők nem csak rendkívül jól főztek, hanem elképesztően értékelték is az ételt. És talán ennek a szeretetéből indult maga az én főzés iránti vágyam is, és akkor ebből jutottunk el idáig.
1: Rengeteg étel van, amelyet elkészítettél, de most egy picit forduljunk afelé, hogy ezen az eseményen, amely ugye június 7-én lesz az Óbudai zsinagógában, milyen ételek kerülnek majd a főszerepbe?
2: Hát igen, ugye a nevéből is kiderül, hogy meg a haladék, tehát itt a halá, azaz magyarul egyébként úgy mondjuk, hogy bárhez lesz a főszerepbe, ami a zsidó konyhának azért az alfája és az omegája. Tehát ha mondanom kéne egy ételt, amit tényleg minden zsidó kislány megtanul első körben elkészíteni, az tényleg a bárhez. És ennek egyébként rengeteg szimbolikus jelentése is van, tehát ez nem csak kenyér. Ugye ahány ház, annyi bárhez, viszont a jelentősége és az értéke az minden otthonban ugyanolyan fontos, és ugye ezt fogjuk közösen megsütni, tényleg több résztvevővel, és egyeztetni a receptjeinket, megtárgyalni, hogy ki hogy csinálja, kinek milyen története van vele kapcsolatban. Anyukám egyébként, aki ő is ott lesz, és ő fantasztikus bárhez csinált, tehát neki kimondott tehetsége van a műfajban, és minden fonási technikát ismer, úgyhogy ez ezért is különleges szerintem, hogy ahogy a szervezők így alkották meg a háttértörténetét az eseménynek, hogy a generáció találkozzanak, és boronálják össze a tudásukat.
1: Az jutott most közbe eszembe, hogy ugye rengeteg ételérzékenység van már, és szerintem minden családban van olyan, aki valamit nem ehet. Ehhez is tudtok alkalmazkodni, illetve ilyenek is elő fognak kerülni?
2: Persze, tehát abszolút. Most már azért mindenki vitelezhető. Én is sokszor egyébként az oldalon megkapom pont a legutóbbi videónál, ahol csirkepaprikás volt, és hogy plattyant rá a tejföl, de hát ugye ez növényi tejföl. Tehát ma már annyira kivitelezhetően, szinte bármilyen étel, kóser verzióban is, ugyanúgy, ahogy a bárhez is meg lehet csinálni gluténmentesen, vagy tojásmentesen. Most nem azt mondom, hogy mi így készítjük, tehát mi a hagyományos verziót ismerjük és szeretjük, de én speciál vigyázom például a gluténra, tehát próbálok keveset, de a bárhesznél nem ismerek határt, tehát olyan nincsen, hogy a bárheszből nem eszem, mert fogyókúrázom, vagy vigyáznék a gluténnal.
1: Azt mondtad, hogy ahány ház, annyi szokás és annyiféle recept. Melyek voltak azok a receptek, amelyek így mondjuk neked eszedbe sem jutottak volna, és aztán így megmaradt benned, hogy ó, tényleg, hát így is lehet ezt készíteni.
2: Meg kell, hogy mondjam, hogy azért a közösségben, meg ugye most már az interneten keresztül azért tényleg a világ bármely pontjára eljutunk gyakorlatilag, és olyan bárhez recepteket lehet már megtanulni tényleg a szefát közösségből, vagy a kaukázusi közösségből, hogy elképesztő, tehát én is nyitott szemmel járok, és így ezeket a kapcsolatokat ápolom. Van egyébként egy, most már mondhatom, hogy barátnőm, egy fantasztikus hölgy, neki az is a neve az Instagramon, hogy Hala and Huzta, ami magyarul annyit jelent, hogy bárhez és önbizalom, és ő például abszolút erre építette fel a karrierjét és az online jelenlétét, hogy a bárhesznek megmutassa a szépségét, és akkor ebből vitte tovább különböző receptekhez. Én például őt is nagyon szeretem követni, mert olyan érdekes, hogy teljesen más honnan jövünk, de szinte ugyanúgy csináljuk.
1: Illetve ugye az, hogy több generáció fog itt is most együtt sütni. Ezeket te miért szereted, ezeket az eseményeket, vagy az ilyen eseményeket?
2: Megmondom őszintén, hogy ez talán kiderül a munkásságomból is, hogy nekem nem szeretem azt a kifejezést, hogy a legjobb barátnőm az anyukám, szerintem ez nem állja meg a helyét, de én elképesztően szeretek vele főzni. Tehát ez egy annyira jó program, hasznos is, és ugye egy örök emlék is, ezért örülök különösen, hogy ez már videón is megmarad nekünk, hogy készítjük az ételeinket, és én azt gondolom, hogy ugye a vallásunkból adódóan is a szülők tisztelete az első számú helyen van. De én nem azért tisztelem az anyukámat, vagy szeretem, mert ez egy szabály, hanem azért, mert egy elképesztően jó társaság, és rengeteget tudok tőle tanulni, és nagyon-nagyon boldog vagyok tényleg, hogy ezen az eseményen ott lesz ő is, és egy kicsit a csillám korából adhat a többieknek is.
1: Mi ez az étel, amelyet egyébként most a héten el fogsz készíteni, vagy akár a mai nap, mert hogy itt akkor június 7-én együtt sütni lehet.
2: Most, ahogy beszélünk, itt nálam már rocsog a húsleves, hogy őszinte legyek. Ezen kívül barackos gombóc is lesz, ugyanis most már azért lehet jobb fajta sárga barackhoz jutni, úgyhogy nekem ez lesz a program.
1: Én azt gondolom, hogy főzni fantasztikus dolog, és tényleg nem véletlenül az a mondás, hogy nagyon sokan így fejezik ki a szeretetüket is, hogy belefőzik, és aztán azt adják a családnak, de ez akkor nálatok ez így, én azt gondolom, hogy teljesen tetten érhető, és így is van, ugye?
2: Persze, teljesen. Mondok is egy példát. A férjemnek a üzleti partnerei nagyon gyakran járnak hozzánk tárgyalni, mert tudják, hogy milyen jól főzöm. És volt egy olyan vendégünk, akit megmondom őszintén, hogy én nem kifejezetten csíptem. Szóval úgy nem volt meg soha a kémia, és jött tárgyalásra a férjemhez, és akkor mondta a férjem, hogy csináljak valamit. És olyan rossz lett az étel, mint még soha. És ez egy gyönyörű példája ennek szerintem, hogy úgy nem lehet. Szóval, ha nincs benne a szív, vagy nincs benne ez az érzés, akkor azt lehet érezni az ételem magán is.
1: Igen, és az alapanyagok beszerzése mennyire fontos, hogy hova megy az ember, piacra megy-e az ember, vagy ahhoz, akiben megbízik, hogy olyan minőségű árut fog majd tőle venni.
2: Ez így van, ez nekem kiemelten fontos. Én ugye nagyon megválogatom, hogy hol vásárolok és kitől. Nálam a Szent Háromság az a piac, a szupermarket és a kóserbolt. Én ezt a turnét járom be főzések előtt, és ugye nagyon fontos a szezonalitás is, tehát, hogy ugye kihasználni az évszakok adottságát, erre külön figyelek, mert tényleg egy elképesztő érzést tud adni az, amikor mondjuk most pont ugye a zöld borsó, a fejes saláta, azt ki kell használni. Ezen kívül nekem még az is egy nagyon fontos tényező, hogy ugye tiszteljük az ételt, tehát például amikor hússal főzünk, akkor ott igyekszem tényleg az utolsó milliméter bőrt is felhasználni mondjuk, és semmit nem elpazarolni, mert ugye mégiscsak egy állatról beszélünk, aki valamikor élt és létezett.
1: Hú, nagyon izgalmas lesz szerintem. Aki még nem járt ilyen eseményen, annak is nagyon nagy szeretettel ajánljuk, és akkor még egyszer kiemelném, hogy ugye ez az esemény kizárólag nőknek szól, de minden információt a zsidóprogramok.hu oldalon megtalálnak, és az időpont június 7-e, a helyszín pedig az Óbudai Zsinagóga, én pedig nagyon jó együttlétet és nagyon jó közös sütést kívánok.
2: Köszönjük szépen!
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Lantos Lili volt, a Lili Loves Kosher nevű blog megalkotója.

0: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Régi házak, új történetek, egy különleges este a Volt Balett Intézet épületében június 11-én. A Városi Szalon azoknak szól, akiket érdekel Budapest, a város története, hangulata, épületei és azok az emberek, akik más szemmel látják a körülöttünk lévő helyeket. Egy építész, egy restaurátor és egy fotográfus. Ugyanazt a város látják, mégis mindhárman mást vesznek észre benne. A Városi Szalon estjén a vendégek Bánáti Béla, magyar okleveles építészmérnök, Füri Judit művész restaurátor, üvegtervező, illetve Bujnovszky Tamás építészeti fotográfus. Illetve megnyílt a Teremtett Rend Dargai Lajos Univerzuma című kiállítás a Műcsarnokban. Dargai Lajos szobrász Nikolás Söffer tanítványaként és művészi örökségének folytatójaként a magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, grafikák láthatóak, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedi fejezete, amelyben az antik eszmények és a modern természettudománnyal és mérnöki precizitással találkoznak. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot.

0: mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: A férfiak is mehessenek-e 40 év után nyugdíjba? Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru News alapítója a stúdióban. Jó reggelt, András!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jó, hogy itt vagy, köszönjük szépen, hogy beszélgethetünk. Már csak azért is, mert én is gondolkodom éppen ezen itt így, hát lassan 31 néhány év munkaviszony után, hogy ez hogy is van. De a lényeg az, hogy miért került most napirendre ez a férfiak 40 nyugdíj bevezetésének kérdése? Vagy ez mindig napirenden van, csak néha a sajtó egy picit följebb tolja?
2: Igen, ez olyan, mint egy búvópatak. Gyakorlatilag a 2010 óta, amikor megszüntették a korhatár előtti nyugdíjakat, unblock az összes fajtáját, azóta szenvednek a férfiak ezzel a kérdéssel, hiszen a férfiak számára minden korai nyugdíjazási lehetőség megszűnt. Tehát 65 éves kort ki kell várni, és csak utána lehet nyugdíjat igényelni, és hát a férfiak természetesen idézőjelben mondom, de nagyon irigyelték a nőket, hiszen náluk megvan ez a bizonyos nők 40, ami azt jelenti, hogy 40 évi jogosító időt megszerez egy hölgy, akkor az életkorától függetlenül elmehet nyugdíjba, legkorábban mondjuk 57-58 évesen, ha valaki rögtön mondjuk egy szakmunkás képző után elkezdett dolgozni, tehát nagyon korán, sok évvel a korhatár betöltése előtt elmehet nyugdíjba, és hát a férfiak, különösen azok a férfiak, akik az egészségre nagyon ártalmas munkakörökbe dolgoznak, meg akik életveszélyes munkakörökbe dolgoznak, tehát itt a fegyveres erők, testületek, bányászok, atomerőművi munkások, és itt a millió ilyen kategória van, akik nagyon veszélyes körülmények között, vagy az egészséget különösen bántó körülmények között dolgoznak. Ők nagyon nehezményezik, hogy a Európa összes nyugdíjrendszerében van korhatár előtti, vagy korengedményes, vagy korkedvezményes nyugdíj a férfiaknak is, nálunk meg nincs. Tehát ez gyakorlatilag 2011 óta mindig, mint egy búvópatak föl-föl bukkan, és most úgy tűnik, hogy a új kormány meghallotta ismét ezt az igényt a férfiak részéről. Szerencsére úgy van benne a vállalások között, nem úgy, hogy fog bevezetjük, hanem úgy, hogy megvizsgálják, hogy a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát nem veszélyeztető módon mit lehet tenni a férfiak kedvezményes nyugdíja érdekében.
1: Érdekes egyébként, mert ugye általában azt szoktuk így a társadalomban látni, hogy mindig a nők szenvedik a kárát valamilyen dolognak, de most jelen esetben ez a dolog megfordul, mert hogy egy csomó helyen olvastam, hogy sok férfi úgy érzi, posztokban, internetes posztokban is láttam, hogy igazságtalan a jelenlegi rendszer, valóban fennáll egyfajta egyenlőtlenség a nők 40 miatt, a férfiak 40 tervezete és a nők 40 között?
2: Igenis, meg nem is. Tehát a nők 40 az egy politikai termék, tehát nem szakmai javaslatokra került be a nyugdíjrendszerbe, hanem pontosan a sokféle felfordulás miatt, ami 2010-ben volt az országban, hogy kedvezzenek egy nagyon széles választói rétegnek, a hölgyeknek, ezért vezették be ezt a nyugdíjat. Senki nem gondolta, hogy ez ennyire őrületesen népszerű lesz. A nők 40 az messze a legnépszerűbb nyugdíjazási forma. A nyugdíjat igénylő hölgyeknek a fele a kedvezményes nyugdíjjal megy el nyugdíjba, nem a kor betöltötte, és hát ez az, ami a férfiaknál kiverte idézőjelben a biztosítékot, mert ők úgy érzik az első ránézésre, hogy ők több, magasabb kereset után fizetik a járulékot, tehát többet fizetnek be a rendszerbe a fenntartás érdekében, miközben rövidebb ideig élnek, tehát kevéssé tudják élvezni a nyugdíjrendszer áldásai, és akkor ez az a bizonyos igazságtalanság érzet, ami például az ilyen posztokat is fűti. Ez részben igaz, részben meg teljesen hamis, ugyanis a társadalombiztosításnak a lényege, hogy ez nem olyan, mint egy egyéni nyugdíjbiztosítás, vagy egy egyéni kockázati életbiztosítás. Ez az egész társadalomra kiterjedő kötelezettség, aminek az a lényege, hogy a társadalom minden tagja jogosult a nyugdíjra élete végéig, aki hosszabban él, az a hosszabb élete végéig, aki meg rövidebb ideig él, az pedig a rövidebb ideje alatt befizetett járulékkal hozzájárul a hosszabb ideig élők ellátásának a biztosításához. Ezt ugye nehéz egyéni szinten igazságosnak érezni, de társadalmi szinten ez teljesen igazságos hozzáállás. Nem véletlenül találták ki, idestova most már 130 éve ezt a típusú rendszert, és a férfiak viszont azt mondják, hogy jó, rendben van, elfogadom én, hogy a hölgyeknek kedvezni kell, és ez egyébként benne van az alaptörvényben is, hogy a nyugdíjrendszerben pozitív diszkriminációval kell kezelni a nőket, ennek az eredménye a nők 40, de azt mondják a férfiak, férfiak, hogy azért ezt úgy csináljuk meg, hogy a férfiakkal viszont ne szúrjunk ki eközben. És emiatt aztán mondom, mindig előjön ez a férfiak 40, de hangsúlyozom, az a megoldás, hogy lekopizom a nők 40-et, és átmásolom egy az egybe a férfiakra, az egy nagyon téves megoldás lenne, mert az azt jelenteni, hogy kapásból beleteszek közel 500 milliárd forintos plusz költséget éves szinten a nyugdíjrendszerbe, úgy, hogy igazán nem is lehet előrejelezni, hogy hány férfi venné ezt ténylegesen igénybe. 260 ezer körül van mindig azoknak az évjáratoknak az összlétszáma Magyarországon, férfi évjáratoké, akik elvileg lehetnének a célszemélyei ezeknek a, vagy ennek a kedvezményes nyugdíj lehetőségnek, és a 260 ezernek mint csak a fele veszi igénybe, akkor már is ugye több száz milliárd forint elkezd röpködni a rendszerbe.
1: Meg azért András, azt se felejtsük el, hogy te többször felhívtad a figyelmet arra, és az abszolút ide passzol, hogy, hogy a férfiak várható élettartama azért az rövidebb. Ez mennyiben lehet érv a kedvezményes nyugdíjazás mellett?
2: Ez mindenképpen érv lehet, ugye, de a helyzet nem annyira szörnyű, mint aminek beállítják mostanában a posztok meg a híradások. Egy férfi az a születésénél fogva, amikor megszületik Magyarországon, a férfi várható további élettartama egész élete során, az most körülbelül 74 év, a nőknél meg 80 év. Tehát ez már mindjárt megdönti azt az érvet, hogy a férfiak meg se élik a nyugdíjkorhatárukat, dehogy nem, és ráadásul a férfiak 74%-a éli meg a 65 éves életkorát. A nőknél meg 82%, tehát itt azért látszik az eltérés a férfiak hátrányára, de az a férfi, aki megélte a 65 éves életkorát, az még majdnem 15 évre számíthat átlagosan. A nők meg 19 évre, 20 évre számíthatnak átlagosan, és ez az a élettartambeli különbség, ami a férfiak kedvezményes nyugdíja mellé billentheti a mérleg nyelvét. Én egyébként abszolút egyetértek azzal, hogy legyen a férfiak számára is korhatár előtti nyugdíjazási lehetőség, de itt a lényeg, ez csak úgy lehet megoldani, hogyha egyfajta gendersemleges, nem, a nemtől független módon biztosítom a kedvezményes nyugdíjat mind a két nem tagjai számára, ekkor viszont a nőknek tudomásul kell venni azt, hogyha a férfiak és a nők kedvezményes nyugdíját egyaránt megcsináljuk, akkor az levonással járhat a nyugdíj összegében. Nagyon egyszerű belátni, ha valaki 65 éves nyugdíjkorhatára előtt elmegy nyugdíjba, akkor korábban kiszedjük őt a járulék fizetők köréből, tehát akik biztosítják a fedezetet a nyugdíjakra, és hosszabb ideig lesz nyugdíjas, tehát tovább magasabb kiadásokat generál a nyugdíjrendszerbe. Ezt mindenhol a világon úgy oldják meg, hogy aki korhatár előtt megy el nyugdíjba, annak a nyugdíja valamivel kisebb, mint azé, aki kivárta a nyugdíjkorhatárát. És itt lehet érvényesíteni például a nők javára a pozitív diszkriminációt, mert az ő nyugdíjuk mondjuk annyiszor 1-2%-kal lenne kisebb, ahány évvel korábban elmennek nyugdíjba, a férfiaknál meg nem 1-2, hanem 3-5%-kal lehetne kisebb. Egyébként 3-5% az Európai Uniós arány az ilyen korkedvezményes nyugdíjaknál, amit büntető levonásként alkalmaznak a nyugdíjakkal. Meg lehet oldani, a férfiaknak is nagyon kedvező lenne, a hölgyekkel viszont akkor meg kell értetni, hogy ha a jövőben elmegy kedvezményes nyugdíjba, akkor nem ilyen teljes nyugdíjat kap, hanem ezzel a bizonyos málusszal terhelt nyugdíjat.
1: Ugye ez a férfiak 40, mint ahogy a nők 40 is egyfajta bővülő nyugdíjjogosultság, hogyha a rendszert egészben nézzük. Mégis kíváncsi lennék, hogy szerinted a nyugdíjrendszer fenntarthatósága szempontjából melyik a nagyobb kihívás, az előregedő társadalom, vagy ezek az egyre bővülő nyugdíjjogosultságok?
2: Hát nézd, mind a kettő befolyásolja, hogy mennyibe kerül a magyar nyugdíjrendszer, de szeretném előre bocsátani, szerintem már itt is beszélgettünk erről, hogy Magyarország a látszata ellenére nem költ túl sokat a nyugdíjára, a nyugdíjakra. Az Európai Unióban az öregségi nyugdíjakra költött költség átlaga az ottani GDP arányában 10,9%. Nálunk meg nem haladja meg a 8%-ot. Tehát látszik, hogy van itt mozgástér, de az igaz, hogy minden állam a saját lehetőségei függvényébe kell, hogy alakítsa a nyugdíjas jövőjét, és ne felejtsük el, hogy most annyi plusz olyan elem kerül be a nyugdíjrendszerbe, aminek nincs igazán járulék fedezete, ilyen a 13. havi nyugdíj, ilyen a 14. havi nyugdíj, részben ilyen a nők kedvezményes nyugdíja, hiszen csak rövidebb ideig fizetik a járulékot, és hosszabb ideig lesznek nyugdíjasok. Na most, ha ehhez még beteszünk egy férfiak, ne nevezzük férfiak 40-nek, mert az nagyon félrevezet, én szerintem így biztos nem lehet bevezetni, de egy férfiak kedvezményes nyugdíját, akkor az azt jelenti, hogy egy negyedik plusz havi ellátás igényét nyomom bele a rendszerbe, ami így is már, ha még nem is recseg, ropog, de mindjárt recsegni, ropogni fog, hogy a 2037 lesz az az év, amikortól már és itt jön be a demográfiai öregedés folyamata, amire céloztál, és onnantól átveszi ez a folyamata a legnagyobb veszély kategóriáját, vagy a legnagyobb kockázat kategóriáját a nyugdíjak tekintetében, mert egyre többen, egyre hosszabb ideig leszünk nyugdíjasok, miközben a fedezetet megteremtő aktív korúak létszáma az meg folyamatosan csökken, nem csak demográfiai okokból, de az is nagyon fontos, hogy többen megyünk nyugdíjba, mint ahány gyerek beérik a munkaerőpiacra, hanem azért is, mert nagyon sok, most már 770 ezer főt meghaladja a tartósan, vagy akár véglegesen külföldön dolgozó magyarok száma, tehát belül csökken a bevétel, nő a kiadás, hát ez azért nem kell atomfizikai diploma, hogy azt lássuk, hogy ez veszélyes lehet a nyugdíjrendszer jövőjére.
1: Nem csak ebben a beszélgetésben itt érintőlegesen említetted, de általában véve te azért szoktál arról beszélni, hogy ez a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetősége hogyan néz, vagy hogyan nézhetne ki? Mit jelentene ez a gyakorlatban egyébként egy átlagos dolgozó számára, ez a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetősége?
2: A rugalmas nyugdíjba vonulásnak itt vannak a csodálatos mintái, a európai nyugdíjrendszerek bármelyikét lehet tanulmányozni. Azt szokták engedni, hogy 3 évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt elengedhetik az embert nyugdíjba, aki tudomásul veszi, hogy ezért a nyugdíj összege valamivel kisebb lesz, ez, amit említettem, ez a bizonyos büntető levonás. Tehát ez a rugalmas nyugdíjbevonulás azt jelenti, hogy nagyjából 62 éves kortól mehetnének így nyugdíjba, nem csak a nők, akiknél most ténylegesen is már 62 évre lecsökkent a nyugdíjkorhatár, amiatt, hogy ennyien veszik igénybe a kedvezményes nyugdíjat. A férfiaknál is ez lehetne, és az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a jogszabályban leírt nyugdíjkorhatárhoz képes lenne ez a körülbelül 3 éves korai nyugdíjazási lehetőség, és ezt lehet úgy kezelni, ahogy mondom, az összes modern kori nyugdíjrendszerben csinálják, hogy bizonyos büntető levonás, azt kiszámolják a biztosítás matematikusok, hogy hány százalékkal kell csökkenteni a nyugdíjat ahhoz, hogy fenntartható maradjon az egész rendszer, mert ne felejtsük el, hogy egy nyugdíjrendszer az nem 5 évre szól, nem 10 évre szól, hanem 50-80-100 évre kell megtervezni.
1: Te mit mondanál azoknak a hallgatóknak, akik így most már 40-45 éve dolgoznak, de úgy érzik, hogy nehéz kivárni ezt a 65 éves korhatárt?
2: A férfiaknak biztos, hogy nagyon sok esetben nehéz, különösen aki fizikai munkát végzett, vagy ilyen nagyon igénybevevő munkát.
1: Tehát a veszélyes munkakörök.
2: Veszélyes munkakörök és egészségre ártalmas munkakörök, az biztos, hogy nagyon igazságtalan a férfiakkal szemben. Tehát ez az a fő indok, ami miatt egy rugalmas nyugdíjrendszer kidolgozása szerintem is elengedhetetlen. Csak arra vigyázzunk, hogy ne adhok politikai döntésekkel avatkozzunk be a nyugdíjrendszerbe, hanem rendesen elő legyen készítve, szakmai társadalmi vita után mondjuk ki azt, hogy milyen legyen egy modern, korkedvezményes nyugdíj.
1: Még egy utolsó kérdés így a végére, hogyha mondjuk a parlament téged kérne fel arra, hogy egyetlen mondatban foglald össze a férfiak 40 ügyét, ami nyilvánvalóan, ahogy te is mondtad, így nem bevezethető, hogy férfiak 40, mert másfelé visz legalábbis asszociáció szempontjából, akkor mit mondanál? Bevezetni, elvetni, teljesen új alapokra helyezni a korhatár előtti nyugdíjazást, mit mondanál?
2: Ezt az utóbbit, a korhatár előtti nyugdíjazás rendszerét gendersemlegesen csináljuk meg, és a nők számára a kedvező elbírálást, azt a levonás mértékének a kisebb mértékében kell biztosítani.
1: András, megint élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Farkas András nyugdíj szakértővel, a Nyugdíj Guru News alapítójával beszélgettünk. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: right here.
1: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
2: Jó reggelt kívánok, reggel fél hétkor itt a Jazzy Business Classban László Csaba köszönti önöket. Nézzük egy picit az időjárást. Hát az időjárás jelentés szerint ilyen 17 fok van most, szerintem ennél már most bőven több van. Egész nap gyönyörű napsütésre lehet számítani, és napközben nekem itt 28 fokot mond majd maximumnak. Ilyen délután 14, 15, 16, 17 óra környékén. Ugye ma már 20:40-kor, 20:39-kor lesz a napnyugta, de hát a mai nap felkelte is nagyon korán volt, 1000-re tűz a nap. És utána pedig nézzük meg, hogy miről fogunk ma beszélni. 7 óra után az A38 nyári program kínálata kerül fókuszba, és a jazz koncertek mellett egy különleges sétáról is szó lesz. Berta Zsuzsit, az A38 marketing vezetőjét hívjuk majd telefonon. 7 óra 30 után pedig a magyar gazdaság kilátásairól fogunk beszélgetni. Kis Péter, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatójával. Nemrég volt egy sajtótájékoztatójuk, és többek között ott került szó, hogy vajon a rezsicsökkentés és az euró bevezetés ez együtt működhet-e, de azt hiszem, hogy más egyéb kérdések is bőven napirendre kerülhetnek a vele való beszélgetésben. 8 óra után pedig azt a kérdést tesszük majd fel, hogy valóban csökkentheti-e a korrupciót, ha jobban megfizetik a polgármestereket. Ugye ez annak kapcsán került most napirendre, hogy az új kormány felvetette, és ezzel kapcsolatban ugye már a miniszterelnök, miniszterek és a más közjogi méltóságoknak a fizetés csökkentésére már van konkrét törvényjavaslat. Ha jól értem, a polgármestereknél maga konkrét törvényjavaslat még nincs bent a parlamentben, vagy legalábbis én ezt még nem találtam, de ez abszolút napirenden van ez a kérdés. Hát vannak polgármesterek, akik kifejezetten erre nagyon negatívan reagáltak. Volt, aki azt mondta, hogy ő akkor azonnal le is fog mondani. Más csak azt vetette fel, hogy ez bizony nem nagyon tetszik nekik, nem korrekt. Nyilván a saját fizetésükről van szó, akkor nagy lelkesedést nehéz elvárni. De azt hiszem, hogy nézzük meg a számokat, nézzük meg egy kicsit, hogy a kutatások mit mondanak, és erről fogunk beszélgetni Fazekas Mihállyal, a CEU professzorával, aki egy ilyen kutatásban vett részt. 8 óra 30 után pedig a mesterséges intelligencia és az üzleti döntéshozatal jövőjével foglalkozunk majd. Vendégünk Ángyán Balázs, a számlász.hu ügyvezetője lesz. 9 óra után VIP vendégünk dr. Peták István kutatóorvos lesz, egy magyar rákutató vállalkozás világsikeréről beszélgetünk majd vele. Ugye kaptok egy komoly díjat a Szilícium völgyben tartott pályázaton, talán majd ezt is pontosan megtudjuk róla, hogy miről van szó. Ugye az is látható, itt magyar kutató központtal, de egy amerikai cég az, aki egyébként ezt az egészet menedzseli, és egy nagyon érdekes megközelítést alkalmaznak. Teljesen váratlanul az AI itt is napirendre fog majd kerülni, illetve azt, hogy hogyan lehet, és talán ez, hogyha megpróbálom magamnak lefordítani, de majd Peták professzor nyilván elmondja, hogy van jó, fogalmazok-e vagy nem, hogy ők igazából azt keresik és azt kutatják genetikai adatok alapján, hogy mi lenne a legjobb gyógyszerkombináció egy rákosnak, és ők nem egy-egy konkrét új gyógyszeren dolgoznak. 9 óra 30 után pedig az Idei Sziget Fesztiválról fogunk beszélgetni. Ugye tavaly volt Sziget Fesztivál, de utána láthatóan a külföldi tulajdonos besokalt a veszteségektől, felmerült, hogy adott esetben meg is szüntetik teljesen a Sziget Fesztivált, aztán jött Gerendai Károly, aki egyébként az egyik alapítója volt annak idején a Szigetnek, és visszavette úgymond a Sziget Fesztivált, ezzel először is az idei évre már sikerült megmenteni, tehát idén mindenképpen lesz Sziget Fesztivál, és vele fogunk beszélgetni arról, hogy akkor milyen lesz az idei program, mire lehet készülni, mennyiben lesz más, mint az elmúlt években, és azért a végén én már szeretném azt is megtenni, tudni tőle, hogy vajon a 2027-et elkezdték-e már szervezni. Most pedig Papik Danilo Szító következik, és utána nem sokkal jövünk vissza névnapokkal és mindenféle napi érdekességekkel.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Business Class, az exkluzív gazdasági koktél.
1: Jó reggelt kívánok, június 8-án reggel 6 óra 38 perc, itt a Jazzy Business Classban, és hát egy kedves vendégem van.
2: Szia, jó reggel, Balázs! Jó reggelt kívánok! Átjöttem a klasszikból gyorsan.
1: Így van, gyorsan a vendég, gyorsan vendégem érkezett a klasszikból. De hát először is gyorsan elmondom itt a névlapokat, mert enélkül nem indulhat a nap. Isten éltesse Medád, Aglent, Ágnes, Agnéta, Elga, Ellák, Helga, Helma, Helza, Hulda, Izabel, Izabel, Kalipszó, Kalliope, Kerubina, Méda, Medád, a Tas, William, Vilmos, Zarándi, Zárad nevű kedves hallgatóinkat.
2: Én mindig csodálkozom ezen, én próbálkozom a klasszikban megfejteni ezeket a neveket, ugye, aminek 99%-a a harc, dicsősége, győztem, Isten barátja vagyok, de nem tudom, meddig kell ezeket még mondanunk, azért tényleg szerintem meghagyva a dolgok szabadságát, nem mindenki fogja az Ellákot választani.
1: Nem is értem pedig. De azért majd mindjárt fogunk beszélni, mert nem tudom, feltűnt-e, hogy mi lesz ma a legfontosabb névnap, amiről beszélni fogunk.
2: Medárd, és Medárd. Lesz-e eső, vagy valami? Hát esélyünk nincsen.
1: Én is azt gondolom, hogy ma esélyünk nincsen. De kezdjük akkor az eseményekkel. 1099-ben Jeruzsálem ostromának kezdete az első keresztes háborúban.
2: Ez nyilván mindenféle vonzattal bír. Számomra azzal a vonzattal bír, hogy mit hagytam ki történelem órából. És mindig, amikor ilyennekkel jössz, és így rám nézel, hát szörnyű, hogy történelemből hol tartottunk. Kell nekem másra gondolnom, itt keresztes háborúk?
1: Ebbe az az érdekes, hát először is szerintem érdemes megnézni a Mennyei Királyság című Ridley Scott filmet, ami egyébként nem az első keresztes háborúról szól, hanem a későbbi időszakokról.
2: Jó.
1: De én szerintem nagyon kevés olyan történelmi esemény van, aminek a mai napig van így hatása, mint ezeknek a keresztes háborúknak. Tehát ha te ott a közel-keleten, a Szentföldön,
2: igen,
1: muszlimokat, zsidókat, keresztényeket, nekik ez a mai napig ott van, hogy akkor mi történt, és például azt azért nem biztos, hogy sokan tudják, hogy amikor az első keresztes háború, tehát amikor végül is a keresztények elfoglalták először Jeruzsálemet, ott mindenkit kiirtottak. Zsidót, muszlimot, mindenkit kiirtottak, akik mikor elfoglalták a várost.
2: Ja, Istenem.
1: És amikor Szaladin visszafoglalta egy olyan 100 évvel később, akkor hát nyilván megvolt az oka, na erről szól igazából a Mennyei Királyság című film, sok történelmi, hát hogy mondjam, pontatlansággal, szabad elvonulást adott mindenkinek. Annak is megvolt az ára egyébként, és megvolt az oka, de ő szabad elvonulást adott, és hogyha a muszlimokat megkérdezed, tehát például, amikor az ilyen az amerikaiak éppen elkezdenek háborúzni Iránba, akkor az egy komoly kérdés, ha jól értem, a CIA meg az amerikai katonai felső vezetésben, hogy ezt a keresztes szempontot megfogalmazzuk egy ilyen háborúba, mert ennek nagyon-nagyon más üzenete van a muszlimok számára, úgyhogy ezek 800 évvel ezelőtt voltak.
2: Végképp bele nem gondoltam volna, de igen.
1: Tehát, hogy ez a keresztes háború nekünk, ez jelent valami nagyon szent, meg nagyon dolgot.
2: Függetlenül
1: attól, hogy ki mennyire, melyik egyházhoz. Igen. De ugye a muszlimoknál ez a mai napig egy nagyon-nagyon más olvasata van, és ők erre sokkal-sokkal érzék, nagyon-nagyon érzékenyek.
2: Hihetetlen dolgok ezek, amik a vérünkben vannak, és genetikailag mondjuk, hogy hát ez a nemzeti sorsok, továbbélő transzgenerációs dolgok. Végképp bele nem gondoltam volna. Jó, utána nézek, értettem.
1: 1867. A kiegyezés folyamatát befejező aktusként megkoronázzák első Ferenc József királyt és Erzsébet királynét a budavári nagyboldogasszony templomban, ugye ezt ma már Mátyás templomként ismerjük, és általános amnestiát adnak ezen a napon az 1848-49-es szabadságharc emigránsai számára. Na, ez jó nap, nem?
2: Gyönyörű és kettős nap, tehát nyilván él a lelkekben a fölbozdulás, forradalom, hurrá, hurrá, és látni, hogy erre fölülről jön egy pecsét, hogy igen, egyébként rendben voltatok, csak maradjatok egy picit nyugodtan. Nem tudom, próbálok így konyhapszichológizálni, de úgyse tudok, mert a feleségem ebből csak azt emelik, hogy sziszi.
1: Hát abszolút, figyelj, hát akkor már szerintem akkor sejtették, hogy nem tudom, hogy hány Netflix sorozatot fognak ebből csinálni.
2: Most megérdemelt a szegény.
1: Tehát tényleg azért neki volt egy változatos élete. Az a fura, hogy én nagyon kevés eseményt találtam erre a napra, így jöjjenek a születésnapok. Robert Schumann német zeneszerző, 1810 és 1856-ban, tehát ő 46 évesen meghalt.
2: Ennyi volt.
1: Igen. És hát ugye szerintem a klasszikból jöve nincs valami jó történeted akár Robert Schumannról, vagy Clara Schumannról?
2: Clara Schumannról lenne inkább, de hát ez a pletyka része. Hihetetlen, hogy ez a rövid élet, ez mit ad, és ő nem tudta, hogy mit csinál. Ő nem tudta, hogy mekkora dolog az, amivel ő megáldotta a világot az összes betegsége folyamányában. Tett hát nem tudom, szanatóriumi, vagy nem tudom milyen kezeléssel folytán. Ő csak írt, és aztán nagyon kellett ahhoz az utókor, hogy egyáltalán fönnmaradjon ő. Úgyhogy nagyon sokan szeretik, meg romantika, meg minden énekesnek van egy kedvenc Schumann dala. Ugyanakkor szerintem nincsen benne annyira ő a körforgásban, mint amennyire dúdolható, mint amennyire kedves, mint amennyire szívhez szóló dalokkal látott el minket. Az énekesek tudják, de mi próbálunk azért itt ráadni, hogy még több Schumann dal legyen.
1: És ugye azt azért mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az ő rövid élete adta meg a világnak azt, hogy Clara Schumannt is igazán megismerhettük, mert ha jól értem, hogy amíg ő élt, addig Clara Schumann őt alapvetően ápolta és segítette, és nem sok ideje volt arra, hogy a zenével foglalkozzon, és a halála után pedig kiteljesedett, és hát a korszak legnagyobb zongora művészei közé emelkedett, és a korszak legnagyobb zongora művészei ismerték el, Liszt Ferenctől kezdve az összes elenkát.
2: De milyen csúnya dolog, hogy ez az kellett, hogy egy árnyékból kibújjon, vagy azt a segítő szándékot letegye, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani, de mi is beszámolunk majd a születésnapról.
1: Na hát akkor, következő pedig Széll Kálmán politikus miniszterelnök.
2: Direkt jöttem, és direkt a Széll Kálmánon jöttem, és tudom, hogy Kalefnak becézték, és tudom, hogy egy hányatatott sorsú térről van szó, nekem mindig a tér jut eszembe, és nem csak a szobor, mert ott van, tudom, a bácsi, és az idézettel azt hiszem igazságosságról szól, és mindig elfelejtem, ha jövök a metróból.
1: De azért ő rajta a mai napig szerintem van vita, mert azért sokan szeretnék visszakapni a, hát hogy mondjam, a Moszkva teret. Nem?
2: Igen, és én mindig lebeszélem magam, hogy jaj, nem beszélünk ilyenről, meg Majakovszki utcáról, meg Népköztársaság útjáról. Nem tudom, mi a megoldás egyébként gazdaságilag. Ezek a váltások mindig bukták. Pecsét kell hozzá.
1: Hát sokszor igen. De egyébként önmagában szerintem Széll Kálmánnal nincs igazából probléma. Nekem egyébként hiányzik a Moszkva tér. Tehát, hogy én ugye? Úgy jöttem fel, tehát én nem tudom máshogy hívni, mint Moszkva tér, miközben nekem önmagában Széll Kálmánnal nincs semmi probléma.
2: Ez a baj, amikor az ember néhány történelmi korszakon átível, de meg aztán pláne, bocsánat. Hát,
1: aztán 1867-ben Frank Lloyd Wright, amerikai műépítész, nagyon különleges, tehát őneki vannak azok az épületé, így folyik így ki az épület alól a patak például, vagy egy ilyen kisebb folyó.
2: Kreatív volt, mesés volt?
1: Nagyon kreatív volt szerintem, egészen különleges.
2: Tehát Amerika? Nagyon... Ő egyébként Amerika?
1: Amerika, és például a Guggenheim Múzeum New Yorkban.
2: Ezt sose tudtam, itt az a nagy ember, aki erre rábólint, nem? Tehát aki egy ilyen mesés rajzot megnézés, azt mondja, hogy hát jól van, középső óvodában ez jól hangzik, meg milyen kreatív vagy, hogy átfolyik a patak, és ez ilyen gyönyörű, de aki rábólint, és erre pénzt ad, és erre közpénzt ad, ahhoz tényleg kell valami a pucában lenni.
1: Hát ugye New Yorkban azt nyilván te is látod, nem tudom, személyesen is jártál benne?
2: Nem, csak a gyerekek.
1: Na, én jártam benne, tehát tényleg nagyon különleges, tehát ez a belső kör alakú mész le.
2: Az összes filmet ott forgatnám.
1: Rengeteg filmet. Na, szóval Frank. És aztán 1948 Gádus Péter Balázs Díjas magyar filmrendező.
2: Jó, de ha csak a szamár köhögést veszük, akkor már megérte. Ha csak amit elmesél a családjáról, az már megérte. Volt szerencsém háromszor vele találkozni mindig filmek kapcsán, és az volt a legérdekesebb, amikor hát hozzám képest nem egy kicsi emberről van szó. Egy magas mondhatni, hogy kisportolt, örök életében ilyen lesz, és azok a történetek, amiket elmesélt, azok pedig letaglózóak, és ő ennek ellenére olyan pozitív hittel van a világ felé, meg a jövő felé, hogy ez az hihetetlen.
1: Na jöjjön egy zenész, illetve egy énekesnő, 1951 Bonnie Tyler, Walesi rock énekesnő és dalszerző. Gondolnál, hogy 51-ben született?
2: Nem, és ez
1: még
2: nem...
1: a 70-es, vagy 80-as években.
2: Akkor volt, mentünk a Kispolszkiben, vagy valamivel a szüleimmel, és ott dudolták ezt a hangot, amit nem merek utánozni Bonnie Tyler hangját, és nem is ajánlom, hogy valaki utánozza. Hihetetlen, ez az a korszakokon átívelő hang és tehetség. Az 51-et azt nem mondtam volna. Abszolút nem mondtam volna.
1: Aztán 1956 Bessenyei Péter, magyar műrepülő, versenyző, repülőoktató, berepülő pilóta.
2: Hát ő meg a nem normális. Tehát így egymás között mondjuk azt, hogy nem normális. Aki ilyenekre vállalkozik, a berepülő, az pedig pláne egy. Ugye az azt jelenti, hogy kipróbál új gépezeteket, amik még nem 100%-osan pecséttel aláírtak, és ez hihetetlen bátorságot jelent. Egyébként pedig jól horgászik, én kétszer voltam vele csapatban horgászni. Ő sajnos azok közé tartozik, aki nagyon tudományos, és ha az ember egy viccet megereszt, vagy fölciccentettünk egy sört akkoriban, nem. Fú, annyira letolt minket, hogy tessék azzal foglalkozni.
1: Az, aki szerintem az egész élete arról szól, hogy hogyan tud úgy kiszámítani a kockázatot, hogy az belül legyen azon, ami még vállalható, és persze nyilván így is vannak ebben a repülésben, akik néha valami történik, mert műszaki hiba, az nem tudott feltétlenül kikerülni, de ezt így el tudom képzelni, hogy ő nem szeret így, hogy mondjam így, a véletlen bebízni, hanem... Hogy...
2: Nem, azt kellett csinálni, amit mondott, ott legyen a csali, ott legyenek a botok úgy félre, és amikor tényleg így elkezdtünk viccelődni, akkor nagyon csúnyán nézett ránk, hogy de hát verseny van. Ja, bocsánat.
1: Hát ilyen verseny van. 1977 Kanye West, 21-szeres Grammy-díjas amerikai lemezproducer, rapper. Nem a Klasszik Rádió fő játéka?
2: Nem, de mi is szoktunk azért foglalkozni ennel, hogy az ember hogy látja el magát marketinggel. Azért Mozartnak elég volt ezt csajozni. Itt ennek a West fiúnak nyilván másra is van szüksége. Nem tudom, hogy mikor jön ez a, akkor váltsunk át nagyban, mikor jön el az a pillanat, amikor nem a botrányaira gondolunk, és arra a 2-3 számára, amik egyébként jók, azért én szoktam hallgatni Kapok Suri Émitől olyan anyagot, hogy van ebben a fiúban jó, elhiszem, de akkor miért kell ezzel a botrányon foglalkozni állandóan?
1: Hát ugye Magyarországon még egy dologról híres ő egyébként.
2: Gyöngyhajú lány.
1: A gyöngyhajú lány, így van. Jó, tehát, igen. Hogy a presszerre sikerült lenyúlni a gyöngyhajú lány. Tényleg, ha meghallgatod azt az eredeti számot, akkor így, hát szóval ilyet magától nem talál ki az ember, és hát ha jól értem, a vége az lett, hogy tán peren kívül megegyeztek egy szerény, de nem sértő összeggel. Nyilván nem fizette ki azt, amit kellett volna, de hát azt gondolom, hogy...
2: Ráadásul picit bántani, vagy picit lopni, azért sokakat bánt ez a dolog.
1: Hát ugye 2,5 millió dollárra perelte egyébként a presszer, jól értem, de hát ennek nyilván azért a negyedét, harmadát, tizedét, huszadát kapta, valószínűleg gondolom nem nyilvános, tehát nem tudható. És nekem egy kedvenc teniszezőm, 1983 Kim Clijsters belga teniszezőnő, aki tényleg már visszavonult, szült, visszajött, és még megint nyert Grand Slamet, tehát egy nagyon-nagyon, én nekem nagyon kedves játékos.
2: Nagyon régóta tegnap néztem meg Roland Garros döntőt, és bár nem Zverevnek drukkoltam, de tudom, hogy mi élhet benne ez a visszajön, ott volt, majdnem a küszöbben volt, és 16 év után Grand Slam tornát nyerni, és ebben hihetetlen sorsok vannak, miközben mi pedig csak azt halljuk, hogy
1: hát én hallottam most így a hétvégén egy statisztikát, de azt még az elődöntő kapcsán, hogy tehát van egy olyan statisztika, hogy kihány szó volt már Grand Slam elődöntőbe, úgyhogy nem nyert. És ez torony magasra, tehát mit tudom én, neki volt 11 ilyen esete, hogy már ott volt a döntő kapujába, és nem, és ehhez képest mondjuk 6-tal volt a következő utána, na hát most viszont meg lett neki. Hát énekes, én az éjszaka néztem, de már nem tudtam befejezni, és ugye a negyedik szett végén, ugye, amikor tiebreakben nyert, akkor utána mondták, hogy hát most már biztos nem fog nyerni. Hát mi lett a vége?
2: És ez arról szólt egyébként, hogy idegileg az olasz kisfiú, még tényleg kisfiú, ehhez Zverev pedig állt, mint egy szikla. De hát ezek szerint annyira kellett bíznia, és annyira lehetett hallani azt a sziklát, hogy így leszakadt róla, hogy na végre, akkor évbe értem, és nem csak a kapuban állok, és nézem, hogy jaj, beengednek, nem engednek, beengednek, nem engednek. Messzire lehet jutni a teniszből is.
1: Na hát akkor egy kis Medárd. Szóval jól értem, Szent Medárd, ez a 6. században élő francia, később püskök volt egyébként, és hogy őnek itt így volt az időjárásra kapcsolata, mert egyszer egy óriási esőnél valami sas védte őt meg, és akkor valahogy így hozzá kötötték, és akkor azt mondják, hogy akkor szép lassan kialakult, tehát hogy ez nem csak egy magyar ilyen legenda, hogyha Medárdkor esik, akkor 40 napig esik, és hogy volt olyan időszaka az európai időjárásnak, amikor ez elég gyakran előfordult, hogy tényleg júniusban egy nap esett az eső, és utána nagyon sokszor esett, illetve ez nem azt jelenti, hogy most előtte 20 napig nem esett, de a pont Medárdkor esett, akkor úgymond ez is 40 napig. Hát szerintem ez mostanában ez teljesen komolytalan. Tehát, hogy ebben a globális felmelegedős száraz időszakban, de hozzáteszem, hogy ehhez képest, hogy ma nem fog esni, ez eléggé biztosan állítható, hogyha így kinézünk az ablakon, meg ha ránézünk a mobiltelefonunknak az időjárás előrejelzésére. De ehhez képest azért ilyen holnap, ha jól értem, este, szerdán jön egy elég komoly leülés, és ha minden igaz, lesz egy komolyabb eső is, ami szerintem úgy kell a földeknek, meg a természetnek, mint egy falat kenyér.
2: Én ezt aláírom, nekem a nagy bajom a hőmérséklet változásokkal van, azért én még érettségi után én dolgoztam kórházban, az valami hihetetlen időszak, amikor ilyen ingadozások vannak, hogy szegény szívesek, így szoktuk mondani őket. Bocsánat, hogy ők mit állnak ki, de a csapadékért azért tényleg imádkozni kell, Kovács Katival együtt ad már uram az esőt, úgyhogy az nagyon fontos. Az pedig, hogy számít-e Medárd, vagy nem számít Medárd, igen, számít. Azért jó ilyen régi dolgokról beszélgetni, mert mennyi mindenig jutunk el Zverev kapcsán, vagy honnan is indultunk, a Szentföldről, a
1: keresztes háborúból indultunk.
2: Ez a legszebb az egészben a rádiózásban, hogy milyen messze lehet eljutni.
1: Na hát én azt gondolom, hogy Gaskó Balázs, aki meglátogatott minket, szerintem én nagyon köszönöm, hogy segített nekem értelmezésben. Azért a hideg után, hogyha még visszajössz, mert a Szigetről fogunk egy kicsit majd beszélni, ez lesz a mai napnak a témája, hogyha bárkinek bármilyen élménye, észrevétele, kalandja, esetleg kívánsága van a Sziget jövőjével kapcsolatban, akkor 30-20-10-909-es SMS számon írja meg nekünk. Hoppá, és közben már is megjött az első SMS még hozzá. Azt mondja, a keresztes háborúk számunkra sem szentek. Enrico Dandolo velencei dózse vezette hadjárat, például kész keresztény város dúlt fel. Egyébként ez abszolút igaz, hogy a keresztesek útközben, hát bizony, ez egyébként volt Magyarországon is probléma, amikor a keresztesek, ahogy átmentek Magyarországon, akkor előtte nagy egyezkedés volt, hogy akkor átmennek békében, nem lesz balhé. Aztán volt, hogy balhé lett belőle, és hát a balhé az mindig azt jelentette, hogy fosztogatással járt, meg gyilkolással járt. Tehát ebben a tekintetben teljesen igaz egyébként az SMS. Köszönjük. Vagy például Bizáncnál is azért elég komoly konfliktusok voltak útközben, mikor mentek a Szentföldre. Szóval azt kell mondjam, hogy ez nem csak a Szentföldön, hanem időnként már útközben is elég komoly konfliktusokkal járt. Na és akkor miután beszéltünk Kanye Westről, egy Paul McCartney Rihanna Kanye West számot találtam egyedül hotőle, tehát láthatóan valóban nem ő. Méghozzá azt mondja, hogy For 5 seconds, ez lesz a számnak a címe.
2: De hosszabb lesz.
1: Így van, köszönjük. Jazzy.

0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál, napos kora nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkij jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Napos nyárias idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok alja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21.

0: egy 26 fok között alakul.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
2: Jó reggelt kívánok! Ma reggel zárták le a második kerületben a Retek utca egy hosszabb szakaszát a Margit körút és a Dékán utca között. Az Üllői út kifelé vezető oldalán a Lilium utcánál számítanak útszűkületre. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Menyecske utcától, és sötétek a jelzőlámpák a 11. kerületben a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében mindkét irányban, jelezték a taxisok. Balesetről szerencsére nem kaptunk hírt, további szép napot kívánunk!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, június 8-án reggel 7 óra 8 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba van önökkel, és a mai fő témánk az az lesz, hogy az utolsó fél tízes beszélgetésben a sziget, az idei szigetről, jövőjéről, tartalmáról fogunk talán történelméről is egy kicsit beszélgetni Gerendai Károly alapítóval, aki most visszavette a szigetnek az irányítását, és szerintem ez mindenkinek van valami jó szigetes élménye, vagy valami jó, kit szeretnénk látni, hallani a zenén, tehát ha bárkinek van ezzel kapcsolatban bármi jó ötlete, mondani valója, akkor a 30-20-10-909-es SMS számon meg tudja nekünk írni, és akkor mi a következő órákban ezeket be fogjuk olvasni, és a végén pedig én majd Károlynak szépen meg fogom mondani, hogy na kik azok a zenészek, akiket hát ha nem is az idei, de a jövői Sziget Fesztiválra feltétlenül hozzanak el, vagy milyen extra lángos sütőt engedjenek be még a Szigetre, vagy milyen éppen kulturális műsorral jöjjenek el a Szigetre hozzánk. Tehát még egyszer a 30-20-10-909. Ugye beszéltünk már róla, hogy ma van Medárd napja, amikor, hogyha ma esik az eső, akkor 40 napig kéne esnie. Hát ettől azt gondolom, hogy ma nem nagyon kell félni, de azért a héten meg fog érkezni ilyen kedszerd a magasságában. Az eső erre egész jó esély van, tehát szerintem holnap este kezdődik, és szerd a csütörtökön lesz talán a leginkább durva az idő, akkor lehet számítani majd nagyobb esőkre. És ha már az esőnél tartunk, akkor találtam egy zenét, Bíró Eszter és Zorán, Mit akar az eső. Szerintem ez egy picit olyan van benne, hogy így vágyunk az esőre, tehát ezt a számot szerintem érdemes lesz meghallgatni, és utána jövünk az első beszélgetéssel vissza. Tehát Bíró Eszter és Zorán következik az esővel.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: Jó reggelt kívánunk itt a Jazzy Business Classban, június 8-án reggel 7 óra 14 perckor László Csaba önökkel, és itt van velünk a telefonban Berta Zsuzsi, az A38 marketing vezetője. Jó reggelt, szia Zsuzsi!
2: Jó reggelt, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, szervusz Csaba!
1: Köszönjük, és nemzetközi jazz csúsz találkozó lesz az A38 hajón, lehet ezt talán nyugodtan mondani, június 30 és július 6-a között, és hát nagyon komoly 4 nemzetközi kortárs jazz produkció érkezik majd az A38-ra, meg aztán lesznek egyéb programok is. Beszélje, hogy pontosan melyik nap és kik azok, hát lehet mondani, hogy világsztárok, akik érkeznek hozzátok.
2: Abszolút, rögtön az első programmal indulnék. Mindegyik úgy gondolom, hogy nagyon illeszkedik a jazzy hallgatóinak az ízlésvilágában. A kísérletibb és a műfajilag abszolút a besorolhatatlan kategóriákat preferáló hallgatóknak nagyon ajánlanám június 30-án Mark Ribot's Ceramic Dog nevezetű amerikai produkcióját. Ugye Mark Ribot Tom Waits-nek volt az egyik társzenésze 26 éven keresztül, az 1985-ös Rain Dog című albumtól kezdve több korszakos albumon dolgozott együtt Tom Waits-el, mint például a Frank's White Tears, Big Time, New Variations, Real Gone, Orphans, Bad As Me, ugye ez már a 2011-es eléggé új irányú Tom Waits volt, szóval őt abszolút ebből a New York-i downtown jazz scénából lehet ismerni, de egyébként többek között együtt dolgozott, mint ebből a közegből azért elég sokan más-más produkciókkal is, például a kétszeres Grammy-díjas Elvis Costello-val is, illetve a szintén e-szcénában megkerülhetetten John Zorn formációinak is az állandó session zenésze. Hogyha valaki meg szeretne vele ismerkedni, akkor nagyon ajánlom a 2016-os KXP felvételt, ez most már ugye egy 10 éves felvétel, de nagyon meg lehet érteni ezt az egész műfajt ebből a műsorban, amit John Gilbreth műsorvezető hoztott, és hát az ő arckifejezésé látszódik az, hogy tényleg mennyire letagrózó ez a nagyon besorolhatatlan, egyedülálló és lenyűgöző játéktechnika, amivel Mark Ribot játszik a gitáron, és az ő zenésztársai Chess Smith, illetve Shazad Ismail kísérik őt dobon, illetve basszusgitáron is. Ez
1: nagyon komoly csapat, akik is felsoroltál. Jártak ők már egyébként nálunk Magyarországon, vagy mennyire tekinthetők ők újdonságnak?
2: Hát abszolút, alapjáraton elég ritka, hogy ezen a földrészen járnak, de most a 23-as legutóbbi albumunk, tehát a Connection kapcsán, amit egyébként a Pitchfork zenei magazin is rendkívül felhájpolt, ennek apropóján azért egy komolyabb utazásban vannak. Egyébként minden koncertjük nagyon más, tehát a káosz és a valamennyire, ha úgy tetszik, mondhatjuk így, hogy a harmónia az jelen van, de ugyanakkor meg a szarkazmus, a szabadság, és úgy gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy a végtelen zenei intelligencia köti össze a produkcióikat.
1: Na akkor nézzük a következőt. Július már, ugye ők vannak június 30-án, Mark Ribot és a csapata, és július 2-án ki lesz a következő nagy dobás?
2: Így van, Too Many Zoos, ők másodszorra érkeznek a hajóra, július 2-án adják a második koncertjüket itt. Ők szintén egy amerikai zenei trió, akik New Yorkból származnak, és 2013-ban alakultak. Alapjáraton egy ilyen egyetemista zenés csapatból áll, hogyha műfajilag meg kell határozni, akkor egy dallamosabb brass house jazzről beszélünk, ami táncolható, könnyedebb, a popzene ízléssel is abszolút kompatibilis. Lehet mondani, hogy az avantgarde jazz kicsit a house és a hip-hopnak az ötvezete is lehet. Ugye a tagok a Manhattan School of Music-on találkoztak, és a karrierüket a New York-i metróállomáson kezdték, úgymond, ahol egy nagyon rendhagyó hangzással ugye felvettek róluk egy olyan videót, ami virális lett, és ezt követően ez kb. 2014 volt, ezt követően pedig ugye Beyoncé felkérte őket a Lemonade című albumában, a Daddy Lessons című dalban való közreműködésre, amit egyébként azon évben a Country Music Awards-on is élőben előadtak a Dixie Chicks társaságában, és ez egy ilyen nagyon rendhagyó, ilyen peak point volt a karrierívükben, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy túl gyakori karrierút, de látszik, hogy megtörténhet, hogy valaki a New York-i metróból egyenesen a Beyoncé stúdiójába el tud jutni.
1: Meg Glastonbury-re, meg az A38-ra azért. Hát az is szerintem megtiszteltetés.
2: Igen, igen. A legutóbbi albumuk koncertjük a Sold Out volt a hajón, tehát érdemes a jegyekre időben lecsapni. Ami egyébként meg egy érdekes dolog ezzel a zenekarral kapcsolatban, csak hogy egy ilyen érdekes pletykát is megosszunk a hallgatókkal, hogy van egy olyan videójáték, amit úgy hívnak, hogy Fortnite, és a zenekar frontembere, a szaxofonos Leo Pellegrino, ő egy pert indított ellenük, vagyis hát a játékot fejlesztő Epic Games ellen, mert a saját engedélye is jóváhagyása nélkül a fejlesztők beépítették a játékba azt az emblematikus, szignaturális mozdulatát, amit a Bedford című virális videón is láthatunk, hogy ilyen csempázó, kifele forduló lábakkal szaxofonás közben ugye így táncol. Ezt a játékban Phone It In Emote-nak nevezték el, ugyan fontos tudni erről a játékról, hogy különböző ilyen kozmetikaszerű koreográfiákat lehet vásárolni a karakterekhez, és hát a Leo Pellegrino jóváhagyása nélkül tette meg ez a fejlesztő cég. Hozzá kell tenni, hogy a pert azt nem nyerte meg, mert nem lehetett teljesen beazonosítani azt, hogy ez ténylegesen ugye az ő tánc mozdulataihoz kapcsolódik. Tehát így nem eshetett ugye ez az ügy az első alkotmány kiegészítés védelme alá, ennél fogva ugye az Epic Games nyerhetett ebben. De azért érezzük ennek a súlyát, hogy egy ilyen emblematikus táncmozdulatról van szó. Úgyhogy július 2-án ezt érdemes élőben is megnézni.
1: Jó, július 33-án ki a következő?
2: 3-án a The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble érkezik. Ugye ez egy holland formáció, és nagyon nagy dolog, hogy egyfelől újra összeálltak, másfelől pedig, hogy az A38-on lesz egy comeback koncertjük. Ugye a Kilimanjaro-nak a története 99-ben alakult, Utrechtből származik maga a banda, és eredetileg azzal a céllal indították el ezt a zenei projektet, hogy különböző néma filmekhez írjanak zenét, például a Monon Nosferatuja, vagy Langnak a Metropolisza, két ilyen projekt volt ezek közül. A két alapítót Jason Koenennek és Gideon Kearsnek hívják, ők vizuális és audio szakos végzettségű hallgatók voltak a Utrechti Egyetemen, és így találkoztak egymással, és tulajdonképpen ezt a Dark Jazz elnevezést, mint műfai terminológiát is ők hozták be így az életünkben, és hát még a 2000-es évek legelején alkottak, tehát több különböző albumuk van, meg live felvételeket összegző albumuk is, és 13 végén osztottak fel, tehát hogy ezért nagyon jelentős ez a visszatérés, mert 25-ben egy koncert erejéig újra összeálltak, és a Berlini Lidóban adtak egy nagyon komoly koncertet, aminek a felvételét egyébként YouTube-on is meg lehet találni, tehát ott lehet mocsolázgatni és átérezni azt, hogy ez milyen élmény is lesz, de ennek ellenére egyébként új zenei kiadványuk az nem született, tehát 2016-ban volt a Here Be Dragons című album, ami utána egy pontot is tett igazából egy a közös karrier útjukra. Itt annyi rendhagyó információ még mondjuk van, hogy most 2026. július 1-én jelenik meg egy limitált, tényleg egy ilyen pár száz példányos vinilen a Berlini koncertről az élő felvételük, és hát ezt így stílszerűen rá két napra pedig a hajón is fellépnek, úgyhogy ez így a Kilimanjaro hallgatóinak, fannyainak egy ilyen eléggé nagy nap lesz. Erre is egyébként eléggé jól fogynak a jegyek, szóval aki így a sötétebb, mélyebbre utazós zenei világot kedveli, akkor azoknak kifejezetten ajánljuk, pláne hogyha nem áll a hallgatók ízlésétől túl távol a Doom, a Dark Ambient és a természetesen a jazznek a hangzás világa is.
1: Na és akkor nézzük a negyedik csapatot. Mivel készültök az én névnapomra, tehát hogy július 6-ára?
2: Ez a július 6. Na hát ez a legsúlyosabb egyébként az összes program közül, a Backen Grillen nevezettű svéd formáció. Ugye itt leginkább a Mats Gustafssonnak a nevét érdemes kiemelni, aki a formáció tagja, de alapjáraton ugye itt a Refused nevezetű svéd hardcore legenda zenekarnak a tagjaiból alakult ez a Death Jazz projekt. Ugye ők...
1: Ezt nem is tudtam, hogy Death Metal az oké, okay, hogy van, de hogy van Death Jazz is.
2: Hát abszolút. Abszolút, hogyha a négy program közül meg kell nevezni a legnehezebben befogadható zenei produkciót, akkor abszolút erre esne a választás. Tehát, hogy kifejezetten a nagyon komoly whitefülűek figyelmébe ajánlanám ezt. Alapjáraton ugye Mats Gustafsson Sindenumából származik, és az első hangszere, amint tanult, az a fuvola volt. Ebben a formációban is egyébként használja ezt a hangszert, de alapjáraton már 10 éves korától kezdve szaxofonozni kezdett, és azért leginkább ezt a hangszert kötjük az ő karrierpályájához. Egyébként ez a kicsit bizarr kinézetű, ilyen tölcsérszerű, úgynevezett flutofon nevezetű hangszert is játsza. Erre az internet azért sok helyen írja, hogy elvileg mint invenció az ő nevéhez kapcsolódik. Más nagyon komoly jazz session zenészekkel is volt zenei kollabban, például Peter Brötzmannal, Derek Baileyvel, a Sonic Youth-szal például, a Zoo-val, ami szintén a hajón fellépett egy pár hónappal ezelőtt, és a legfőbb zenei projektjeik közé mondanánk a Firefire Orchestrát, The Thing-et, a Gust, illetve a Sonor nevezetű produkciókat. Egyébként zenei értelemben nagyon sok elismerést is kap, például 2011-ben az Északi Tanács zenei díját azt ő nyerte el, ami a skandináv zene egyik legrangosabb elismerése, tehát egy nagyon komoly szaxofonistáról beszélhetünk. A Mats Gustafsson egyébként az új albumról, tehát ez a Backen Grillen egyébként tényleg egy baromira friss formáció, most adták ki az első albumukat, ami szintén ugye a banda nevét hordja, és így fogalmazott erről az albumról, hogy a definíciók nélküli zene és művészet szükségszerűség a jobb élethez. Ennél talán egy kicsit találóbb és egyszerűbb a dobosnak a véleménye, vagy hát az ajánlója az albumhoz, hogy reméljük, hogy az elemez tönkre teszi valakinek a napját.
1: Ó, hát ez igazán kedves tőle. Na és akkor tényleg még van 1-2 percünk, de tényleg nem sokkal több, hogyha én eléggé bejártam az A38-nak már a legkülönbözőbb, hát hogy mondjam, eldugott helyeit, de hogyha jól értem, ez most másoknak is lehetővé válik, hogy szervezett formában körülnézzenek a hajón, mert tényleg egy elég különleges helyei vannak, akár a backstage-től kezdve, a legkülönbözőbb ilyen motortértől kezdve, hogy pontosan itt hogyan is lehet ezt megoldani?
2: Igen, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy idén az Imagine Budapesttel, akik vezetett városi sétákat szerveznek nagyon profi idegenvezetőkkel, hogy az ő közreműködésükkel az A38 hajóra, illetve annak a közönség számára eddig nem elérhető, úgymond üzemi területeire hivatalos vezetett sétákat indítunk. Ezeket az Imagine Budapestnek a honlapján lehet megvásárolni, de a mi honlapunkon is elérhetőek a séta időpontok, illetve a program leírások. Most július 11-én, illetve 23-án lesznek a soron következő séták. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy szombat délelőtt 10 és 2 között kisebb ilyen rövidebb menüsorral vagy ebéddel egybe kötött sétákon várunk turnusonként 20-25 embert nagyjából, és azokat a helyeket járjuk be az A38 különböző szegleteiben, amiket korábban mondjuk nem láthatott senki. Így járunk az Orterasznál, a Horgonynál, különböző olyan zegzugos helyeken, mint az általad említett backstage, az irodarészletek, ugye az állandó szolgálatban lévő matrózainknak a különböző terei, illetve megnézzük ugye azokat a TV stúdiókat is, amiket korábban vagy amiket ugye csak a zenekaraink, illetve a tévének a kollégái járnak be, és valamennyire ugye betekintést kaphatnak ugye a rádió működésébe is azok, akik ellátogatnak ide. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok olyan kontextuális információ hangzik itt el az A38-ról, ami ugye jóval túlmutat azon, hogy egy puszta koncerthelyszínről van szó, és az Imagine Budapest azért végzett nagyon nagyszerű munkát, mert ezt egy olyan városi kontextuális jelentés közegbe is behelyezik, amit mondjuk korábban még mi kollégák sem hittünk volna, hogy ténylegesen így alakult, tehát egészen történetileg a század elejé, amit az előző század elejé történetekben navigálnak el minket, és tényleg nagyon sok ilyen helyszíni összecsengés van, ami komplexé teszi az egész történetet a hajóval együtt, úgyhogy javasoljuk, hogy jöjjenek el a látogatók. Most egyelőre két ilyen időpontunk van, még aztán meglátjuk, hogy még mennyit fogunk bejelenteni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Zsuzsa, hogy mindezt elmondtad, tehát egy nagyon komoly jazz csúcs találkozó lesz ugye június 30 és július 6 között, érdemes a hajóra is egy sétát, hogyha valaki már unja így a belvárosi pincéknek a körbelátogatását, mert tényleg rengeteg jó ilyen budapesti séta van, de hát én volt olyan, amikor így az AVH-nak a kihallgató helyszíne volt a záró eseménye, hát ahhoz képest ez lehet, hogy egy vidámabb séta lehet, amit az A38-on lehet mondjuk majd összehozni. Köszönöm szépen, Beata Zsuzsit, az A38 marketing vezetőjét hallottuk. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, viszont.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni-György utca közötti szakaszon szintén lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia utca közötti megállókat. A Bécsi úton kifelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében mától lezárták a félútpályát, mert burkolatot javítanak. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódásra lehet majd készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. A Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánunk itt a Jazzy Business Classban, június 8-án reggel 7 óra 39 perckor. Itt van velünk a stúdióban Kis Péter, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója, visszatérő vendégünk. Jó reggelt, szia Péter!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És mielőtt elkezdjük a beszélgetést, ugye a mai témánk az a Sziget Fesztivál, Sziget régi emlékek, na már jöttek SMS-ek. Let Babylon Burn fellépéséért kimegyek a Szigetre, még a tömegiszonyommal is, írja egyik kedves hallgatónk. A másik pedig egy érdekes, hogy hétvégén Budafokon volt egy tehetségkutató a nagyszínpadon, és egy 18 éves fiatalokból álló csapat nyerte fantasztikus zenével, jövőre ott a helyük a Szigeten, a nevük 2359, az éjszaka után daluk a jazzy húzós lágere is lehetne, lásd Spotify, na ezt majd a szerkesztőknek beajánlom. Péter, neked van valami nagy Sziget élményed, amikor úgy érezted, hogy na most aztán tényleg eljött a paradicsom, vagy a Kánaán?
2: Az már legalább 20 évvel ezelőtt volt, de van egy ilyen élményem, az első szerelmekhez kötődik, úgyhogy nagyon kellemes élmény volt, főleg az élő koncertek, a barátokkal, ismerősökkel együttlevés, úgyhogy ez egy nagyon jó buli szerintem.
1: Zenekarból volt valami nagy koncert, ami ugye utána az volt, hogy na most aztán tényleg, ez már nem lehet überelni.
2: Nekem Gangsta Zoli és a Kártel volt, ami így megmaradt, de biztos volt még nagyon sok másik, ami jó volt.
1: Ez érdekes, hogy pont a Szigeten, hogy az ember azt gondolná, hogy valami külföldi világsztár lehetett, de hogy akkor ez érdekes, hogy neked egy magyar. Na hát akkor térjünk át a magyar helyzetre, méghozzá a gazdasági helyzetre, Szigetre majd még fél tízkor visszatérünk Gerendai Károlyat. Volt egy sajtótájékoztatótok, folyamatosan írjátok az elemzéseket, nézitek, és ugye a magyar gazdaság értelemszerűen ennek központjában van. Hogy látod most a növekedési kilátásokat így? Az első negyed évben jött egy várakozásnál jobb GDP adat, erre azért van, aki azt mondja, hogy ez igazából csak az első negyedéves választási költekezésnek köszönhető, és hogy például már a negyedik havi ipari termelés az nem volt annyira jó. Na szóval, hogy látod az ismert adatok alapján így az idei növekedési kilátásokat?
2: Így van, az első negyed év az várakozásokon felül lett, és egyetértünk azzal, hogy valószínűleg ugye a lakosságnak a költekezése volt az, ami megtolta, de azért már látszanak jelei talán az ipar újra beindulásának is, noha elég haloványak. Azt gondoljuk mi, hogy hosszabb távon, és ugye talán ebből lehet, hogy az idei évben még nagyon kicsi fog látszani, de hosszabb távon van tér arra, vagy van egy jó esély arra, hogy ami korábban ugye egy visszafogó tényező volt a gazdaságban, ez az akkumulátorgyáraknak a termelése, az újra beindulhat. Úgy látjuk, hogy az elektromos autózás, elektromos autók iránt megindult a kereslet, ugye nem kis részben itt a hormuzi válság miatt.
1: Green baby green.
2: Igen, igen.
1: Mondhatjuk Trumpra most már ezt.
2: Igen, és főleg ugye Európában egyes európai államok ugye újra támogatják az elektromos autókat, és egy másik vonal még ugye itt az adatközpontok építése kapcsán, ott is nagyon nagy szükség van akkumulátor tárolásra, és noha a magyar gyárak azok nem feltétlenül ugye erre álltak át, de a jövőben akár ide is telepíthetnek olyan gyártást, ami ezt az adatközpontokban ezt a tárolási kapacitást hivatott kiszolgálni. És ami még szerintem egy bizakodásra okot adó faktor, azt, hogy azt hiszem, hogy talán a GKI-nek a fogyasztói bizalmi felmérése az rég nem látott szintekre érkezett pozitív értelemben, és hogyha ezzel valamennyire lenne korrelációban a hazai fogyasztás, a hazai gazdaság, akkor az szintén azt jelenteni, hogy egy optimistább lakossággal, optimistább vállalatokkal a növekedés is beindulhat. A számokra térve egy kicsit mi kevésbé tervezünk, vagy várunk olyan nagy számokat. Az idei évre 1,4% lehet a növekedés, amit várunk. Én úgy gondolom, hogy ez nagyjából jelenleg is reális. Ugye tavaly volt 0,5%-os növekedés, talán most ez az 1,4, ez nem olyan elrugaszkodott, különösen itt az első negyed évnek a számainak a fényében. És a jövő év lehet talán az, ami egy kis beindulást mutathat. Ott 2,7%-ot várunk, és ez azért már az a szint, ami megközelítheti a lengyel gazdaságtól várt számokat.
1: Ugye most, ami így az elmúlt hónapokra és így a választások után bejött ez az optimizmus, ami látszik nagyon a forint árfolyamán, egyre többen beszélnek arról, hogy ideje lenne a Magyar Nemzeti Banknak kamatot csökkenteni, és ez most teljesen váratlanul egyelőre nem a kormányzati vezetők, akik üzengetnek a Nemzeti Banknak, ugye láttuk már ilyet azért néhányszor a magyar monetáris politika történetében. Ugye ez a fajta optimizmus, ami egyértelműen az eurozóna csatlakozási elkötelezettségnek köszönhető, ez körülbelül mi lesz az a pont, amikor az eldől, hogy na akkor ez fennmarad továbbra is, vagy esetleg egy picit mérséklődhet? Tehát mi lehet itt a következő hónapokban a gazdaságpolitikának az a legfontosabb lépés sorozata, ami egy picit már tesztje, mércéje lehet ennek az elkötelezettségnek?
2: Rövid távon én úgy gondolom, hogy a költségvetésnek a bejelentése, az idei költségvetés számainak átírása lehet ez egy rövid távú pont. Ugye itt az új pénzügyminiszter azt ígért, hogy valamikor a nyár végére készülnek el az átvilágításokkal, és akkor lehet egy revízió, talán az lehet az első ilyen pont rövid távon, illetve hosszabb távon a következő évi költségvetésnek a megtervezése, és hogy abban már mennyire lesznek meg azok a szempontok, amik hosszabb távon az euróbevezetéshez kapcsolódnak, illetve amiket sok választási ígéretet, egyéb ígéretet hallottunk, hogy azoknak a fedezete az miből lesz majd, és ugye ezeket feltehetőleg látni fogjuk majd a költségvetés számaiból. Úgyhogy szerintem ezek lesznek azok a sarokpontok. Ugye a másik oldal a monetáris politika, ami érdemben befolyásolja a hozamokat, a forintot. Abban a június hónapban ugye mi is várunk már egy kamatvágást, egy óvatos 25 bázispontos kamatvágást. Én úgy gondolom, hogy ez nem fogja azért nagyon eltéríteni a forintot se a rossz irányban. Ezek a vágások már be vannak árazva a piac által. Minden azon dől el majd, hogy mi lesz a kommunikáció. Én úgy gondolom, hogy egy 2-3 óvatos kamatvágásra azért van esély, és van még tér, amellett, hogy a forint is viszonylag erős szinten tudjon maradni.
1: Ugye te lennél most Kálmán Andrásnak a fő tanácsadója. Tételezzük fel, hát akár lehetnél is még, ha nem is beszélhetsz feltétlenül róla, de ugye 2030-ra ígérték a maastrichti feltételeknek a teljesítését, és nagyjából a piac azt úgy tényként fogadja el, hogy nagyjából, ha nem nyúlnak hozzá, akkor így az idei hiány az körülbelül 7% körül lenne. Eddig ilyen információk jöttek így a pénzügyminisztériumnak a környékéről. Az azt jelenti, hogy a 7%-ról kell lemennünk majd 3% alá 2030-ra. Te mit javasolnál a miniszternek, hogy az elején vágjon egy nagyobbat, mondjuk 7-ről menjen le egy menetben mondjuk 4,5-re, és aztán ilyen 0,5%-okkal menjen 3 alá, vagy így évente egyenletesen osz-e, hogy 7, 6, 5, 4, 3. Te melyik megközelítésnek lennél a híve, hogyha neked kéne javasolni valamit?
2: Hát én az egyenletes megközelítésnek lennék a híve. Szerintem ez mind politikailag, mind gazdaságilag talán ez jobban indokolható. És szerintem a befektetőknek is egy hihetőbb pályát tételez föl. Az, hogy első évben talán egy ilyen nagyon nagy vágást végrehajtsanak, az kicsit sokkolná a magyar gazdaságot is, én úgy gondolom, és főleg ebben a törékeny állapotban, amikor nagyon alacsony a költségvetés, kicsit éppen megugrik az infláció, viszonylag magasak a reálkamatok. Ezt nem biztos, hogy olyan jól elviselni a gazdaság.
1: Na én annyiból hadd vitatkozzak veled, és ez most úgy fogunk vitatkozni valamiről, hogy még nem tudjuk a hátterét, de hogyha szerintem például megtakarításba tételezzük fel, ilyen könnyen összegyűjthető megtakarításokban mondjuk a GDP 2%-át össze tudnák szedni, így a költségvetés elkészítése folyamán, akkor én mindenképp azt javasolnám, hogy azt érdemes akkor az első évben realizálni, és akkor mondjuk 7-ről lemenni 5%-ra, és akkor utána már könnyebb a 3-at elérni. Míg hogyha nem nagyon van nagy jelentőségű megtakarítás, akkor valószínűleg én is azt javasolnám, amit te mondtál, hogy próbáljuk meg egyenletesen évről évre elosztani a megtakarításokat, meg a hiánycsökkentésnek a lehetőségét. Én akkor mindenképpen azért vágnék egy nagyobbat, hogyha jelentős megtakarítási lehetőségeket találnak értelmetlen beruházásokkal, költésekkel és ezeknek a levágásával, de ugye ezt még, lehet, hogy még ők se látják, de mi biztosan nem látjuk még.
2: Így van,
1: erről a megközelítés.
2: Így van, ezzel egyetértek, hogy ezeket az ilyen alacsonyan lógó gyümölcsöket azért érdemes minél előbb kiszedni a rendszerből. Mi úgy gondoljuk, olyan számokat látunk, hogy azért ebből egy 1% maximum, ami összejöhet. Nyilván itt lehet, hogy pozitívan fogunk csalódni, de ezzel egyetértek, hogyha van ilyen tér, ami felesleges, és nem értelmes, nem kell a gazdasági növekedéshez, azt érdemes minél előbb kiszedni a rendszerből.
1: Nemzetközi környezetet illetően ti is beszéltetek róla, hogy ugye az iráni helyzet, olajáremelkedés, inflációs veszély miatt azért több jegybank a világban, nem hogy a csökkentésen, mint a magyar, hanem már kifejezetten az emelésen gondolkodnak. Jól értem, hogy ti azt mondjátok, hogy az LKB-tól az egy butaság vagy hiba lenne, hogyha emelne, hogy nem kéne most erre az egyszeri olajár sokra reagálni egy kamatemeléssel?
2: Igen, mi úgy gondoljuk, hogy ez nem feltétlenül a legjobb megoldás lesz, és de úgy gondoljuk, hogy fognak emelni, tehát minden.
1: Ezt nem fogjuk megúszni?
2: Szerintem nem, de viszont a kommunikációban talán ez lehet ennek a kamatemelésnek, vagy kamatemeléseknek az élét tompítani, és annak ellenére, hogy ugye emelést várunk, mi úgy gondoljuk, hogy ez úgy lesz kommunikálva, hogy ez nem egy ciklus lesz, hanem inkább egy korrekció, illetve próbálnak elébe menni az inflációnak, a másodkörös hatásainak a letörésére. Tehát próbálják megakadályozni azt, hogy egy ilyen inflációs spirál kialakuljon. Mi azért gondoljuk, hogy ez nem valószínűleg a leghelyesebb megoldás, mert már korábban is azt láttuk, hogy egy ilyen inflációs spirál kialakulásának az esélye az nagyon kicsi, tehát jönnek le a bérek, a keresleti oldal nem olyan erős az európai gazdaságban. Ugye azt is láttuk, hogy például Franciaországban az első negyedéves GDP is már negatív volt, úgyhogy nem látjuk azt a nyomást, amin keresztül ezek a másodkörös hatások kialakulnának az olajár, meg az energiárak megemelkedésének ellenére.
1: Ugye a 100 millió, de lehet, hogy millió dolláros, vagy inkább 100 milliárd dolláros kérdés manapság, hogy tényleg mikor lesz béke a hormuzi szoros környékén. Most, ha jól lettem, megint az történt, hogy talán azt hiszem, hogy először a Hezbollah kezdte lőni Izraelt Dél-Libanonból, akkor Izrael visszalőtt Libanonba, meg ugye felmerült, hogy Beirutba bevonulnak, akkor Irán elküldött mindenféle rakétákat Észak-Izraelre, most Izrael megint lőtte Iránt, tehát, hogy mintha kezdene megint eszkalálódni, úgy láttam, hogy pár dollárral azonnal felugrott a Brent olajára, közelíti megint a 100 dollárt. Közben már lehetett tudni, hogy hát Donald Trump finoman szólva nem lányos stílusban üvöltözött Benjamin Netanyahu-val az egyik telefonbeszélgetésben, de hogy valahogy mindig megígéri, tehát múltkor láttam egy összeállítás, hogy két hónap alatt hányszor mondta Donald Trump, hogy már nagyon közel van, már majdnem megállapodtunk, tulajdonképpen már meg is állapodtunk, csak még nem tudjuk, hogy mibe állapodtunk meg, de hogy szóval látszik ennek a vége, vagy ez még hetekig, hónapokig, évekig? Hát ki gondolta volna, hogy az orosz-ukrán háború több mint évig tart?
2: Igen, soha nem mondta, hogy soha, úgyhogy ennél a konfliktusnál is azt lehet látni, hogy akár ez beéket egyébként a következő évekre is, valamilyen formában, tehát egy kontrollált formában. Én úgy gondolom, hogy a hormuzi szorost, azt Arra egy-két hónap van, hogy az valamilyen formában normalizálódjon ott a helyzet, még annak ellenére is, hogy ugye itt a hivatalos adatok alapján azt lehet látni, hogy mondjuk napi egy-két három hajó azért áthalad annak ellenére, hogy dupla blokád van, de a nem hivatalos adatok alapján ennél jóval több hajó is áthaladhat. És ugye ez az, ami oldja ezt a stresszt az olajárakban, illetve a világgazdaságban. De azért a lényeg az, hogy lecsökkent számú olaj, illetve energia tanker, illetve egyéb tanker olajszállító vagy szállító hajó halad át a szoroson, és ez nem tartható fenn sokáig anélkül, hogy drasztikus következményei ne legyenek. A másik ilyen kiegyenlítő mechanizmus az, hogy az olajtartalékokat ugye elkezdték felhasználni az országok, hivatalos és nem hivatalos tartalékokat.
1: Hát azt majd vissza kell
2: tölteni. Egyrészt, illetve ez egy ideig fog tudni ugye kitartani, és ez nem tart olyan nagyon sokáig a jelenlegi számítások szerint, úgyhogy az elemzők azt mondják, hogy itt június vége, július eleje az, ami nagyon kritikus lesz, hogy addigra érünk el kritikus szinteket ezekben a tartalékokban, úgyhogy jelenleg most nekünk ez a dátum lebeg így a szemünk előtt, hogy addig valamilyen formában a hormuzi szorost rendezni kell, de utána ez a konfliktus, ez még azért kitarthat. Főleg azért, mert úgy látjuk, hogy a nukleáris kérdést azt így próbálják egy kicsit leválasztani erről a tűzszünetről, és egy későbbi tárgyalásnak a témájává tenni, és ugye ez az, ami a nagyon fontos tárgyalási pont, ami Irán és Amerika között feszül.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, Péter, hogy bejöttél és mindezt elmondtad. Nekünk is Pétert, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját hallottuk, és miután a fő témánk a sziget, ha bárkinek bármilyen múltbeli szép élménye van, vagy kívánsága a sziget felé, akkor a 302010909-es SMS számon írja meg nekünk, és most pedig Daft Punk következik.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál, napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkij jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van. A fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Napos nyárias idő.

0: várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar, a szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
2: Jó napot kívánok! Lezárták a második kerületben a Retek utca egy hosszabb szakaszát, a Margit körút és a Dékán utca között. Forgalomkorlátozás van érvényben a Jász-Berényi út szerviz útján, a Tündérfürt utcánál. Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy műszaki hibás jármű állt meg, ami miatt a 32-es kilométernél útszűkület követel figyelmet. A reggeli erős forgalom miatt az M1-es autópályán Herceghalomtól arra szól a kamionsor a külső sávon, és lassú az előrejutás az M3-as bevezető szakaszán is. Az M1-esen és a 7-es főúton akadozik a forgalom a főváros felé. Sokan autóznak a Hungária körgyűrűn mindkét irányba, az Üllői úton befelé, de helyenként megtorpan a forgalom a Nagykörút egy-egy szakaszán is, lassú a haladás a Bakcsomópont környékén. Balesetről viszont szerencsére nem kaptunk hírt. Jó utat kívánunk!
3: A közlekedési hírek együttműködő partnere a hétvégén a Momsportban megrendezésre kerülő 21. lelkes ásványbőrze szervezője a Gemmin BT. www.ásványbörze.hu.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aki kíváncsi a közéletre, de a kemény politika nem a világa, annak már is becsengettek. Indul a Magyar Óra itt a Business Classban. A hazai közélet érthető, égető és aktuális kérdései.
1: Jó reggelt kívánunk június 8-án, 8 óra 9 perc itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a telefonban Fazekas Mihály, a CEU professzora, illetve a Government Transparency Institute alapítója és igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt kívánok, szia!
1: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és így a magyar közéletben most van egy eléggé megosztó téma, oly sok minden más mellett, de az elmúlt heteknek az egyik témája az, hogy ugye a közjogi méltóságoknak, minisztereknek csökkenteni kell a fizetését, ugye erre van már bent is parlamenti javaslat, de hogy felmerült, hogy a polgármesteri béreken is spórolni kellene, és ezen elég komoly vita alakult ki, hogy akkor ennek mi minden összefüggése van, és pont ennek kapcsolatban azt gondolom, hogy jó, hogy csináltatok egy kutatást nem olyan régen, ami azt vizsgálta, hogy mondjuk a korrupciós kockázatát mennyiben növeli az, hogyha például a polgármestereket jól vagy kevésbé jól fizetik. Na, mi jött ki ebből a kutatásból? Mi az üzenete, ami nektek átjött ebből?
2: Nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy beszéljek a kutatásról. És pont ahogy mondtad, hogy a kutatás az aktuális, de igazából semmiféle pártfinanszírozás vagy a külső finanszírozás nem volt, hanem a mi kíváncsiságunk, meg az adatok elérhetősége, módszertan érdekessége.
1: Mondhatom, hogy ezt akkor kezdtétek ezt a kutatást, amikor ez a téma még nem is volt ennyire napirenden?
2: Ez, tehát igazából körülbelül 5 éve kezdtünk el gondolkodni rajta, és olyan 3 éve dolgoztunk rajta intenzíven. Tehát nagyon nagy adatmunka van mögötte, ez sokáig tart, tehát szóba se került ez a fajta vita, ami most a közéletben zajlik, meg a parlamentben. Úgyhogy tényleg ez ilyen szerencsés egybeesés.
1: Na, és akkor mire jutottatok?
2: Hát a fő eredmény, igen? Igen, tehát a fő eredmény... 11 országot vizsgáltunk, Európai Uniós tagállamot, közöttük Magyarországot is, és 2006-2020 között, tehát hogy nincsenek benne a legutóbbi évek, de a tanulmány kimondottan a polgármesterek béreinek a változását, tehát növekedését, csökkenését vetette össze a polgármesterek által vezetett, irányított településeknek a közbeszerzési korrupciós kockázatával. Tehát kockázati mutatókat néztünk, nem pedig konkrét korrupciós eseteket. De minden esetre ezek a korrupciós kockázati tényezők, ezek azért bizonyítottan összefüggésben állnak a tényleges korrupcióval, is korrelálnak velük. És az összefüggés egészen világos, és egyébként ez eléggé meglepett minket, hogy a magasabb bérek, már ilyen 10-15%-kal megnövekvő polgármesteri bérek is számottevően csökkentik a közbeszerzési korrupciós kockázatot.
1: Ez tényleg meglepő, ez mert most engem is megleptél ezzel.
2: Igen, tehát a korrupciós kockázatot ilyen reflegekkel vizsgáljuk, egy ajánlattevős tenderek, vagy nem meghirdetett, tehát nem nyílt eljárású tenderek, vagy nyílt, de nagyon rövid határidővel meghirdetett, tehát a magyar hallgatók, olvasók számára ezek ismerősek már sok-sok példából, és ezeknek az előfordulása csökkent. 6 különböző ilyen retszeget vizsgáltunk, és egy ilyen 15%-os polgármesteri béremelés hozzávetőleg egy, tehát a 6-ból egy retszeggel kevesebbet jelent az adott településen.
1: Mondtad, hogy 11 országot vizsgáltatok, hogy volt az országok között ebben jelentős különbség, vagy ez minden ország beleértve Magyarországot igaz volt ez a megállapítás?
2: Igen, a megállapítás igaz minden országra, ugyanakkor van az országok közötti több különbség is. Az egyik, amit vizsgáltunk, az ország, az adott ország, az adott régió, ahol a település van, annak a korrupciós szintje. És azt találtuk, hogy az összefüggés sokkal erősebb, tehát a hatás nagyobb azokban az országokban, azokban a régiókban, ahol magas a korrupció szinte, mint Magyarország. Tehát most összevetve egy Franciaországgal, vagy Ausztriával, a hatás kisebb ezekben az országokban, és Magyarországon például nagyobb ez a hatás.
1: Tehát akkor, ha jól fordítom, hogy azokban az országokban, ahol úgy általában magasabb a korrupció, ezt nyilván mindenfajta nemzetközi kutatások alapján lehet, meg felmérések alapján tudni, ott sokkal erősebb az a hatás, hogy jó, úgy általában magas a korrupció, de ha egyébként jobban megfizetjük a polgármestereket, akkor talán kevesebb lesz a korrupció. Ezt így lehet fordítani akkor?
2: Igen, ezt így lehet fordítani, és egyébként ez logikus is, tehát ha az ember megnézi, hogy nem tudom, Franciaországban hogy működik a rendőrség, a különböző egyéb nyomozóhatóságok, antikorrupciós hivatal, tehát ezek végzik a dolgukat, profi szakemberek vannak ott, nincsenek ugye gátolva, mint Magyarországon voltak gátolva áprilisig, vagy hát amíg föl nem állt az új kormány. Tehát nyilvánvalóan a korrupció nagyon sok hatás együttes együttállásából alakul ki. Tehát, hogyha jól működnek az intézmények, a média jól működik, szabad és független, akkor nyilván eleve kevesebb a korrupció, itt kisebb az addicionális hatása a béreknek. De olyan országban, mint például Magyarország, ez sokkal fontosabb, mert az egyéb intézmények nem működnek, vagy sokkal kevésbé működnek, sokkal kevésbé tudják a korrupciót visszaszorítani.
1: Melyik volt az a 11 ország? Alapvetően a régiót néztétek, vagy mindenféle országokat, mert ugye többször említetted Franciaországot, ők biztos benne voltak akkor.
2: Igen, tehát benne volt több nagy ország, miért a listát elmondanám, tehát, hogy ez egy elég furcsa lista, és elsősorban azért furcsa ez a lista, mert olyan országokat tudtunk csak vizsgálni a mi módszertanunkkal, ahol a polgármester bére a település lakosság számához van kötve. Tehát ez nagyon fontos, hogy a szakadalom ezt mondja, kvázi kísérleti módszertannal dolgoztunk, tehát nyilván nem lehet laborba behívni a polgármestereket és kísérletezni velük egy megbízható módon, de vannak ilyen kvázi kísérleti módszertanok, és ez pont ez az ilyen küszöbérték, a lakossági küszöbérték, amihez szükség volt a módszertanhoz. És elég sok rétvében az országok is, tehát Franciaország az egyik legnagyobb, de Spanyolország is benne volt, Nyugat-Európából, ugye Belgium, Ausztria, Olaszország is benne volt, ami nagyon érdekes, mert nagyon sokrétű maga az ország, ugye az északi déli rész, és Kelet-Európából Magyarország, Litvánia, Szlovákia, Szlovénia is része volt az elemzésnek, és Románia is.
1: Országokon belüli különbségeket is tudtatok nézni? Mert említetted mondjuk Észak- és Dél-Olaszországot, aminek a renoméja az feltétlenül eléggé különbözik.
2: Igen, tehát településeknek a szerződéseit vizsgáltuk, majdnem 2,5 millió szerződést, és az elsősorban, amire nekünk szükségünk volt, a településnek a lélekszáma, és a településnek a szerződései, tehát hogy egészen mikroszintre lementünk, tehát ez is az erőssége ennek a tanulmánynak, hogy nem percepciókat néztünk, nem kis mintán szörvény, kérdőíves felvételre dolgoztunk, hanem tényleg nagy adatbázison, adminisztratív adatokon, és ennek hála, ennek a mikro megközelítésnek hála sikerült országokon belül is elemzést végezni, és például összehasonlítani magas és alacsony korrupciós szintű régiókat, tehát így az Észak meg a Dél-Olaszország elég eltért egymástól.
1: Volt-e olyan alkalom, amikor azt láttátok, hogy mondjuk nagyon megemelték a polgármesterek bérét, vagy valamiért visszavágták, és akkor így nagyon hirtelen, akár egy-két éven belül nagyon markáns eltérés volt így a korrupció alakulásába. Tehát amikor ilyen nagyon látványosan csökkent, vagy éppen nőtt a korrupció, így a bérekkel összefüggésben.
2: Igen, tehát szerencsénkre volt egy ország, ez Románia, ahol ezeket a határértékeket, tehát az adott lakosságszám határértékeket 2018-ban részben megszüntették, részben újakat hoztak létre. És hát az volt a döbbenetes, és számomra ez az egyik legerősebb bizonyíték annak, hogy amit találtunk, az nem csak valami zaj vagy véletlen, hanem tényleg van egy ilyen hatás, hogy ahol megszüntették ezeket a határértékeket, a következő két évben, tehát viszonylag hamar a 2018-as határérték megszüntetése, tehát a polgármesteri béreknek onnantól 2018 után már nem volt különbsége, ott teljesen eltűnt a hatás, tehát nulla. Előtte ott van a hatás, magasabb bérek esetében a magasabb bérű polgármesterek településén kevesebb rettileg alacsonyabb kockázat, és eltelik két év, megszűnik ez a határérték, a polgármesterek bére ki van egyenlítve, és eltűnik a hatás. Tehát, hogy teljesen megszűnik a rettilegek számában a különbség, és az ellenkezőt látjuk azokon a helyeken Romániában, ahol 18-ban új határértékeket hoztak létre, ott meg előtte nem volt semmi, tehát, hogy nem láttunk semmilyen különbséget, és amikor bevezették ezeket, akkor egészen számottevő, egészen nagy különbség jelent meg. Tehát a magasabb polgármesterek javára, igen.
1: Tehát, hogy ugye, hogy emelkedtek a polgármesteri bérek abban a pillanatban, tehát szinte majdnem azonnal elkezdett csökkenni a korrupció. Ugye ebbe az a különleges, hát
2: igen,
1: hogy
2: igen.
1: Az a pénz, amit egyébként a polgármestereknek fizetnek, ez nyilván egy átlagember, vagy főleg egy kisnyugdíjas, vagy egy nem tudom én hajléktalan számára, ez lehet nagyon-nagyon komoly pénz, de hogy a korrupció az hát tízszeresébe, százszorosába, ezerszeresébe, vagy nem tudom, hányszorosába kerülhet, hogyha valahol azt nem tudják megakadályozni, és hogyha önmagában csak ezen a béren múlik, akkor hát az nem biztos, hogy egy jó üzlet, hogy spórolunk mondjuk pár millió lejt, nem tudom én, forintot, hát az eurót mondjuk pár tízezer, pár százezer eurót egy polgármester bérén, mert a megnövekedett korrupción keresztül ennek a sokszorosa fogja bántani az állam, vagy sokszorosába fog kerülni az államháztartásnak. Ez nyugodtan kijelenthető akkor, nem?
2: Igen, ez kijelenthető, és ezt mi konkrétan kiszámoltuk, tehát csináltunk egy ilyen nagyon egyszerűen szimulációs számolást, ahol azt néztük, hogyha átlagosan 18%-kal megnövekszik a polgármesterek bére ezekben az országokban, ott 81 milliárd eurót lehet spórolni egy ilyen 10 éves időtávon, vagy kicsivel hosszabb időtávon. Tehát, hogy mondjam, tehát több nullával nagyobb a spórolás, mint amennyi a konkrét költség. És ez ugye azért nem is annyira meglepő, mert a magyar költségvetésnek közel harmada, tehát több mint 30% a közbeszerzésre megy el, így vagy olyan módon. Ennek persze nagy része központi, meg megyei, de hozzávetőlegesen ennek a költségnek a harmada, tehát összesen 10% a teljes költségvetésnek az önkormányzatok által kerül elköltésre. És itt csak egy pár százaléknyi nagyobb spórolás, tehát erősebb verseny, ami lenyomja az árakat, de ugyanaz a terméket megkapják az állampolgárok, meg az önkormányzatok, már az is sokkal-sokkal több pénz spórolást tud jelenteni.
1: Hát ez mindenképpen nagyon tanúságos. Van-e, mi lenne neked a javaslatod akkor ugye ennek kapcsán, hogy akkor inkább ne nyúljunk hozzá, ha jól értem, ez mindenképpen ebből kijön. Meg ugye lehetnek egyéb hatások is egyébként, hogy azért nyilván felmerülhet, hogy amikor valaki elindult egy polgármesteri választáson, akkor ő még a magasabb bérekre számított, és hát a polgármester is ember, családja van, meg ő is szeretne mondjuk időnként jó helyre elutazni, meg a feleségének valami jó cuccot venni a házassági évfordulóra. Nyilván ez egy közszolgálat, tehát arra ne számítson szerintem senki, hogy ugyanannyit fog keresni, mint mondjuk az ország leggazdagabb bankára, de hogy itt azért láthatóan egy elég komoly vita kezd ezen kialakulni, és a polgármesterek nagyon nem lelkesek láthatóan ebben az ügyben. Neked erről mi a véleményed?
2: Ugye konkrétan a legfrissebb polgármesteri béreket nem vizsgáltuk, nem végeztünk egy hatástanulmányt, de azért mégis a maga az átfogó tanulmány, ami nagyon sok országban, nagyon sok települést vizsgált, azért enged következtetni arra pont, amit te mondtál, hogy nem úgy tűnik, hogy érdemes spórolni jelenleg Magyarországon a polgármesteri béreken, pont azért, mert visszaüthet a közbeszerzésnek a minőségén, a közbeszerzésnek a korrupciós kockázatain és a közbeszerzéseknek az árain keresztül a költségvetésbe. Tehát úgy tűnik, hogy igen, sikerült spórolnunk pár millió forintot per település, ami tényleg spórolás, de ugyanakkor az évek során később majd föl fognak menni az árak közbeszerzésbe, és akkor viszont elveszítjük azt a pénzt, csak hát persze nem látszik, van egyértelműen komoly elemzés nélkül nem lehet ezt látni. Szóval mindenképpen az a következtetés adódik a tanulmányunkból, hogy nem érdemes pont ezen spórolni, és pont ahogy mondtad, hogy ez nem egy könnyű munka, még ha nem is várjuk azt, hogy egy polgármester úgy keressen, mint egy bankár, de tisztességesen meg kell fizetni, és valamilyen szinten a munka nehézségének és a döntések súlyának arányban kell állni a fizetséggel. Tehát egy polgármester nagyon sok százmilliós tendereket tud befolyásolni, és láttuk a korrupciós esetekből, hogy lehet ebből baj. Egy megyejogú városba, de több tízmillióról beszélünk egy kisebb pár tízezer fős településen is. Tehát nem mindegy, hogy ezek az emberek, akik a polgármester hivatalt vezetik, és ezen keresztül nyilván befolyással vannak a hivatalban dolgozókra, kiket vesznek, azok hogy dolgoznak, ellenőrzik őket. Tehát nem mindegy, hogy ezek az emberek mennyire motiváltak, és eleve milyen képességekkel, milyen tudásra, milyen várakozásokkal kezdik el a polgármesteri munkát.
1: Ugye a magyar polgármester illetmények, és akkor szerintem a végére érdemes azért elmondani, hogy mégis mekkora összegekről beszélünk Magyarország kapcsán, hogy itt az átlag bérhez van egyébként kapcsolva az ő bérük. Ugye ez, hogyha 2024-es átlagbérrel számolunk, ugye ezt az egyik erre vonatkozó cikkből nézem, 500 fő alatti településeknél lesz havi 1 millió bruttó illetményt jelentett, akkor mondjuk 10 és 30 ezer között, ugye nem sorolom fel az összeset, mert sok sáv van, ott 2 millió forintot, megyei jogú városoknál 3 millió forintot, kerületeknél, fővárosi kerületeknél 3 millió, és a főpolgármesternél pedig 4 millió forint, nagyjából pár ezer forintos kerekítésekkel lenne az a fizetés, amit most akkor csökkentenének, tehát szerintem így a hallgatók el tudják helyezni, hogy körülbelül mekkora fizetésekről beszélünk, hogy ez hol sok, hol kevés. Nyilván egy nagyon szegény településen már az 1 millió forint is komoly fizetésnek tekintető, főleg ott, ahol mondjuk 20-30%-os munkanélküliség van, komoly mélyszegénység, ott nyilván nagyon más fizetések vannak, és egy főpolgármesteri 4 millió az ehhez képest meg pláne nagyon sok, de hát ahhoz képest, hogy mekkora szervezet mondjuk akár egy kerület, egy megyei jogú város, vagy az egész város, azt gondolom, hogy én nem feltétlenül érzem ezt kiemelkedően soknak. Nyilván itt egyébként, hogyha a minisztereknek, meg a miniszterelnöknek, meg az egyéb közjogi méltóságoknak csökkentik a bérét, akkor ahhoz képest tényleg furán fog kinézni, hogy mondjuk a fővárosi főpolgármester, vagy egy kerületi polgármester többet fog keresni, mint a miniszterelnök. Tehát ez tényleg ilyen szempontból fura lesz. Hát azt gondolom, lesz miről még itt a következő hetekben, hónapokban beszélni politikusi bérek kapcsán. Nagyon szépen köszönöm, Mihály, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerintem nagyon hasznos volt a beszélgetés. Fazekas Mihályt, a CEU professzorát, illetve a Government Transparency Institute alapítóját és igazgatóját hallottuk. Köszönjük szépen!
2: Nagyon köszönöm, viszont hallásra!
1: Köszönöm, viszont hallásra!
0: Jazzy. Együtt vagyunk! Mi?

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Barostértől. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Szél Kálmán tér környékén is. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztorony közelében tart a burkolat javítása, ezért sávlezárásra kell készülni. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A keleti bölcsek tanításától a legfrissebb tudományos fejlesztésekig. Check-in! Most a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Jazzy Business Class, ma június 8-án, reggel 8 óra 39 perckor László Csabon önökkel, és itt van velünk a stúdióban Ángyán Balázs, a számlász.hu ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk, köszönjük, hogy bejöttél.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: És ugye a számlász.hu kapcsán az embernek sok minden jut eszébe, és nem feltétlen az, amiről fogunk most beszélgetni, de szerintem ebből látszik, hogy az AI az mindenhová szép lassan így beszivárog, meg kiterjed. Aztán egy cikket írtál talán arról, hogy az AI korában minden eddiginél nagyobb szükség lesz az emberi agyra. Ez szerintem így egy jó felütése a beszélgetésnek. Miből vontad le ezt a következtetést, vagy mik azok a tapasztalatok, ami alapján ezt gondolod? Nem a vita, nem feltétlenül vitatkozom veled, mert remélem, hogy igazad van, de mégis, hogy miből jutottál erre?
2: Egy kicsit azt a kérdést kezdtem el vizsgálni, hogy miként fog megváltozni a vállalkozói döntéshozatal, illetve mi fogja a jövőben befolyásolni a vállalkozások sikerét. Mitől lesz egy vállalkozás sikeres, vagy mitől lesz sikertelen az AI korában, amikor az eddiginél sokkal-sokkal több mindent bízunk majd a mesterséges intelligenciára. És nagyjából arra jutottam, hogy ha végtelenül leegyszerűsítjük, akkor egy vállalkozói vagy egy vezetői döntéshozatalt mondjuk nagyjából 5 fázisra lehet bontani. Információt gyűjtünk, második fázisban azokat egy kicsit elemezzük, harmadik fázisban ennek eredményeképpen valami fajta forgatókönyveket, terveket vázolunk fel, ezt követően döntünk, majd végrehajtjuk. És már ma is ott tartunk, hogy az AI-nak nagyon-nagyon jó képességei vannak arra, hogy az első 3 lépést, az információ gyűjtést, annak az elemzését és adott esetben akár a terv változatok elkészítését elképesztően jól meg fogja csinálni. Meg tudja csinálni már ma is. És hogyha mindenki ugyanezeket az eszközöket használja, akkor vajon mindenki ugyanarra az eredményre fog-e jutni, és akkor mindenki pontosan ugyanazt fogja csinálni, vagy marad-e valami, ami majd megkülönbözteti, hogy a vállalkozások mitől működnek másként. Ki lesz az, aki majd egy ilyen helyzetben, mikor ugyanazokat a tanácsokat kapja, sikeres lesz, és ki lesz az, aki sikertelen.
1: Hát ugye azt nyugodtan mondhatjuk, hogy az emberiség nagy innovációk úgy keletkeztek, hogy mindenki csinálta egyféle módon a dolgokat, akár 100 éve, 500 éve, 5000 éve, és aztán jött valaki, aki azt mondta, hogy ezt most egész máshogyan fogjuk innentől kezdve csinálni, vagy legalábbis én, ő sikeres lett, aztán mindenki ment utána. És miután az AI is alapvetően az átlagokat használja, tehát hogy azért ezek statisztikai alapon működők, tehát hogyha megadjuk neki azt, hogy nem tudom én egy gazdasági rádió műsort szeretnék csinálni, akkor ezt hogyan kell csinálni, akkor jó eséllyel, ha ez 15-en beütik a világ 15 különböző helyén neki, és mondjuk a célpiacot ugyanarra mondják, mondjuk legyen az Egyesült Államok, akkor nagyjából hasonló válaszokat fog kapni, és hát akkor még 15 hasonló egyforma rádióműsor megjelenik, abból nem biztos, hogy nagy dolog sül ki. És ha lesz valaki, aki lehet, hogy megkérdezi az AI-t, hogy lássa, hogy mindenki más mit csinál, de ő valami nagyon kreatív, nagyon egyedi dologgal jön elő, akkor vagy nagyot fog bukni, még a többieknél is nagyobbat, vagy óriási sikert arat. Ez itt a gondolatmenetnek a valójában az alapja?
2: Abszolút. Abszolút, pontosan ez. Ugye, ha közgazdasági értelemben vizsgáljuk a kockázatot, akkor a kockázat az nem jó vagy rossz, hanem a kockázat mindösszesen annyit jelent, hogy valamilyen mértékben, ami történik, az nem az, amit előre vártam. Ahhoz képest egy kicsit jobb, vagy egy kicsit rosszabb. Sokkal jobb, vagy sokkal rosszabb. És pontosan az fog történni, jó eséllyel, amit mondtál, hogy egy csomó esetben az AI-ra hallgató vezetők csökkentik a kockázatukat. Vélhetően kisebb mértékben fognak sikert elérni, vagy kisebb mértékben fognak bukni, és azok fognak kiugró sikert elérni, vagy egyébként óriási nagyot bukni, akik ettől eltérnek, és sokkal nagyobb kockázatvállalási hajlandóságuk van, mint a többségnek. Itt azt is érdemes egy kicsit egyébként elmondani, hogy ha megnézzük ma a világ összes vállalatát, akkor ezeknek az árbevétel arányos nyeresége hozzávetőlegesen a 7-10% környékén van. Ami egyébként nem feltétlenül rossz. Tehát ha azt nézzük, hogy mindenki majd az AI-ra fog hallgatni, és mindenki azt csinálja, amit az AI mond, akkor el fog érni egy tisztes 7-10% árbevétel arányos nyereséget, és ha azt mondjuk, hogy hát a világ összes vállalata 7%-os nyereséggel fog működni, az egyébként egy jó eredmény, tehát ettől nem kell feltétlenül tartani. De aki ettől el akar térni, és óriási nagyot akar nyerni, annak vállalnia kell egy nagyobb kockázatot, tehát ki kell lépni abból a komfort térből, amit az AI javasol, és ezzel megvan a lehetősége a nagy nyereségre, és egyébként meg lesz a lehetőség az óriási bukásra is.
1: Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez pont a befektetési szakmában ez egy abszolút régóta ismert összefüggés, hogy ugye vannak azok, és hát erre külön befektetési termékek tömegei vannak, hogy mész az átlaggal, ugyanazt csinálod, tehát eleve valamilyen tőzsdeindexet veszel, és akkor együtt sírunk, együtt nevezünk a tőzsdeindexet, és aztán vannak olyan emberek, meg olyan befektetők, akik valami egyet csinálnak, tehát ilyen volt mondjuk Soros György, ilyennek mondható valószínűleg a Palantir, vagy a Reneszánsz Kapitál, vannak híres példák erre, vagy akár Warren Buffett, aki valami, tehát mindenki valamilyen más, de egyedi megközelítéssel óriási sikereket ért el, de hát azt azért tudni kell, és itt nagyon jó, amit a kockázatról mondtál, hogy attól, hogy én nem ugyanazt csinálom, mint a többiek, ez nem azt jelenti, hogy garantált a siker. Ugye volt, hát ugye számtalan ilyen példát láttunk, például a Long Term Capital Management, Nobel-díjas közgazdászok, tényleg nagyon egyedi módszerre próbálták meg óriási hasznukat, csak hát picit rosszul mértek fel valamilyen kockázatot, egyébként pont az orosz válság idején is óriási bukta lett belőle, hát az amerikai pénzügyi rendszert is tulajdonképpen veszélybe sodolt annak idején ez a sztori, és ez egyébként igaz az AI mellett is, tehát hogyha nyugodtan az átlagot akarjuk követni, akkor hallgathatunk az AI-ra, de ha valami nagyot akarunk dobni, akkor valószínűleg jól tesszük, hogyha valami saját egyedi gondolatot beleviszünk a történetbe, de lehet, hogy ezzel nagyobbat is bukunk majd.
2: Így van, egyébként én jó magam azt gondolom, hogy alapvetően az helyes, hogyha az információ gyűjtésre és az információ elemzésre, sőt, adott esetben akár még a különböző döntési forgatókönyvek vagy lehetőségek felvázolására is igénybe vesszük az AI-t, lényegesen hatékonyabban csinálja.
1: Sokkal gyorsabb, sokkal hatékonyabb.
2: Sokkal több információt, sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban hord össze egy helyre nekünk, mint arra, mi képesek lennénk. Itt még megtartjuk azt a döntési szabadságunkat, hogy nem azt fogjuk csinálni, amit javasol. Vagy pontosan azért, mert sokkal több információt hordott össze, mint amit én egyébként saját magamtól össze tudtam volna gerebjézni, ezért vállalok egy lényegesen nagyobb kockázatot. Tehát valahol szerintem a jövő vállalkozásainak a különbözőségét az fogja okozni, vagy tehát az fogja megkülönböztetni ezeket a vállalkozásokat, hogy a vezetők az összegerebjézett információk alapján mekkora kockázatot fognak vállalni.
1: Hát azt mondom, hogy az egy évszázados, meg évezredes probléma egyébként tényleg a politikától, az üzlettől számítva. Miben látod egyébként most át, hogy a mennyire megbízhatóak már azok a jelenlegi AI rendszerek, amik vannak, amikor mondjuk nagy gazdasági adathalmazokat kell elemezni. Tehát ez mennyire mered azt mondani, hogy ezek már tényleg nyugodtan rátelti egy cég vezetője mondjuk az elemzését arra, amit az AI mond?
2: Ugye óriási adathalmazokból dolgoznak, elképesztően hatékonyan. Minél jobban, tehát azért a tapasztalat az, hogy minél specifikusabb promptot adunk az AI-nak, minél specifikusabban meghatározzuk, hogy mire vagyunk kíváncsiak, annál kisebb a hallucináció valószínűsége, annál pontosabban fogja ezeket az adatokat összehordani. A képességeik egyébként elképesztőek, pont a napokban láttam egy olyan elemzést, hogy a norvég kollégák megcsinálták, hogy az ottani Mensa IQ tesztet végigcsináltatták az AI-jal, és azért most már voltak 140 fölötti eredmények, ami kimagaslóan magasnak számít, tehát az emberiség körülbelül 1-2%-a rendelkezik ugye 140 fölötti IQ-val, ma már vannak olyan modellek, amelyek ezt teljesítették.
1: Hát én nekem a másik ilyen jó saját történet, ami egy kicsit mutatja, hogy az AI mire képes, ugye ha főleg egyetemen nálunk ugye folyamatosan az a arra, hogy majd a szakdolgozatot, meg a házi dolgozatot AI-jal csinálják. Erre ugye vannak más AI programok, amik próbálják levadászni, hogy most akkor tényleg AI vagy nem AI, és akkor ma nyilván vannak az ellenprogramok, és oda-vissza az AI-ok küzdenek, hogy észrevegyék őket, vagy nem. De amire még sose hallottam, hogy ezen bárki izgult volna, hogy a szakdolgozat bírálatot is tulajdonképpen meg lehet AI-jal csinálni, és most én idén kipróbáltam, hogy megcsináltam a szakdolgozat bírálatot, tehát elolvastam, megnéztem, de utána betettem a 60 meg 78 oldalas PDF fájlt betettem a ChatGPT, egy előfizetéses egyszerűbb változatba, és hát azt kell mondjam, hogy 95%-ba visszahozta azt, amit én saját magam elolvastam, amire jutottam. Tehát tulajdonképpen, hogyha az AI-ra hallgatva, és 10 másodpercen belül dobta, a feleségem az teljesen kiakadt, hogy 78 oldalas szakdolgozatot, és ebben elég komoly matematikai modellek is vannak, amit ugye ez egy olyan csapat, akiknek javítottam most a dolgozatát, és amit az AI mondott róla, az minden további nélkül egy az egyben, mint szakdolgozat bírálat használható lett volna. Szóval fura, hogy egyesek attól aggódnak, hogy a hallgatók az AI-t használják majd, és attól még nem hallottam, hogy bárki aggódott volna, hogy a szakdolgozat bírálatot AI-jal csinálják majd a tanárok, de én most egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy ez elég sok helyen a világban van, aki ezt csinálja, mert elképesztően hatékonyan és meglepően szakszerűen előnyök, hátrányok, viták, mit lehetne kérdezni a hallgatótól, tehát nagyon és 10 másodpercen belül egy 70 oldalas komoly szakdolgozatot lebírált.
2: Nem akarom elvinni a beszélgetés menetét, de ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy azt várjuk, bocsánat, azt várjuk a hallgatóktól, hogy ne használjanak AI-t, miközben 2 hónappal később belépnek egy munkahelyre, ahol én azt fogom elvárni tőlük, hogy nagyon is használjanak AI-t.
1: Hát csak ugye például, amikor a gyerek az iskolából hazajön, és akkor mondjuk a házi feladatot megcsinálja tized annyi idő alatt AI-ja, akkor vajon azt akarjuk-e, hogy ne küzdjön meg azzal a feladattal, mert hogy ennek az lenne az értelme, hogy gyakoroljon, járjon az agya, vagy azt akarjuk, hogy készségszinten használja, mire mondjuk 23 éves lesz, és a munkaerőpiacra kerül az AI. Szóval ez egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés, mert nyilván 10 év múlva egy gyerek, aki most 12-13 éves, annak készségszinten kell majd használni az AI-t, és olyan szinten kell tudnia promptolni. Na de közben lehet, hogy azok a képességek, amik mondjuk a másodfokú egyenletrendszer megoldását 5-10-20-szor megcsinálja valaki az életben, az egy olyan fejlesztést jelent az agyban, meg képességfejlődést, amire meg szüksége lesz ahhoz, hogy akár értelmezzen 10 év múlva egy AI választ jól.
2: Ez nagyon-nagyon komoly dilemma, ugye azt szokták mondani a szakértők, hogy ahhoz, hogy valakiben kialakuljon egy szakmával kapcsolatban egy intuíciós képesség, hogy szinte a gyomrában megérezze a helyes eredményt, ehhez azért 10000-szer valamit végre kell hajtani, tehát kell hozzá valami fajta lexikális tudás, ezt meg kell csinálni, és azért ez a fajta intuíciós képesség, akár a vállalatvezetésben, akár a vállalkozásban, hogy megérezzem azt, hogy mikor van az, amikor ki kell lépni a komfortzónából, mikor nem szabad kockázatot vállalni, vagy mikor érdemes, ez tényleg csak akkor fog kialakulni, hogyha valamit több százszor, több ezerszer már megcsináltam, hogyha mindent AI-ra bízok, ez nem fog kialakulni ez a képesség.
1: Hát ugye a szorzótáblát is.
2: Óriási dilemma.
1: Hát ugye annál kevés feleslegesebb dolog van, hiszen ott van a számológép, mindenkinél, minden telefonban van számológép, tehát ugye a szorzótáblát tulajdonképpen miért kell nekünk betanulni? Hát minden tovább nélkül 2 másodperc alatt bármilyen szorzást kiszámolok. Tehát, hogy akkor, és közben mindannyian valójában érezzük meg, tudjuk, hogy ezt a szorzótáblát azért nem állt, ha megtanulják a gyerekek, és úgy, hogy életük végéig bármikor, bárhol azon össze tudnak 2 számot szorozni, és az jó lesz az a szám.
2: Pontosan így.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Balázs, hogy bejöttél hozzám, és beszélgethettünk erről. Ángyán Balázs, a számlász.hu ügyvezető igazgatóját hallottuk, és vele beszélgettünk egy kicsit az AI-nak, illetve a gondolkodásnak a fontosságáról, hogy vajon az AI kiölje a gondolkodást, vagy szabad-e hagyni, hogy kiölje belőlünk a gondolkodást.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Queen Symphony és Concert Show. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kiterjedt dróntámadás érte Oroszországot, átalakítaná a politikusok vagyonnyilatkozatának rendszerét az országgyűlés elnöke. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádint vagyok. Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét hétfőre virradóra. Az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krímfél szigeten egy Moszkva felé közeledő személyvonat mozdonyát találta el egy drón. A támadásban egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Dróncsapás érte a Krasznodari terület egyik kikötővárosát is, ahol egy ipari létesítmény területén tűz keletkezett. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 310 ukrán drónt semmisített meg az ország több régiója, valamint a Fekete és az Azovi tenger fölött. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte a koszovói parlamenti választást. Az Albin Kurti vezette párt a szavazatok csak nem 43%-át szerezte meg, ami nem elég az önálló kormány alakításhoz. A második helyen a koszovói demokrata párt, a harmadikon a koszovói demokrata szövetség végzett. A szerb kisebbségnek fenntartott 10 mandátumot ezúttal is a Belgrád által támogatott szerb lista szerezte meg. A választást azért tartották, mert májusban a parlamentnek nem sikerült új államfőt választania. A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem

0: környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alaksorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek a szobájukba. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacso-Pongrácz úti felüljárónál torlódásra kell számítani. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, illetve az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton a Blaha Lujza tér és az Üllői út környékén, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, illetve a Budaörsi úton végig. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál tart a burkolat javítása, ezért sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: A közlekedési hírek együttműködő partnere a hétvégén a MOM Sportban megrendezésre kerülő 21. lelkes ásványbörze szervezője a Gemmin BT. www.ásványbörze.hu. A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: Jó reggelt kívánok itt a Jazzy Business Classban, június 8-án, Medárd napján, reggel 9 óra 6 perckor. László Csaban önökkel, és a stúdióban köszöntetem dr. Peták Istvánt, kutatóorvost, és az On Compass és a Genomate nevű cégeknek az alapítóját. Jól mondtam, mert azért ez mindig itt egy kérdés.
2: Abszolút, jó reggelt kívánok, igen.
1: Jó reggelt. Ezekről a cégekről azt kell tudni, hogy egy magyar kutató háttérrel a mai napig, de ezek Amerikában bejegyzett cégek, és hát lehet azt mondani, hogy a rákutatásnak az élvonalában van mind a két cég. Most kaptatok nemrég a Silicon Valley-ben egy nagyon komoly díjat, és hát akkor beszéljünk arról, hogy honnan jött egyébként ez az egész egyáltalán. Tehát hogy kerültél a rákutatás közelébe, és pont azt a módszert, amiről remélem fogsz részletesebben is beszélni.
2: Igen. Fiatal kutatóként, egyetemistáként olvastam egy könyvet, ami arról szólt, hogy akkor lehetünk igazán sikeresek, ha kiválasztunk egy olyan szűk területet, amire nagyon fókuszálunk, ahhoz, hogy nemzetközi szinten is újat tudjunk létrehozni. Tehát, hogyha nagyon szűk területre, nagyon kitartóan fókuszálunk, akkor a legjobbak lehetünk valamiben. És én a precíziós onkológiát választottam ki, ami...
1: ezt még nem is hallottam, hogy precíziós onkológia, de ez egy nagyon jó kifejezés.
2: Precíziós onkológia, ez egy izgalmasan hangzik maga a kifejezés is. Valójában ez azt jelenti, hogy nem csak a daganat típus alapján választjuk ki a betegnek a legjobb kezelést, hanem lemegyünk a molekuláris szintre, és a betegnek egészen szuper szelektív, szuper personalizált, személyre szabott kezelést választunk, az alapján, hogy az adott beteg daganatát konkrétan milyen génhibák okozták, tehát gyakorlatilag lemegyünk a gének szintjére, sőt lemegyünk a molekulák szintjére, amikor kiválasztjuk a személyre szabott kezelést.
1: Ez így nagyon-nagyon izgalmasnak és nagyon logikusnak hangzik, hogy ez egy jó megközelítés, és úgy tűnik, hogy akkor ez működik?
2: Igen, ugye az elmúlt, ez 30 éve zajlik ez a történet. Én amikor elindultam, azt gondoltam, hogy egy életnek elég kell, hogy legyen ennek. És a jó hír, hogy 30 év már eltelt, úgyhogy már csak 20 év, hogy ez végleg megvalósuljon, de már most is hatalmas eredményeket értünk el. Hát nyilván nem csak én, hanem az emberiség. Tehát 2003-ban a Human Genome Project, ez egy fontos mérföldkő volt, hiszen megismertük a normális molekuláris mintázatát az emberi sejteknek.
1: Ez alig több, mint 20 éve volt.
2: 20 éve volt, és csak 2020-ra jutottunk el oda, hogy szisztematikusan összehasonlítottuk a normális genomot a daganatokban talált genommal, és így azonosítani tudtuk a daganatot okozó génhibák 95%-át. Tehát hogyha bejön ma egy beteg egy onkológus, vagy egy onkológiai centrumban, akkor lehetséges az, hogy megmondjuk, hogy mi okozta a daganatát a molekuláris szinten, miért osztódnak azok a derengedett sejtek, amik a mikroszkóp alatt daganatnak tűnnek, vagy a képalkotón. Ugye maga a daganat az egy jelző szerkezet, amiből még nem tudjuk, hogy miért nő az a sejtcsomó, de most már van olyan molekuláris diagnosztikai módszereink, amivel meg tudjuk ezt állapítani, ez elérhető, és ebben ugye a On Compass, ugye az első cég, amit több mint 20 éve alapítottunk itt Magyarországon, tényleg egy úttörő volt, ezt nagyon büszkén mondhatom, és gyakorlatilag mindig versenyben voltunk Bostonban, vagy az első versenytársunk a Massachusetts General Hospital volt, ami a Harvardnak az oktató kórháza, az ottani laboratóriumban volt még elérhető rajtunk kívül az a teszt, amivel először tudtunk akár úgynevezett szolid daganatok fokozatokban, tehát tüdőrák, vastagbélrák, kimutatni ilyen génhibákat, és az első forradalom, ami egy első technológiai lépcsőfok volt az, hogy tudjuk, hogy milyen génhibák okozzák a daganatot. A második forradalom az volt, hogy tudjunk gyorsan célzott gyógyszereket fejleszteni, tehát hogy ne kelljen csak össze-vissza próbálkozni, hanem úgynevezett racionális hatóanyag.
1: Ugyan egy gyógyszer után már meghal szegény beteg, tehát hogy ez, ismerjük a libás régi viccet, tehát hogy azért nagyon sokat nem lehet egy rákos betegnél kísérletezni.
2: Nem, azonnal a lehetőleg az első választandó gyógyszernek a legjobbnak kell lenni, hiszen sokkal nem kapunk egy második esélyt a beteg sajnos egy előre adott daganatnál, de az nagyon fontos volt, hogy meglegyenek a gyógyszerek, tehát most az elmúlt két évtizedben bekövetkezett egy technológiai forradalom a diagnosztikában, ebben is részt vettünk, és részt vettünk abban azokban a kutatásokban is, amelyek a gyógyszerek kifejlesztését eredményezték, amiből most már több mint 200 van, olyan gyógyszer, ami ismert molekuláris célpontra hat, és több mint 1000 van klinikai vizsgálatokban, és valójában ez a fejlődés még tovább gyorsul most, ugye a következő technológiai forradalom, amiről minden reggel beszélünk, ugye a mesterséges
1: intelligencia. Belőző beszélgetés is erről szól.
2: Abszolút hallgattam, igen, hogy valójában tényleg az történik, hogy a mesterséges intelligencia, mint technológiai platform, vagy az ugye nagyon sok területen fölgyorsítja az emberiség fejlődését, a gazdaság fejlődését, de ugyanígy az egészségügy fejlődését. Tehát nyilván először bekövetkezett egy forradalom a diagnosztikában, tehát a képalkotó képek, MR, CT, röntgenfilmek.
1: Egyáltalán lássuk, hogy mi zajlik.
2: Tehát, hogy nyilván a machine learninggel fantasztikusan lehetett skálázni, minőségbiztosítani a diagnosztikát, és fölgyorsul most, egy következő cunami jön a gyógyszerek fejlesztésében, ugye nagyon szimbolikus, hogy a Alpha Foldért, ugye a Google kutatói kapták a Nobel-díjat, tehát egy cég kutatói.
1: A Google kapta a Nobel.
2: Google kapta a Nobel-díjat, ez nem ismert, tehát egy cég kapta a Nobel-díjat.
1: Ez tényleg hihetetlen.
2: Ugye milyen izgalmas, tehát hogy, és valójában azért, mert a Google mérnökei fejlesztettek ki egy olyan szoftvert, ami meg tudja jósolni, hogy egy DNS láncban kódolt információból létrejövő fehérje lánc, tehát egy aminósav lánc, hogyan tekeredik föl egy háromdimenziós fehérje struktúrává, hogy utána gyógyszert lehessen beletervezni számítógépesen. Ugye, ha belegondolunk, ez olyan, mint egy hosszú fonalat a nagymamánk lejtett a földre, és a cica összecsomózza, hogy meg kell tudnunk jósolni, hogy fog kinézni az a csomó.
1: És ahhoz kell nekünk utána valahogy alkalmazkodni.
2: És utána abban a csomó, ugye az egy olyan nagyon érdekes szerkezet, amiben bele kell tudni tervezni egy gyógyszermolekulát, mint a kulcsazárba, ami ki, és ez korábban évtizedekig tartott, de most például a Google-nak ez emiatt a szoftveres segítségével, ez napokra gyorsult föl. Tehát gyakorlatilag az, ami Ez most mindenki az onkológiában is arra vár, hogy egy újabb cunami jön, egy gyógyszer cunami, tehát rengeteg gyógyszert fejlesztenek ki a mesterséges intelligencia segítségével a gyógyszergyárakban, és most a következő nagy izgalmas kérdés...
1: Azon tud segíteni az AI, hogy mert az, hogy gyorsabban fejlesztik a gyógyszert, azt értem, bár nyilván nem konkrétan, de hogy magát az engedélyezési folyamatot is tudja gyorsítani, mert azt tudjuk, hogy évek, amíg első kísérleti kör, második kísérleti kör, harmadik kísérleti kör, ezerféle vizsgálat, amíg egy gyógyszer engedélyt kap.
2: Abszolút.
1: Ezt is fel tudja gyorsítani?
2: Ezen dolgozunk. Ez a genomét, ez a következő történet, hogy ezen dolgozunk most már egyébként 10 éve, mert láttuk előre, hogy ez lesz a következő probléma, hogyha elér minket ez a rengeteg új gyógyszer, hogy, hogy ne kelljen évtizedeket várni, míg ezeket a gyógyszereket engedélyezik, sőt, hogyha belegondolunk, a probléma hatalmas, mert ezt úgy hívják, hogy dimenzionitási probléma, tehát hogyha minél több paraméter, minél jobb diagnosztikai módszerekkel egyre szuperszelektívebben tudunk használni gyógyszereket, és minél több gyógyszer közül kell választanunk, akkor a kettő szorzata az a döntési tér. És valójában kiszámoljuk, hogy mennyi klinikai vizsgálatra lesz szükség, akkor kijön egy szám, méghozzá a 14,4 millió év, amennyibe időbe fog telleni, mire az összes gyógyszert engedélyeztetjük.
1: Annyi ezért, időnk már nincs szerintem.
2: És ez ennyi időnk nincs, hogyha ha valós idejű adatokat gyűjtünk, akkor, ami az első ötlet volt, akkor ezt le lehet redukálni akár 200 ezer évre, ami egy nagyon nagy ugrás, de még mindig nem.
1: Még mindig soknak tűnik.
2: Tehát hogy lehet egy teljesen out of the box megoldással megoldani, hogy ezek az ismert célpontra ható gyógyszerek, amiket tudunk, hogy milyen molekuláris összetételű daganatok esetében hatásosak, engedélyezze a gyógyszerészeti hatóság, hogy egy orvos tényleg használhassa is, hogyha beleszem.
1: 2-3-4 év alatt.
2: És ugye ennek a megoldásán dolgozunk, egy olyan új infrastruktúra fölépítésen, olyan platform, ami egyébként egy gyógyszerfelíró platform, aminek egy alapja egy nagyon speciális mesterséges intelligenciás megoldás, amit mi fejlesztettünk ki és szabadalmaztattunk, tehát ez egy speciális modell, ami minden betegnek személyre szabottan létrehoz egy egyedi érvelési modellt, reasoning engine-t, amiből ennek segítségével sorba rakja a terápiás lehetőségeket a beteg egyedi molekuláris profilja alapján, és tulajdonképpen, hogyha, és most a verseny azon zajlik az egész világban, hogy ilyen rendszerek ténylegesen tudják-e javítani az orvosi döntéseket, a személyre szabott döntéseket, és hogy tudjuk, lehet-e ezeket validálni, mert nyilván ez mint orvosi eszköz nek kell kifejlesztenünk, ezekben tényleg 100%-osan meg kell tudnunk bízni, és ebben vagyunk nagyon előre, és ezért volt nekem nagyon izgalmas, hogy ezt a Szilícium völgyben is fölismerték, és az ENSZ-nek egy ilyen egészségügyel foglalkozó konferenciáján, amit a Plug and Play székházban tartottak, ami nagyon szimbolikus, hogy onnan indult a Google is, ott van pár méterre a székházuk, 30 unikornisnak a képe van kint, aki onnan indult, egy helyről 30 unikul, és egy címről, és itt tarthattam arról előadás, hogy hol tartunk ennek a technológiának a fejlesztésében, ami gyakorlatilag ezt a bizonyos, amit kérdeztél is, hogy hogyan lehet fölgyorsítani a gyógyszerek engedélyeztetését, azt, hogy minden beteg azonnal hozzáférjen ezekhez a dolgok, de ez egy teljes paradigmaváltást kell, hogy eredményezze, mert itt ugye ez azt fogja jelenteni, hogy tulajdonképpen a mesterséges intelligencia válik azzá a diagnosztikai módszeré, ami az indikációját jelenti ezeknek az a gyógyszereknek. És ez egy hatalmas feladat, ezért nagyon fontos, hogy egyre több tudományos közleményt jelenítünk meg, publikálunk. Pár héttel a Szilícium völgyben megtartott előadás előtt vettem részt az Amerikai Rákkutatók konferenciáján, ahol 3 tudományos munkát is bemutattunk, ami bizonyítja, hogy jó úton járunk, tehát a validációban van most a verseny, hiszen hatalmas cégek dolgoznak ezen, az OpenAI, a Microsoft, a Google, hogy olyan döntéstámogató rendszereket fejleszten ki, ami helyesen választ ki mondjuk személyre szabott kezeléseket, de a verseny igazából abban van, hogy ki tud olyan rendszert letenni az asztalra, ami reprodukálható, megmérhető eredményeket hoz, és ami bizonyítottan javíthatja a gyógyszerek kiválasztását.
1: Ugye, jöjjünk egy picit most így le a földre, mert ez tényleg fantasztikus, de ugye a mindennapok szintjén ez ma már mennyire jelent valóságot, akár az USA-ban, akár Magyarországon, és például mondtad, hogy akkor kell ez a molekuláris meg genetikai szintű vizsgálat, hogy az például, ha valaki megcsinálja, akkor már tudja, ami szintén nem olcsó egyébként, mert azért azok 100 000 forintos tételek. Az elsőt, ami 2003 körül volt, az talán 1 milliárd dollár, vagy még annál is több volt. Ma már ez konkrét személyre, de még mindig 100 000-ekért csinálják meg. De hogyha valaki ezt megcsinálja, akkor már tudja használni a ti rendszereteket arra, hogy kapjon egy olyan úgymond koktélt, vagy receptkoktélt, aminek még szintén óriási költsége lehet, de hogy akkor már ki tudja választani, hogy neki mi lenne a legjobb.
2: Egyrészt a jó hír az az, hogy ma már nagyon sok molekuláris diagnosztikai vizsgálatot megcsinálnak a közfinanszírozott rendszerben is, tehát nagyon sok nagy központi egyetemi laboratóriumban végeznek.
1: Azért ezt még nem mindenkinek csinálják meg, ha jó.
2: Vannak olyan előadott daganat típusok, nagyon sok típusokban már nagyon sok gént megvizsgálnak, egyre nagyobb paneleket, tehát akár már 160 gént, sőt, egyes különös, külön engedéllyel akár 500 gént is vizsgálnak egyes indokolt esetekben. Sajnos még nem annyira rutin, mint az Egyesült Államokban, ahol ugye a Medicare finanszírozza ezt, tehát nem csak a magánbiztosítók, hanem a 65 év felettieknek mindenkinek jár egy komprehenzív, sok száz génes vizsgálat, és ott meg is történik ez már közel 70%-ánál a daganatos betegeknek. Tehát nyilván azért is fókuszálunk az amerikai piacra, ha így fogalmazunk, hiszen ott már hatalmas az a következő, az igény arra, hogy ezeket a komplex molekuláris profilokat elemezzük, és segítsük az orvos döntését, de egyre inkább ez Magyarországon is elérhető. És ami még nagyon jó, hogy egyre több célzott gyógyszer is elérhető, hát ugye említettem, hogy 200 gyógyszer van a világon, amit az FDA jóvá hagyott, és egy jelentős része Magyarországon is finanszírozott, nem mind, hogyha ez egy folyamatos probléma, tehát ebben is próbálnánk segíteni egy ilyen döntéstámogató rendszerrel, hogy fölgyorsítsuk a gyógyszerek befogadását, hogy legalább azoknak a betegeknél, akiknél a legnagyobb hasznot jelentenének ezek egyébként nagyon drága gyógyszerek, azok minél hamarabb hozzáférjenek ezzel, mert nekik most van rá szükségük, nem egy év múlva,
1: hát
2: két
1: igen,
2: év múlva.
1: Nem igaz, hogy 5 év múlva.
2: Vagy 5 év múlva, mert nyilván ezek nagyon komoly ártárgyalások, amik ilyenkor zajlanak. Tehát, hogy ezeket valahogy föl kéne gyorsítani, illetve a személyre szabott engedélyeztetési folyamatot is tudnánk ezzel a rendszerrel támogatni. Erre is nagy igény mutatkozik a világban, ez a pre-authorization, vagy a egyedi méltányossági engedély folyamata, amikor teljesen személyre szabott érvelést készít ugye a mesterséges intelligencia. Tehát most jelen pillanatban ez a rendszer, mint döntéstámogató rendszer van használatban az Egyesült Államokban is.
1: Magyar orvosoknak is elérhető? Egyébként?
2: Orvosoknak elérhető, tehát ez alapvetően orvosoknak elérhető, igen. Tehát az beteg, egy orvos tud arra megkérni, hogy használja a rendszert, tehát ez az mert nyilvánvalóan a...
1: Hát ha megvan ez a genetikai molekuláris vizsgálat, tehát tudják az adatokat, akkor elvileg az orvos, egyébként ő erre fel van készülve és nyitott, akkor már ezeket az adatokat be tudja táplálni a ti rendszeretekbe, hozzá tud férni, valamennyit gondolom kell érte fizetni, feltételezem.
2: Tehát nyilván mindennek van költsége, az orvosi munkának,
1: de gondolom szerintem ez a legolcsóbb része a történetnek, mert a molekuláris vizsgálat se feltétlen olcsó, a gyógyszerek aztán meg pláne nem lesznek olcsók, tehát gondolom még mindig ez a legolcsóbb része a folyamatnak, és akkor ő kap vissza, hogy na ezt a gyógyszerkoktélt kéne összeállítani, és az lenne a legjobb ennek a betegnek, és akkor itt jön az, hogy ezek a gyógyszerek elérhetőek, mennyibe kerülhetnek, milyen engedély kell hozzá, de az már egy további folyamat.
2: Abszolút, abszolút. Hát mindig ez egy folyamat, tehát vannak olyan gyógyszerek, amik már most elérhetőek, lehet, hogy az a legszerencsésebb, hogyha az az eredmény ennek az elemzésnek, hogy egy olyan gyógyszer lenne a legjobb mai tudásunk szerint a betegnek, ami elérhető és finanszírozott, akkor örülünk, hogyha ez egy olyan gyógyszer, ami elérhető, de nem finanszírozott, akkor egyedi finanszírozási megoldást kell, vagy döntést találni, ha pedig még csak klinikai vizsgálatban van, akkor azt a klinikai vizsgálatot kell megtalálni, ahol azt a gyógyszert már tesztelik, ami egyébként a beteg molekuláris profil alapján a legracionálisabb döntés lenne.
1: Szóval ezt akár már itthon Magyarországon is elérhető. Nyilván ennek lehet idő, meg hozzáértés, meg pénzügyi vonatkozása, de hogy ez, hát ez jól értem, terjed, mint a járvány. Tehát ez a fajta megközelítés, hát 2-3-4 évvel ezelőtt is szinte ez még lehet azt mondani, hogy ismeretlen volt Magyarország. Legalábbis nem hallottam róla. Nyilván ti azért dolgoztatok a háttérben, hogy most már erről akár én is tudjak, mint egyszerű buta közgazdász.
2: Abszolút, és ugye senki nem lehet proféta csak a saját hazájában, úgyhogy ezért nagyon fontos a nemzetközi jelenlét, az, hogy bizonyítsunk az Egyesült Államokban, az Európai Unióban. Tehát pár évvel ezelőtt ugye megnyertük az Európa Unicornisa díját, és akkor utána az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen tartott egy nagy megnyitó beszédet, és ahol erről beszél a megoldásunkról, mint példa arra, hogy mik a legfontosabb területek, ahol a mesterséges intelligencia forradalmat hozhat a egészségügybe. Érdemes rákeresni a YouTube-on, mert azért kicsit ugye azért ez egy hátborzongatós érzés, amikor megnyomja, hogy egy Hungarian company, tehát hogy azért az úgy, hogy nagyon jó cseng, hogy tényleg egy magyar cég hozhatja el azt a technológiai forradalmat, amire nagyon várunk az egészségügyben.
1: Hát nagyon szépen köszönöm István, hogy bejött és mindezt elmondta nekünk, mert nagyon tanulságos volt. Én biztos vagyok benne, hogy van néhány olyan hallgató, akinek baráta, ismerősei vagy közvetlen környezetében lehet érintett, aki most azon gondolkodik, hogy hogyan tudja ő ezt az egész dolgot valahogy saját maguknak vagy saját problémájukban használni. És hát további sok sikert és nektek, mert az a mi sikerünk is lesz. Dr. Peták István kutatóorvost, alapítót az OnCompass és a Genomé cégeknél hallottuk. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen!
0: Jazzy. Együtt vagyunk!

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál torlódásra kell számítani. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, illetve az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton a Blaha Lujza tér és az Üllői út környékén, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, illetve a Budaörsi úton végig. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál tart a burkolat javítása, ezért sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánunk, reggel 9 óra 34 perc, hó június 8-án itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Gerendai Károly, szigetalapító, üzletember, ugye kiterjedt, el sem mondom, hogy hányféle területen vagy, és mondhatom azt, hogy sziget újra befektető, és sziget megmentő, legalábbis az idejévet azt mindenképpen megmentetted. Jó reggelt, köszi, hogy bejöttél.
2: Jó reggelt, köszönöm, hogy hívtatok.
1: Ugye tavaly a sziget után azért volt egy nagy rémület, mert ugye a külföldi tulajdonos bejelentette, hogy na, ő itt lehúzza a rolót, neki ennyi volt, ő nem akarja tovább finanszírozni a veszteséget. Közben én tavaly pont voltam szigeten, és azért sokan mások mondták, hogy ez nem ugyanaz, mint 10 éve, 20 éve, bár mi olyan, mint 10 éve, még 20 éve. És akkor te végül is összeálltál, csináltál egy konzorciumot, vagy egy csapatot, talán hívjuk inkább csapatnak, mint konzorciumnak, hogy akkor adjunk egy esélyt ennek, hogy ez a tényleg az elmúlt évtizedeknek a szerintem Budapest egyik leglegendásabb eseménye fennmaradjon, tehát 2026-ban lesz sziget. Hogy álltok most? Láttok-e valami problémát? Mik a nagy húzó nevek? Tehát egy picit beszél, így gyorsan bevezetőként, aztán majd kérdezősködöm még tovább. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Hát igazából a lényeget elmondtad. Én ugye egyszer csak azzal szembesültem, hogy valóban az a befektető, aki annó tőlünk megvásárolt a Sziget céget, ő nem akar tovább itt a piacon itt maradni, és bezárná a Szigetet is. Ugye korábban már a Balatonszand és a Volt Fesztivál rendezvények sajnos szintén bezárta, és hát ebben a helyzetben azt gondoltam, hogy legalább egy esélyt mindenképpen kéne adni annak, hogy hát, ha lehet ezt sikeresebben, jobban is csinálni még, és ezért megpróbáltam visszajönni és valahogy összerakni részben a meglévő sziget csapatból is egy picit lelkesebb és egy picit innovatívabb hozzáállású csapatot. Hát azt nem mondom, hogy sok felesleges időm volt, de attól még azt gondoltam, hogy megér egy lehet mégse én ahhoz asszisztáljak, hogy bezárjuk, hanem ahhoz, hogyha lehet, akkor valahogy próbáljunk újabb esélyt adni, és akkor ebbe bevontam azokat a nagyobb partnereit, alvállalkozóit a fesztiválnak, akik egyébként az elmúlt sok évben is szolgáltatóként jelen voltak, és adott esetben vállalkozóként pénzt kerestek a szigeten. Én azt kértem tőlük, hogy most egy picit ebből fektessenek vissza valamennyit, és próbáljunk meg összerakni egy olyan fedezetet, ami legalább ahhoz, hogy most azokat a szükséges fejlesztéseket, változtatásokat megtegyük, ami kell szerintem ahhoz, hogy újra sikeres lehessen a rendezvény, ahhoz biztosítsunk most tőkeemelés formájában egy ilyen összeget, és azt remélem, hogy ezektől a fejlesztésektől pedig újra valamilyen módon majd egy jobb pályára állhat a sziget. Itt egyébként nem kell a spanyol viaszt elképzelni hozzá, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy részben voltak már bevált korábbi modellek, amiket érdemes megerősíteni, mert valamiért az elmúlt években nem ebbe az irányban gondolkodtak, meg hát persze a mai világ kihívásaihoz is kell alkalmazkodni, tehát mondjuk a mai Z generáció például a szórakozásánál egy csomó olyan szempontot is figyelembe vesz, amit még az én generációm, vagy akár az utánam következőknek sokkal kevésbé volt fontos, hogy hol tud pihenni, chillezni, wellnessezni, nem tudom.
1: Mobil internet lefedettség még talán nem volt
2: hát
1: akkor a kérdés.
2: Akkor a mobil internet sem volt.
1: Hiba, tehát, hogy ebben...
2: Igen. Hát mások nyilván az elvárások, de azért alapvetően azt gondolom, hogy a lényege a szigetnek az ugyanaz marad, hogy ez egyszerre egy nyaralás, egyszerre egy közösségi élmény, egy kulturális élmény, és nem egyszerűen csak koncertélmények, és ez, amit szerintem a leginkább elszúrtak az elmúlt időszakban, hogy túlzottan erre az elemére koncentráltak, hogy idehozunk világsztárokat, és majd eljönnek és megnézik ezeket a koncerteket, de hát koncertet azt máshol, azt más körülmények is között is lehet nézni, és valahogy azt a részét, hogy mitől több a sziget, mint önmagában ezek a koncertélmények ezt nem hát, igazán
1: sétálunk át erősítették. A K-hídon, az önmagában szerintem ad egy olyan feelinget, vagy egy olyan élményt az embernek, amitől az nagyon más. Tehát a helyszín, most én nem vagyok ilyen világszintű fesztiváljáró, de hogy az egy elzárt külön hely ott a zöldbe, én nem hiszem, hogy sok ilyen lehet a világon, te nyilván sok ilyen helyen lejártál.
2: Hát jártam egy páron, de valóban a Szigetnek a helyszíne is, tehát az, hogy egyszerre vagyunk egy világvárosban, de mégis egy gyönyörű parkban, és így ki tudunk szakadni ebből a városi forgatagból, és ott valamilyen ilyen picit ilyen mesebeli világba csöppenünk, ahol nagyon más értékek mentén működik, sokkal nyitottabb, befogadóbb, szeretettelibb az a közeg, mint a hétköznapok világa. Ezt azt gondolom, hogy ez azért tényleg sok embert megérintett annó is, és azt remélem, hogy újra egyre jobban megérint majd, mert én tényleg azt gondolom, hogy nem az alapjait kell megváltoztatni a fesztiválnak, csak azt helyre tenni a fejekben, hogy mi is az, ami az igazán fontos, és mi az, ami meg a természetes szükséges, mert az, hogy jó koncertek vannak, az egy minimum elvárás kell, hogy legyen, és mindaz, ami ezen túl van, attól lesz Sziget a Sziget.
1: Azt ránéztem így az árakra, és az az érzésem, hogy akkor nem az az idei megoldásotok, hogy mondjuk duplára emeltétek az árakat, hogy ezzel próbáljátok túlélni a dolgot.
2: Nem lenne szabad, azt hiszem, mert azzal meg kizárnánk.
1: Nem az áremelés volt a fő szempont, hanem egy picit máshogy ugyan próbáljátok csinálni. A felhozatalban azért ugye a zenészek mindig fontosok. Te ki az az öt, akit így nagyon gyorsan ajánlanál, ami kihagyhatatlan?
2: Hát azért vagyok bajban, mert egy részét már ezeknek az előadóknak én se feltétlenül ismerem, most kellett utána néznem, de azért van egy-két olyan, mint a 21 Pilots, vagy mint a Florence and the Machine, vagy a Zara Larsson, akiket még én is ismerek, de én egy picit arra szeretném pont fölhívni a figyelmet, hogy egyrészt most lesz egy nulladik, meg egy mínusz egyedik nap is, ami egy picit elüt a hagyományos Sziget napoktól, egy kicsit más a célközönség is, ugye az egyik nap Ródi János életművét dolgozza föl, 50 fellépő zenész minden generációból, Azáriától Presser Gáborig gyakorlatilag, és tényleg az Illés számoktól, az István a királyig, a fonográftól. A Brody is a végén föllép, egy blogban a régi zenésztársakkal, Konzsuzsával, Tolcsai Lászlóval, Szörényi Leventével, de egyébként meg a teljes szakma gyakorlatilag az ő slágerei dolgozza föl, és egy 5-6 órás nagy koncert lesz, ahol tényleg a legnagyobb slágerei hangzanak majd el, úgyhogy szerintem ez is egy izgalmas plusz pont lesz, ami egy picit így színesíti a Sziget mellett, ez ugye a mínusz egyedik nap a Sziget előtti vasárnap lesz, aztán pedig a nulladik napon pedig csinálunk egy olyan koncert napot, ami meg a régi Sziget hangulatot próbálja meg fölidézni olyan zenekarokkal, akik annó ilyen legendás zenekarai voltak a Szigetnek, a Morcsibával, a Fétlesszel, Gorán Bregovicsal, After Party lesz, mit tudom én, amiben ez a régi, hogy mondjam, ilyen tánzdalfesztivál hangulatot idézzük meg. Úgyhogy egy picit azt gondolom, hogy próbálunk ebből is mutatni valamit azoknak, akik régen jártak a Szigetre és szerették, akkor és esetleg szívesen felidéznék. És aztán megjönnek a normál Szigetnapok, amik meg hasonlóan az elmúlt évekhez egy nagyon színes programkínálatot nyújtanak, csak arra próbáltunk jobban ráfeküdni, hogy megerősítsük azokat a szolgáltatásokat, egyéb programokat, amiktől a Sziget tényleg több, mint a versenytársai, hiszen a világban ezek a fesztiválok általában arról szólnak, hogy jó zenekarok egymás után adnak koncerteket,
1: és aztán,
2: meg van sör persze, és aztán utána az emberek hazamennek, másnap délután visszajönnek, és nézik újra a koncerteket. A Sziget az nem ilyen, ez egy ilyen ott lakós, egy hetes, ilyen nyaralós, bulizós közösségi élmény, amiben ugyanúgy benne vannak azok a cirkusztól, a színházig, a táncszínháztól, a performanszokig, az utcaszínházaktól, a nem tudom, sok-sok mindenig, tehát hogy ez messze több, mint önmagában, amit ugye az emberek általában egy fesztiválról gondolnak.
1: Mennyire igazad van, hogy ezek a részek is mennyire, hogy amikor barátokkal dumálunk, a leggyakrabban az a sztori szokott felüljönni, persze mennyire jó volt a Radiohead, a Morcsiba, a Faceless, hogy amikor megpróbálták nekem a haverok megjósoltatni valami jóssal a Szigeten, hogy kéne a költségvetést csinálni. Valószínűleg nem kaptam jó tippet, mert ugye nem igazási út el, tehát hogy ezek az apró nüanszom, amik akár a civilekkel, akár kultúrába, tehát egy normál koncerten nincs az, hogy az ember egyszer csak betéved egy sátorba, hogy cirkuszi mutatvány van.
2: Ez így van.
1: És akkor ott hirtelen ott elülünk egy fél órát, vagy egy másfél órát, és akkor ott leragadunk. Szóval ezt próbáljátok, ezt fogjátok tudni visszahozni?
2: Hát igen, illetve ezt tudjuk megerősíteni, mert azért az elmúlt években is jelen voltak ezek a dolgok, csak sajnos a hangsúlyok nem ide helyeződtek, hanem mindent arra tettek föl, hogy minél nagyobb sztárok. Én meg azt gondolom, hogy az természetes, hogy kellenek minél nagyobb sztárok, de ebből a szempontból akkor még mindig olyan lesz a Sziget, mint az összes többi nemzetközi fesztivál. Miért fog ezért egy angol, egy holland, egy francia fiatal fölülni egy repülőre, és itt megnézni azokat a zenekarokat, akiket az otthoni rendezvényeken is megnézhet.
1: Annyira nem olcsó már a sör Magyarország, hogy ezért érdemes legyen repülőre jönni, hogy itt ugyanazt megnézze.
2: Hát így van, tehát ezért azt mondom, hogy ezt kell elmagyarázzuk, hogy mitől jobb itt megnézni ezeket a zenekarokat, mi minden mást kapsz még mellé, mi az a tényleg egyszeri és megismételhetetlen élmény, amitől a Sziget.
1: Hát ez minden esetre jól hangzik, és akkor az utolsó gonosz kérdésem, és akkor lehet, hogy még egy 10 percet kell, hogy beszélgessünk, hogy elkezdtétek már a 27-et?
2: Nem, hát most párhuzamosan azért már zajlik egyfajta ilyen stratégiaalkotás a 27-re is. Egyrészt elindultak olyan folyamatok, amik nem egyik pillanatról a másikra befuthatóak, ezért már az idei évben is sok minden olyan dolog van, ami igazából 27-re fog beérni. Másik részről pedig elindult egy olyan kifejezetten stratégiaalkotó, vagy ilyen vízióalkotó folyamat, amiben most minden héten vannak meetingjeink, ami már a 27-ről, vagy inkább azt mondom, hogy a 27-től kezdődő időszakról szól, mert hogy azért most az idei év az egy picit ilyen állatorvosi ló, hogy eleve 3 hónap késéssel kezdtünk bele, ráadásul nagyon-nagyon sok mindent meg akarunk változtatni, vagy tovább akarunk fejleszteni, ezért most egy csomó olyan dolog történik, amit már az első pillanatban láttunk, hogy ez nem fog tudni kiteljesedni már az idei évben, hanem inkább csak elindulunk bizonyos irányokban, most ezeknek egy részét teszteljük majd az idei évben, hogy mi hogyan működött, és amentén haladunk aztán tovább majd a komplett megújítás, vagy mert azt gondolom, hogy ez messze több, mint egy ráncfelvarrás, amiben most gondolkodunk, és azt remélem, hogy ennek pont azért, mert hogy már most ezen gondolkodunk, ezért már a jövőre tényleg sokkal inkább érezhető lesz a hatása is.
1: Van egy nagyon jó barátom, ő szerintem simán hallgat minket, én kinézem belőle, és ő szokta mindig visszaemlegetni, hogy bezzeg, amikor volt világszínpad, meg amikor volt roma színpad, aztán mástól meg a metását hallom, hogy például ezek a tematikus sátrak, színpadok, ezek vissza fognak jönni, vagy vissza tudnak még jönni, mert az oké, hogy a szponzorokról vannak elnevezve a színpadok, nyilván ez egyszerűen pénzügyileg ez kikerülhetetlen, de hát attól még utána lehetnek, hogy persze, ezek tematikus, és tényleg megint 20 évvel ezelőttről emlegetjük vissza, hogy a roma sátorban milyen fantasztikus koncertek voltak, és az nekünk úgy hiányzott az elmúlt 5-10 évben, mint egy falat kenyér.
2: Hát lesznek valamennyire újra ilyen tematikusabb helyszínek is, de most alapvetően egy más logika szerint próbáljuk tematizálni, és ilyen úgynevezett zónák, vagy ilyen disztrikteket hozunk létre, ahol próbálunk hangulatában, programkínálatában, szolgáltatásaiban tematizálni az egész Szigetet. 11 ilyen kis fesztivált kell elképzelni egy nagy fesztiválon belül, és ebbe az irányba próbáljuk a fejlesztéseket, és ennek része lesz az is, hogy lesznek tematikus helyszínek, de nem erről van szó, hogy mindenáron lesz újra külön roma színpad, vagy külön világzenei színpad, hanem inkább ezek a műfajok is jobban szeretném, hogy megjelenjenek, és inkább sávokban, vagy inkább, tehát hogy az igazság, hogy egy picit már így is túl sok helyszín van, tehát majdnem 60 különböző program helyszín van a Szigeten, ami befogadhatatlan, tehát amiben így is állandóan az az érzése az embernek, tehát én hiszek abban, hogy néhol a kevesebb is lehet több, hogyha az jól van megcsinálva, nagyobb befogadó képességgel, jobb előadókkal, és inkább arra koncentrálunk, hogy legyen egy valamilyen értelmezhető tematikája, hogy mondjuk ezen a színpadon, ebben az időszakban ilyen típusú programok vannak. Azon a színpadon, abban az időszakban olyan típusú programok vannak, és nem mindegyiknek feltétlenül egy önálló színpadot kell fölépíteni, mert egyszerre egy helyen tud lenni a végén a látogató.
1: Na, tényleg egy utolsó kérdés, mert ez minden évben, vagy legalábbis tavaly is ez nagy téma van. Béke van, most nyugalom van, kormánnyal, fővárossal, önkormányzatokkal. Vagy most, azért ez most, is egy ennél bonyolultabb?
2: Hát most éppen úgy látom, hogy béke van, tehát abban most nincs szerencsére már, úgy látom senki részéről bizonytalanság, hogy szükség van-e egyáltalán a szigetre, ebben most már egyet értenek talán a politikusok is, meg a különböző intézmények vezető is, hiszen ez ténylegesen az országnak is számos előnnyel jár, ugye gazdaságilag és turisztikailag és országi másban is sok szempontból. Itt inkább az a kérdés, hogy mi legyen a viszony ebből a szempontból, tehát kell, vagy, tehát én mindig is úgy voltam vele, hogy én nagyon büszke voltam arra, hogy ez alapvetően piaci alapon tud sikeres lenni ez a rendezvény, és életképes, és nem közpénzen múlik a léte, de azért az is látszik, hogy az elmúlt években ugye a piaci körülmények nem olyanok voltak, hogy életben tudjon maradni, ezért majd nyilván ezeket végig kell gondolni, hogy szabad-e és kell-e bárhol ilyen értelemben jobban vagy szorosabbra vonni ezeket a szálakat. Én magam is bizonytalan vagyok, meg szerintem a döntéshozóknak sincs erre ma egyértelmű még stratégiája vagy elképzelése, de a következő időszakban majd ezeket is tisztázni kell, mert azt például el tudnám képzelni, hogy a nemzetközi kommunikációban mondjuk ahhoz, hogy még több turista jöjjön ide, abban érdemes lenne akár együttműködni az illetékes, nem tudom, majd turizmusért felelős területtel és közös kommunikációt végezni, hiszen az egy win-win helyzet mindenkinek, hogyha tudjuk növelni az idejövő turisták számát.
1: Hát ezzel csak egyetérteni tudok, hát sok sikert, jó koncerteket, és hát ugye ma medál napja van, és ilyenkor ugye imádkozunk a 40, vagy imádkozik szerintem a mezőgazdaság 40 nagy része egy jó kis kiadós esőért, talán ez a héten megvalósul, de azért a szigetre maradjon.
2: Igen, ott azért, ott azért
1: ne kívánjunk esőt, addig essen annyi, amennyinek lennie kell, de pont a sziget alatt legyen jó az idő, jó koncerteket, és hát sok sikert. Köszönjük
2: szépen.
0: Jazzy.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 8-án reggel 9 óra 54 perckor közeledik a búcsú pillanata. László Csaba fog önöktől rövidesen búcsúzni, de először nézzük meg, hogy hogyan nyitott a budapesti értékpapírpiac. A BUX egy picit pluszban van, 134.095-ön áll, plusz 0,31%. A blue chipek közül egy van egyedül zöldben, nálam a többi az piros. Magyar Telekom 2620 minusz 0,53, a MOL 4000 pont 2,35%-os növekedésben van, ez azért elég szépnek látszik nyitásnál. Az OTP 40670 minusz 0,25 és a Richter 11880 minusz 0,34. A devizákat illetően pedig az euró HUF 356, ami egy picit talán gyengébb, mint amit ma reggel korán láttam, a dollár pedig 309,1. A bitcoinról pont a ma reggel olvastam, hogy az elmúlt heti csökkenés az minden, vagy az elmúlt 10 év legnagyobb zuhanása volt, tehát valóban most csak 63.195 dollár most már a bitcoinnak az ára, tehát egy nagyon komoly esés volt, és hát szokás szerint nézzük ilyenkor az olajat, illetve az aranyt, az arany az 4307, azért ott is volt egy elég komoly esés, bár az elmúlt 2-3-4 évhez. Bocsánat. És a Brent olaj pedig, hát láthatóan megint lőnek az öbölben, illetve Izrael és Irán lőtte egymást, illetve Izrael és a Libanonból a Hezbollah, hát nem véletlen, hogy megint közelítjük a 100 dollárt, 97,44 a Brent olajnak az ára. Köszönöm szépen az egész reggeli figyelmüket, hogyha bármelyik interjúnkról lemaradtak, akkor a jazzy.hu-n később ezt vissza tudják hallgatni. Beszéltünk ma reggel az A38 nyári program kínálatáról, ugye nagyon híres jazz sztárok jönnek ma június végén és július elején az A38-ra. Utána Kis Péter az Amundi alapkezelő befektetés igazgatójával beszélgettünk a magyar gazdaságról. Aztán 8 óra után pedig arról beszélgettünk, hogy vajon a polgármesterek fizetése és a korrupció között van-e összefüggés, és erre egy 11 országra kiterjedő hatalmas átfogó kutatást csináltak Fazekas Mihályék a CEU-tól, vele beszélgettünk arról, és úgy tűnik, hogy van összefüggés, tehát ha rosszabbul fizetik a polgármestereket, akkor valószínűleg és sajnos nagyobb a korrupciós kockázat. 8 óra 30 után a mesterséges intelligenciáról, az üzleti döntéshozatal jövőjéről beszélgettünk Ángyán Balázs a számlász.hu ügyvezetőjével. 9 óra után VIP vendégünk dr. Peták István kutatóorvos volt, aki egy magyarországi csapattal, de egy amerikai, illetve két amerikai nagyon komoly céget épített már fel, és azt kell mondjam, hogy nyugodtan kijelenthető, hogy úttörő módszereket, úttörő megközelítést alkalmaznak a rákutatásban és gyógyításban, és utolsó vendégünk pedig Gerendai Károly Sziget alapító, és reméljük, hogy Sziget megmentő lesz, akivel az idei Sziget Fesztiválról, de egy kicsit már a 2027-es lehetőségekről is beszéltünk. Köszönöm szépen mindenkinek az egész reggeli figyelmet, további szép napot, jó szórakozás, szép napot!
0: Jazzy. Együtt vagyunk!

0: csodásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen, napos, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alaksorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek a szobájukba. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A hetes erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, valamint Japán egyes partvidékein is cunami riadót rendeltek el. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő. Szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. A kanadai énekesnő Jessie Reyes következik, aki korábban már dolgozott együtt kisebb zenei projektekben, az amerikai szólénekesnővel Ari Lennox-szal is. Így tavaly elhívta a lemezére is énekelni a Just Like That Somite. Előttük a holland Ghostbusters zenél, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják a mai táncparkettek számára. Ez az Upside Down.

régi házunk állt. Felépült ott mára egy másik világ. Felgyorsult az élet,

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Az olasz DJ Mauro Falardo következik. Eredetileg dobosként kezdte, ami a mai napig erősen érződik a számai ritmus központúságán. Bár a 2000-es évek közepéig a hagyományosabb könnyű zene vonzotta, 2005-ben végleg beszippantotta az elektronikus zene világa. Robin Mitz című dalát játsszuk. Most pedig egy ír boyband, a Westlife dala szól. 40 millió darab lemezt adtak el világszerte, később aztán szétment a banda is, külön-külön folytatták az éneklést. 6. stúdiólemezükről hoztunk egy dalt.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Erzsébet híd budai híd főjénél a rakpart egyik kőfalára Kolotkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festékszprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az osztrák New Jazzmester Klaus Waldeck és állandó alkotótársa az olasz-amerikai énekesnő Patricia Ferrere következnek, és a Dating Line. Előtte jön Jimmy Callum, azon kevesek közé tartozik, akik áthidalták a jazz és a populáris zene közötti szakadékot. Míg a jazz sokak számára rétegzenének számít, ő képes volt stadionokat megtölteni és nagy lemezkiadókkal szerződni, az Everlasting Love szól majd. Most pedig 18 évet lépünk vissza a Matthew Flowers jóvoltából, ez a Boots Are Knocking.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Bajor Gizi Színész Múzeum a 12. kerületi Stromfeld Aurél utcában található. A hatalmas parkkal körülvett villába 1933-ban harmadik férjével Germán Tibor orvossal költözött be. A ház hamar a korabeli művész élet egyik központja lett, azonban a színésznőre nem csupán békeidőben számíthattak a barátai. A II. Világháború alatt az alaksor menedéket nyújtott az üldözötteknek, többek között Tamási Áronnak is. Bajor Gizi 1951-ben hunyt el tragikus körülmények között. Megzavarodott férje halálos adag morfiumot adott be neki, tartva attól, hogy a színésznő megsüketül és képtelen lesz folytatni karrierjét. Germán Tibor ezt követően magával is végzett. Egy évvel később Gobbi Hilda kezdeményezésére múzeummá alakították a villát.
0: Jazzy Lexikon.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Szanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.szanitol.hu, a tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn az MTI szerkesztésében.
2: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, napos, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatásokat,

0: sérülések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenhol visszavonták. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok alja térségében lehet futózápor, zivatar, a szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
1: A hírek után újra jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Az Alton McLean and Destiny egy amerikai női vokál trió volt. Az 1970-es évek közepén alakultak Los Angelesben. Stílusuk a diszkó, szól és R&B keveréke volt, az It Must Be Love szól tőlük. Most pedig az olasz zenészek alkotta Funko Radio zenél, gyakran mozognak a bosszanova, a szól és a modern elektronikus ütemek határán. Zenéjükben fontos szerepet kap az analóg hangszerek használata. Ez a Hopeless Romantic.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Rudas fürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Brian Culbertson jön, aki 8 évesen kezdett el zenélni, dobbal és basszusgitárral kezdte az ismerkedést. 1994-ben jelent meg első lemeze, itt a Lexikonban az Always Remember Somite. Most pedig az olasz gitárvirtuós Giacomo Tora következik, aki Olaszország kisvárosából került a nagy színpadokra. Apja lemezeit hallgatta, aztán elkezdett gitározni tanulni autodidakta módon. Mike Josie-val közös dalát játsszuk.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Caravan Palace zené 2008-ban alakult Párizsban, és azóta az electroswing műfaj képviselője, a Miracle szól tőlük. Aztán Natalie Cole énekel, Ella Fitzgerald karrierjének egyik legkorábbi és legnagyobb slágerének feldolgozása szól tőle. A Love Station egy brit dance és house zenei projekt volt, amely a 90-es évek végén vált népszerűvé, főként klasszikus szól és R&B dalok feldolgozásával. Jellemzően stúdió alapú projekt volt, amelynek a célja az, hogy ismert vokálokat modern tánczenei alapokra helyezzen. A Womack and Womack Teardrop című dalát dolgozták fel, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk DJ Jovan Jazzy Mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A ma operacínházként ismert épület a Nagymező utca 17 szám alatt egykor Somosi Orfeumként működött. Az operett első igazi otthona az 1875-ben épült népszínház volt. A mai operacínház épületét csak a 20. század elején építették át, és 1923-tól működött Fővárosi Operacínház néven. Az operett műfaja egészen az első világháborúig felfelé ívelt, azután a műfaj átalakult, és egy átmeneti időre hanyatlásnak indult. Az operett ma is élő, igen népszerű műfaj. A Csárdás királynő a mai napig több ezer előadást élt meg. Az operett műfaja másfél évszázada őrzi népszerűségét, így meghatározó szerepe van a magyar színház történelemben.
0: Jazzy Lexikon.

0: fair.
1: Jazzy.

Jazzy.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nicoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Look Doctors Trio, a Wonder Dora Quintet, Mirtil és a Swingvistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, napos, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenhol visszavonták. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar, a szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
0: A hírek után újra jazzy zene.

készítette. Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

0: Élete. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn az MTI szerkesztésében.
2: Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány, újra elérhető a vonatinfó, napos kora nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves megyei rendőrfőkapitányságot vezette, az ORFK élén Balogh János rendőraltábor nagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita a minisztérium második állománygyűlése után emlékeztetett rá, hogy az elmúlt hetekben új lendületet kapott a magyar-lengyel párbeszéd. Elindultak a magyar-ukrán egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség lyukainak rendezéséről, és megszületett a megállapodás az uniós forrásokról. Hozzátette, az Erasmus program újraindítása több ezer magyar hallgató előtt nyithat új lehetőségeket. A légiutas jogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Újra elérhető a vonatinfó, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állítatta le a korábbi, Lázár János vezette minisztérium, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő. Szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. Viktor egy kortárs szól és R&B énekes nő, aki az érzelmes mély dalokat modern funky ritmusokkal párosítja. 2025-ben a Neo Soul feltörekvő generációját képviseli, aki a klasszikus szól énekesi tradíciót viszi tovább. Most pedig jön Dave Lee, brit DJ producer, az Z-Records alapítója, Joey Negroként is ismerhetjük. Több mint 30 éve van a pályán, a brit Neo Soul keresztapjaként emlegetett Omarral közös dala, a Starlight.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. 2021-ből jön az új-zéland énekes dalszerző Louise Baker és a Kings közös dala az Overdrive. Most pedig jön a Gypsy Woman című dal, amit Crystal Waters előadásában ismerhetett meg a közönség. Nagyon sokan feldolgozták már, mi az eredetit választottuk ma délutára.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akiről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határ esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehet találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Az első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagy közönség megismerkedhetett a lapokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt.
0: Jazzy Lexikon.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

Itt a Jazzy Lexikonban Barrow Stellar 2015-ös Demon Diaries lemezéről jön majd a The Sun című dal, amiben az új-zéland énekesnőt Graham Candy-t halljuk. Előtte az ír zenész énekes Philip Martin következik, aki tanárként is tevékenykedik, Always There című dalát hoztuk mára. Most pedig Patrice énekel, édesapja Gaston Bart Williams volt, Sierra Leone első filmrendezője, ő biztatta fiát a különböző stílusú zenékkel való megismerkedésre. Ez a Sunshine.

0: Jazzy Lexikon.
1: A második kerületben található hármas határhegyi repülőteret 1933-ban nyitották meg, ezzel újra kezdve az első világháború után a magyar repülést. Az új géptípusok nagy részét itt tesztelték. Az üzemeltető Műegyetemi Sportrepülő Egyesület tagjai a saját maguk által tervezett és megépített gépekkel repültek. A remek konstrukciók sikeresek lettek, később nagy mértékben elterjedtek Magyarországon. A gépek túlnyomó része a legismertebb magyar szakember Rubik Ernő munkáját dicséri. Élete során körülbelül 25 vitorlázógépet és 5 motorost tervezett. 1997 márciusában halt meg. Fia, ifjabb Rubik Ernő készítette a világ sikeré vált bűvös kockát.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a szanító jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány, újra elérhető a vonatinfó, napos kora nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves megyei rendőrfőkapitányságot vezette, az ORFK élén Balog János rendőraltábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaújzemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita a minisztérium második állománygyűlése után emlékeztetett rá, hogy az elmúlt hetekben új lendületet kapott a magyar-lengyel párbeszéd. Elindultak a magyar-ukrán egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség lyukainak rendezéséről, és megszületett a megállapodás az uniós forrásokról. Hozzátette, az Erasmus program újraindítása több ezer magyar hallgató előtt nyithat új lehetőségeket. A légiutas jogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Újra elérhető a vonatinfó, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állítatta le a korábbi, Lázár János vezette minisztérium, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő. Szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
3: Ask me how do I feel, ask me now that we're cozy and clean.

kellemes délutánt 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. Barry White-dalát hallgatjuk. Érdekesség az énekessel kapcsolatban, hogy 17 évesen 4 hónapot töltött börtönbe, mert ellopott 30 ezer dollár értékben gumiabroncsot egy Cadillac kereskedésből. A rácsok mögött hallotta meg Elvis Presleyt, ami akkora hatással volt rá, hogy elhatározta szabadulása után jó útra tér és csak a zenének fog élni. 1975-ös dalát játsszuk. Most pedig a New Orleans-i származású John Batty

0: Jazzy Lexikon.
1: A 19. 20. század fordulóján előszeretettel használták a mékas kaptár motívumokat az építészetben. Mivel ezek a jelképek a takarékosság és a gyűjtögetés szimbólumai, elsősorban bankok, takarékpénztárak épületein, esetleg bankárok házain találjuk őket. Egyik legszebb példája mindennek a Hold utcában található 1901-ben átadott posta takarékpénztár épülete, amely Lechne Ödön munkája. A szorgalmat és takarékoskodást jelképező épületdíszek a pécsi Zsolnai gyárban készültek, és jóval a szemmagasság fölött találjuk őket.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Svédország egyik legfontosabb zenei exportja a Coop zenél majd. Az elektronikus kísérletezés és a jazz swing stílusok újraértelmezése szerepel repertoárjukon, a Moonban szól tőlük. A Cosmos Midnightot két testvér alkotja, elektronikus zenei stílusokkal kísérleteznek, a zimbabwei származású rapper énekessel, Kay Madzával közös daluk a Bang My Line.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Big Bad Voodoo Daddy egy amerikai swing zenekar, amely az 1990-es évek közepén robbant be a köztudatba, és szintén az 1990-es évek végén a neo-swing mozgalom egyik zászlós hajója lett. 1994-es lemezükről hoztunk egy dalt. Diana Krall karrierjének egyik kulcsa, hogy mesterien képes újraértelmezni a jazz standardeket, frissességet kölcsönözve a klasszikus daloknak, miközben hű marad azok eszenciájához. Ezt a hagyományt valószínűleg továbbra is folytatja majd. 2001-es dalát játsszuk. Popo Rhoda egy amerikai énekes dalszerző, aki az oklahomai Normanből származik, de Los Angelesben él és alkot. Rainy című dala a modern zenei trendeket ötvözi a 70-es évek szól és funk elemeivel.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Duna hajózhatóvá tétele az 1830-as években kezdődött el. Folyam kanyarulatokat vágtak át, illetve a folyóval párhuzamosan nagyszabású útépítésre került sor, hogy a magas vízállások mellett vontatni, alacsony vízállás esetén pedig az árut kocsikra rakva is lehessen szállítani. Az 1840-es évek végére Pesten északi és déli irányban már körülbelül 30-40 gőzhajó közlekedett, melyek nagyjából 1000-szer haladtak át Pest-Budán, és nagy részük ki is kötött. Érthető tehát, hogy a reformkori Pest-Budát ábrázoló látképek elengedhetetlen eleme a Dunát ellepő hajók látványa.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló, itt a Jazzin.
1: Piazzola est a Virág Benedek házban. Indul a Városi Szalon és Tex-Mex Fesztivál lesz a Nagymező utcában. Jó napot kívánok! Szerda este a Virág Benedek házban Astor Piazzola nyomába ered a Musician Libre trió koncertje. Különleges zenei utazás Piazzola tangóinak világába, melyben a fuvola, a klarinét és a gitár kamarazenei hangzása találkozik az improvizáció szabadságával. A műsor középpontjában a szerző szenvedélyes, melankolikus és ritmikailag izgalmas univerzuma áll. Az argentin tangó hagyománya, a klasszikus zene fegyelme és a jazz szabadsága egyszerre szólal meg benne. Az est nem pusztán Piazzola zenéinek megszólaltatása, hanem párbeszéd a tangóval, annak múltjával, városi lüktetésével, drámaiságával és költőiségével. Előadják Dule Bolivia a fuvolán, Szűcs Péter klarinéton és Környei Miklós gitáron. Régi házak, új történetek a Városi Szalon első estjén. Csütörtökön különleges beszélgetésre várják az érdeklődőket a Volt Balettintézet épületében, a mai V Budapest falai között. A Városi Szalon első estje Budapest épített örökségét és rejtett történeteit mutatja be három eltérő szakmai nézőpontból. A vendégek között lesz Bánáti Béla építész, Füri Judit művész-restaurátor és Bujnovszky Tamás építészeti fotográfus, akik arról mesélnek, mit látnak meg a városban, amit a hétköznapokban sokszor észre sem veszünk. Szó esik majd épületekről, emlékekről, restaurálásról, városi terek múltjáról és jelenéről, valamint arról is, hogyan őrizhetők meg Budapest értékei a jövő számára. Csütörtöktől vasárnapig Tex-Mex Fesztivál lesz a Nagymező utcában, ahol a színek, fűszerek és ritmusok egyetlen hatalmas forgataggá olvadnak össze. A Tex-Mex egy ellenállhatatlan találkozás Texas és Mexikó között, ahol az autentikus mexikói ízek összefutnak az amerikai déli életérzéssel. Élőzenék, margarita, latin hangulat és meglepetés programok várják az érdeklődőket. Péntektől egy héten át várja a közönséget a budapesti Duna Karnevál, a néptánc és a népzene egyik legnagyobb hazai ünnepe. A fesztiválon a Kárpát-medence és a világ számos pontjának hagyományai elevenednek meg látványos előadásokon és közösségi programokon. Fellép többek között a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes, de lesz nemzetközi néptáncverseny, táncház és gyerekprogram is. A rendezvény sorozat egyik kiemelt eseménye a Margit-szigeti szabadtéri színpad nagyszabású gála műsora. A Duna Karnevál igazi kulturális kavalkádot kínál mindazoknak, akik szeretik a hagyományokat, a zenét és a táncot. Szombat este a pozsonyi úti altemplomban a magyar film történetének legismertebb dalai csendülnek fel, a Bolondulásig szeretni volt a jó című zenésesten. Erről Orbán Borbála énekesnő beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Az estnek a moderátora Kelecsényi László, aki maga is filmekkel foglalkozik, és amely dalokat nagyon-nagyon szeretek, azok mindenképpen benne vannak, illetve vannak olyan dalok is, amik kevésbé ismertek. Annyi maradt meg nekem, hogy például gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem az adott filmben azt a dalt. Van olyan, aminek nem is találtam meg, így a zenéjét például a YouTube-on keresgéltem, és csak kizárólag az alapján, hogy volt egy bizonyos betét, a dallam betét a filmben, és akkor nem tudom, találtam benne szövegrészletet, és azt megkerestem az interneten, és akkor úgy valahogy összeraktam.
3: Karádi Katalin, rendben van, Sota Irén rendben van, de te tudsz férfi is lenni, nyilván, mert a színésznek kell is.
2: De különben ez teljesen igaz és jogos, és bár régen annyit nem foglalkoztam így ezzel magával, teljesen érthető, és most már hívom is törekszem rá. Hát például van a Hol van az a nyár, és ott természetesen azért Kristóf fogja idézni. Én meg ugye Rutka Éva szerepébe bújhatok ezen alkalommal, de hogy próbálunk azért erre törekedni már, hogy női dalokat azt mindenféleképpen én a férfi dalokat, meg a Kristóf próbálja így visszaidézni.
3: Nagy merítés volt? Kellett szomorúan búcsút venni olyan daloktól, amik szerinted még szerethetők, csak már nem fértek bele?
2: Viszonylag hosszabb azért a műsor, tehát ha jól tudom, akkor két részes lesz.
3: Igen, igen.
2: És itt azért lesz benne ismertető is. Karádi dalokban egyébként szerintem igen, tehát hogy ott azért ki is kellett venni, hogy azért a kevésbé ismert dalok is elhangozzanak más filmekből, és itt nem csak a karádi dalokra értve. Mm. Némiképpen azért kellett így válogatni, de bár azért úgy van a filmbelest meghirdetve, hogy a leghíresebb dalok, én azért tényleg így vágytam arra, hogy azért legyenek olyanok is, amelyeket úgy rögtön tud. Pedig egyébként lehet, hogy ismerősen fog csengeni, mert itt nagyon híres filmekből is olyan dalok fognak hangzani, amik viszont nem biztos, hogy úgy megtalálhatóak mindenütt.
1: Az Orbán Borbálával készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
5: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Napos nyári időre számíthatunk, az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak Cipruson. Újra elérhető a vonat info. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Sajtóértesülés szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazná, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics orosz üzletember a nyilvánosság kizárásával közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbász régiót Oroszországnak. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezér terét és a Korvin negyedet érintette. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpokalja térségében lehet futó záporzivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél, éjszaka 12-17, kedden napközben 28-33 fok valószínű.
7: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Sáde folytatja mindjárt. A neoszorra épülő smooth jazzes zenéjük olyan vonzerő volt, hogy simán bekerült a popvér keringésébe, és hamar milliók rajongtak értük, miközben az előbbi műfajok irányadói lettek. Negyedik stúdióalbumukról szól majd a

Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz egy filmzene, a 2002-es arany szerszám Austin Powers-ben hallhattuk Beyoncé Work It Out című dalát. 1966-ban vitte sikere Frank Sinatra a Strangers in the Night című dalt, amiért később Grammy-díjat is kapott. Ezt hallgatjuk most itt a Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budaörs egyik látványossága a Kőhegy, amely az M7-es autópályáról is jól látható. A meredek és csodaszép kilátást nyújtó hegyre csak kijelölt útvonalokon lehet felmenni. Vallási emlékhely is, az itt álló szeplőtelen fogantatás kápolna eredetiét 1855-ben Wendler Ferenc építette annak örömére, hogy túlélt egy bánya szerencsétlenséget, és még Szűz Mária is megjelent neki álmában. A kápolna híres lett, 9. Pius pápa még egy Mária szobrot is küldött tiszteletére Rómából. Búcsújáráskor tömegek zarándokoltak ide, Wendler Ferenc pedig egy idő után remeteként a szomszédos barlangba költözött. A kápolna a II. Világháborúban elpusztult, 2003-ban építették fel újra, adományokból. Mellette magasodik a megmentett Mária szobor is.
0: Jazzy Lexikon.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imre.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk, Sabine következik. Az új generációs énekes dalszerzők közé tartozik, bátran kísérleteznek analóg és digitális hangzások ötvözésével. Olyan érzést kelt a hallgatóban, mintha közvetlenül neki énekelne egy füstös klubban vagy egy szobat csendjében. Fabric Photo című lemezéről jön A Love is Tiring. Paolo Conte egy rendkívül különleges és elismert olasz énekes dalszerző, zongorista és egyébként jogász. 1937-ben Estinben, Olaszországban született, egyedülálló hangjáról, melankolikus, mégis játékos dallamairól, valamint költői intellektuális dalszövegeiről ismert, a Vaya con mi szól tőle. Most pedig jön a Montefiori koktél, a popot ötvözik a koktélbárok és a 60-as, 70-es évek filmjeinek zenéjével. Ez a T42, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Leszlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Falk Miksa utca elején Kalambó felügyelő kedvelt Zsáner szobra mögött a járdán fekszik egy mókus. A kiterült rágcsáló mancsában fegyver, őt magát a bűnügyi filmekből jól ismert krétavonallal rajzolták körül. Kolotkó a mögé elhelyezett kinyúlt mókussal Maurizio Cattelan olasz művészt idézi meg, aki alkotásaival erősen meghökkenteni, sőt provokálni szokott. Például preparált állatokat emberi érzelmekkel ruház fel, és az itteni alkotás egyik installációját, egy öngyilkos mókust idézi meg. Kalambó figurája feladatot kapott a szobrásztól, rá kell jönnie, hogyan halt meg a háta mögött heverő mókus. Segíthet neki, hogy Kalambóhoz hasonlóan Cattelan felmenői is olaszok, az észjárásuk is hasonló lehet, így a hadnagynak jó esélye van kideríteni a mókus tragédiájának hátterét. A mű címe Ars longa vita brevis, a művészet örök, az élet rövid, azaz az alkotás megmarad, de a művészt a halála után elfelejtik, elfelejthetik.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek kell kiállítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú, zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg a kapuit. Az intézet a mai napig itt működik.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos nyári időre számíthatunk. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. A héten folytatódik a szúnyogírtás ezúttal Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
2: Jó napot kívánok, lelassult a haladása a Gyömrői úton a Hungária körgyűrű 8. és 14. kerületi szakaszán, telítettek a sávok a Rákóczi és Tököli úton kifelé, a Piskör úton és a Pesti alsó rakparton is. Hosszabb menetidővel számoljanak a Margit körúton kifelé igyekvők, mert megtorpan a kocsisor a Krisztina körút elején, de már a Tölfa utcától arra szólnak az autók. Az Üllőgyűrűt kifelé vezető oldalán a Lilium utcánál számítsanak útszűkületre, egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utca menyet utcától, és lezárták a második kerületben a Retek utca egy hosszabb szakaszát, a Margit körút és a Défán utca között. Jó utat, további szép napot kívánunk!
0: A hírek után újra Jazzy zene!

között pedig egy 5 termékből álló Sanitol ajándékcsomagot sorsolunk ki, a tisztaság mindenek előtt. A játék menete a szokásos, a megfejtéseket minden nap éjfélig várjuk a játék@jazzy.hu e-mail címre, és persze a kérdéseket minden óra elején, ahogy a szokásos, elmondom a hét minden napján az adott napi kérdést. Most kezdjük a maival, aztán majd 5-kor és 6-kor is megismétlem ezeket, ne felejtjék, nem kell most rögtön válaszolni, ha éppen vezetnek, ne pötyögjenek, éjfélig jöhetnek a megfejtések. A kérdés így hangzik ma. Melyik természetes anyag segíthet a szagok semlegesítésében az alábbiak közül? A szódabikarbóna, az ecet, vagy esetleg a citrom? Melyik természetes anyag segíthet az alábbiak közül a szagok semlegesítésében? Nehogy megtévesztődjenek, gondolják végig a választ. Tehát szódabikarbóna, ecet vagy citrom? Ha tudják a megoldást, akkor küldhetik a játék@jazzy.hu-ra. Mire számíthatnak a következő 3 órában? Nem sokára egy régi új dalt mutatok, megjelent egy feldolgozás egy klasszikusból. Vendégünk lesz Kuruc Márton filmtörténész, a Magyar Nemzeti Filmarchívum munkatársa. Vele egy kiállításról beszélgetünk, van egy születésnaposunk, és még a Civil Pódium Egyesület elnökét is tervezem felhívni a következő órában, ugyanis új jazz fesztivállal gyarapodik a Magyar Jazz Fesztivál szcéna. Sziládi Kovács Tibortól várjuk majd a részleteket. Ezen kívül lesz programajánló, naptári események és persze Mesélő Budapest, sőt a műsor végére még tisztasággal kapcsolatos érdekességgel is készültünk. Szóval lesz minden, ha nem is úgy, mint a búcsúban, de úgy, ahogy azt megszokhatták a Happy Hours-ban. Miles Smith és a Gold az első dal, aztán pedig jön majd Mirtil.

Myrtilt hallottuk itt a Jazzin. Ez a Happy Hours, amelyben most jöjjön egy régi új dal, de hadd jegyezzem meg a kedves hallgatók kedvéért, hogy a Jazz Fest keszthelyről még bőven fognak hallani egész héten keresztül. Myrtil is fellép majd, de most más jön egy régi új dal. Az eredetit azért mondom régi új, mert a feldolgozás új, de a dal régi. Az eredetit 1970-ben Stevie Wonder énekelte, akkori nagylemezének volt címadója ez a dal. Csak halkan jegyzem meg, ha majd hallgatják, hogy milyen komplex és milyen zseniális, hogy akkor éppen 20 esztendős volt Stevie Wonder, és ilyeneket írogatott. Nem véletlenül volt ez a neve. Most frissen az az olasz David Florio adja elő nekünk, akitől remek feldolgozások érkeznek, legutóbb talán emlékeznek rá a Simon és Garfunkel féle Mrs. Robinsont játszottam pár héttel ezelőtt, és mivel a kiadó újabb dalt küldött, én azt gyanítom, hogy lesz egy egész David Florio album egyszer csak, mert arról szemezgetnek. Most a Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours című dal következik, mondom, Stevie Wonder klasszikus a David Florio előadásában.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában H. Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és H. Varga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A BKK Info munkatársai jelezték, hogy baleset történt a 9. kerületben, a Közraktár utcában a Boráros tér után. Lezárták a 11. kerületben a Budafoki utat a Karinti-Frigyes út közelében, mert tart egy műszaki mentés, és baleset nehezíti a közlekedést az M3-as bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sor előtt, a belvárosban pedig lassú az előrejutás. Erős a kamionforgalom az M1-es autópályán a fővárosból kifelé vezető oldalon, az M0-as csomópontja és Bicske között a külső sávban álló kamionsorok alakultak ki. Ez visszahat az M0-as autóút felől érkezőkre is, de ott már nem csak a kamionok várakoznak. 5 kilométeres araszolás vár azokra, akik tehát az M0-as felől szeretnének tovább haladni az M1-esen Hegyeshalom felé. Sok sikert és kitartást kívánunk, a Jazzire számíthatnak.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A magyar film 125 éves története előtt tiszteleg a Felvétel, avagy Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás, amelyet augusztus 23-áig tekinthetnek meg a mai Manóházban. Hogy ki, mikor és mit fényképezett, azt most megbeszéljük. Itt van velem a vonalban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior kutatója, és a kiállítás egyik kurátora. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Megnéztem a kisfilmet, a kiállításra még nem jutottam el, de a kisfilmből lejött nekem, hogy tulajdonképpen olyan fotókat lehet megnézni, amik ilyen DVD-s vagy Blu-ray-es nyelven szólva a behind the scenes, tehát a színfalak mögötti. Jó helyen kutakodok, mikor a témát próbálom kitalálni?
1: Igen, ilyen is van, de alapvetően úgynevezett standfotók sorozata az egész kiállítás, tehát olyan filmjeleneteket lehet látni, amire épül a magyar film 125 éves története. A legnagyobb filmeknek egyébként egy nagy része még talán sosem látott, vagy kevésbé ismert jelenete, de amíg megkülönbözteti attól, hogy az ember megnézi magát a filmet, hogy ez sokkal jobb minőségű. Tehát miután egy olyan műfajról beszélünk, ami a filmgyártást a kezdetek kezdetétől végigkísérte, ez az úgynevezett standfotózás, ezáltal nagyon-nagyon jó minőségben tudjuk bemutatni ezeket a filmjeleneteket állóképek formájában. Hát természetesen van benne mozgófilm is, ezt elárulom, hogy 7 percet tudtunk kiválasztani a magyar filmek, magyar játékfilmek 125 éves történetéből, ahol valamilyen formában kapcsolódik a fotózáshoz, a fotóművészet. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas kis rejtvény, aki mondjuk nagyon jól ismeri a filmeket, akkor kitotózhatja, hogy melyik film, melyik jelenet, de mindenképpen nagyon sok ismerős arccal fognak találkozni a látogatók.
0: Igen, egészen különleges fotók voltak benne ebben a kis bemutató filmben, a tanúból, az egészséges erotikát ismertem fel, az egri csillagokat, egy csomó minden. Azt akartam kérdezni, hogy ezek szerint akkor egy jó nagy mennyiségű anyag létezik, amelyből önöknek van lehetőségük választani, és mindig megfordul bennem egy ilyen kiállítás kapcsán az önök lehetséges dilemmája, hogy vajon mennyit kellett kihagyni, mi az, amit sajnáltak, vagy talán majd egy második kiállításba bekerül, szóval, hogy van anyag bőven?
1: Bőven van anyag, a filmarchívum több százezer képkockát őriz, ilyen filmforgatásokon készült filmkockákat. Ezeknek egy része egyébként csak olyan, hogy, vagy nagy része természetesen, de csak egy része olyan, hogy filmjeleneteket ábrázol. Egy nagy résztük olyan, ami dokumentációs céllal készült, tehát tényleg ez a behind the scenes kategória. Ezek az úgynevezett verkfotók, amiken a forgatásnak a menetét lehet látni. Tehát a kamerának a túloldal enged betekintést, és ez nem csak a kutatók számára nagyon izgalmas, hanem a közönség számára is, mert tényleg nyomon lehet követni, hogy az elmúlt 125 évben hogyan készültek ezek a filmek Magyarországon, különböző műtermekben, külső helyszíneken, tehát nagyon sok érdekes, izgalmas helyszínt is lehet látni, érdekes szituációkat, érdekes történeteket, amelyeknek mondom, egy nagy része biztos nyilván ismerős lesz olyan emberek, látogatók számára, akik szeretik a magyar filmet, és gyakran nézik is a magyar filmeket, és természetesen ismerős arcokkal fognak találkozni, hiszen rengeteg olyan filmünk van, a filmtörténetünk tele van olyan filmalkotásokkal, amelyek nem csak nagyon ismerté vált filmek, hanem az maguk a karakterek, a szereplőik is nagyon emlékezetesek. Például Tizedes, meg a többiek főszereplője, címszereplője Sinkovics Imre megformálásában, vagy Minarikede a régi idők fociából, és sorolhatnám még. Igen. Velük is lehet találkozni ezen a kiállításon, hiszen tényleg a leg-leg-legekből válogattunk, úgyhogy nem volt könnyű a válogatás, de a kurátor munkája mindig ezt, hogy mit hagyjon ki, persze vérző szívvel, de megkérdi, de az eredmény egy tényleg jó, feszes, összefogott és nagyon izgalmas informatív kiállítás, nagyon jó minőségben, tényleg olyan minőségben, amilyenben nagyon ritkán lehet látni, és nem beszélve arról, hogy itt most lehetőség van arra, hogy az ember ezeken a megállított képkockákon kicsit jobban is elidőzzön, megnézze alaposabban a helyszínt, a szereplőket, a gesztusokat, és mindazt, amit egyébként egy filmen nem lehet látni, mert jön a következő snitt, és már megy tovább a történet.
0: Igen, híresek önök arról, hogy nagyon szuperül újítják fel a filmeket is, rengeteg felújított filmet lehet szerencsére látni, tehát ebben nagyon úttörő munkát végeznek, viszont miközben beszélt, az jutott eszembe, hogy persze sok százezer kocka van, de valami azt súgja nekem, hogy minél hátrébb megyünk az időben a magyar filmkészítés kezdete felé, talán annál kevesebb volt háború, lehettek pusztítások, egyebek, van valami ilyen fajta dolog, hogy nyilván a közelmúltból több kép van, mint a nagyon régi filmekből, mert ebben a kis filmben, amit megnéztem, ebben van 1934-es, meg 14-es filmből is képkocka. A régiekkel hogy állunk, ez csak egy ilyen kis saját kíváncsiság, de lehet, hogy néhány hallgatót is érdekel.
1: Ez egy nagyon jó és nagyon-nagyon fontos kérdés, mert a Filmarchívum csak akkor alakult meg, amikor a magyar film már, és hát a nemzetközi film már abszolút felnőtt korú volt. 60-as évek legelején, 50-es évek végén alakult meg, és ebben az időszakban már nagyon komoly művészfilmek készültek itthon is, és mindenhol a világ, nagyvilágban. Már túl voltunk több korszakon, olyanokon is például, mint a néma filmkorszak, és hát sajnos nagyon nehéz volt összeszedni az archívum alapján megelőző időszaknak a filmtermését. Különösen problematikus ez még egyébként jelen időben is beszélhetek, hiszen a mai napig folynak ezek a filmkutatások, és a mai napig is kerülnek elő elveszettnek hit filmek. Olyan filmeket nehéz előkeríteni, megtalálni, amelyek a néma filmkorszakban készültek, és ennek pont az az oka. De nem csak itt Magyarországon egyébként, hanem a világon mindenhol nagyon hiányos a néma film korszaknak a gyűjteménye, és ennek az az oka, hogy amikor bejött a hangos film, akkor nem foglalkozott senki azzal, hogy összegyűjtse vagy megőrizze a néma filmeket. És miután nem volt műanyag még abban az időben, minden olyan tárgy, ami ma műanyagból készül körülöttünk, ezeket annak idején ebből a nitrocelluloidból készítették, ami ráadásul még tűzveszélyes is volt, úgyhogy ezeket olvasztották be újra, meg újra, és egyébként nem mellékesen filmszalagot is készítettek belőle. Tehát körülbelül úgy jártunk, mint a televíziózás történetének a mágneses rögzítésnek az első
0: időszakában,
1: hogy töröltek, rávettek.
0: Jaj, fájdal szívem. A szívem fáj.
1: Úgyhogy emiatt az első évtizedeknek a termése, és pont a legérdekesebb korszak, ez a néma film korszak, ennek csak mintegy 10%-a maradt fönn Magyarországon, de körülbelül ugyanez az arány az európai többi országban, és azt hiszem, hogy az Egyesült Államokban is valami hasonló lehet.
0: Azért én azt szeretném, hogyha egy pozitív kicsengése lenne ennek a beszélgetésnek, aki menet közben kapcsolódott be, kedves hallgatók, és szereti a magyar filmet, ki nem, annak jó szívvel ajánljuk a Felvétele vagy Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítást. Augusztus 23-áig mehetnek a mai Manóházba megnézni. Tud-e nekem egy darab számot mondani, hogy aki elmegy ott, mégis hány képkockát tud megtekinteni? Tényleg legyünk pozitívak a végén. Sajnos sok minden elveszett, majd még lesznek csodálatos megtalálások, biztos vagyok benne, de most hogy állunk a kiállításon?
1: Több mint 200 fotót fognak látni jó minőségű, gyönyörű nagyításokban a falakon, és lesznek még ilyen vetítések is, tehát még ennél is több várja tulajdonképpen a látogatókat. Vannak magyarázó feliratok, tehát nagyon érdekes történetek, sztorik bomlanak ki, és hát az első emeleten pedig olyan történet, olyan szakma történetet is láthatnak, és minden dokumentumát meg is nézhetik, eredeti fényképezőgépeket is kiállítottunk, és olyan erekjéket, amelyekkel ezek a fotók készültek. Tehát egy olyan szakmára emlékezünk, amelynek a létezését mindenki látta, az eredményét a különböző reklámfilmfotók terén, igen, de nagyon kevesen tudják, hogy létezett egy ilyen szakma, meg létezik most is, hogy standfotós, és az ő emlékük és az ő munkásságuk előtt tisztelgünk a magyar film 125. születésnapján, hiszen nagyon fontos munkát végeztünk az év.
0: Nagyon jó, hogy ezt elmondta. Nagyon izgalmas a téma, sokkal többet is lehetne erről beszélgetni. Talán egyszer ezt megejtjük, ezt a beszélgetést, de ennek a mainak az volt az célja, hogy felhívjuk a hallgatók figyelmét erre a bizonyos kiállításra, Felvétel címmel, amely tehát a mai Manóházban várja önöket egészen augusztus 23-áig. Rohanni nem kell, de azért illesszék be valahogy a naptárba. Beszélgető társam Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum senior kutatója és a kiállítás egyik kurátora volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattuk. További szép napot önnek!
1: Köszönöm szépen!

0: klasszikus muzsika Moby-tól, In This World volt a dal címe. Talán kevésszer mondják el, az eredeti előadó mindenképpen megérdemli, hogy tudjuk, a dalban hallható hangminta egy hölgy énekelte, ugye? Lord Don't Leave Me, ez volt az eredeti muzsika címe, és 1956-ban a The Davis Sisters énekegyüttes adta elő, Moby pedig előásta. Ezért szoktam volt én is mondani, hogy aki producerkedik, annak ideje jelentős részét célszerű arra szánni, hogy régi lemezeket böngészen. Például ének együttesekét, ahonnan az akapellát sokkal könnyebb megkaparintani, mint egy meghangszerelt dalból, bár ma már az sem probléma. A Happy Hours első órájának végére értünk, amelyet természetesen mindjárt követ a második, mivel ezen a héten, sőt a jövő héten is nyári nagy takarítást tartunk, ezért a játék kérdést a következő óra elején is el fogom mondani. Van egy születésnaposunk, illetve egy programajánlónk a következő órára, meg egy csomó jazzy zene. Candy Dulferrel térünk vissza.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépő Szőke Nikoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Luke Doctors Trio, a Warner Dora Quintet, Mirtil és a Swingistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
1: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Napos nyári időre számíthatunk. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Kevés bécellő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julia Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
5: Jó napot kívánok! Baleset történt a Budafoki úton a Lágymányosi utca közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, és a 9. kerületben a Közraktár utcában a Boráros térnél. Forgalomkorlátozás van érvényben a Jászberényi út szerviz útján, a Tündérfürst utcánál, illetve ma 18 óra 30-tól lezárják a pesti alsó rakpartot, tudtuk meg ezt a BKK-tól. Erős a kamionforgalom az M1-es autópályán, az M0-as autóút csomópontja és Bicske között szakaszosan a külső sávban álló kamionsorok alakultak ki. Ez a torlódás visszahat az M0-as autóút felől érkezőkre is, de ott már nem csak a kamionok várakoznak, hanem 5 kilométeres araszolás vár azokra, akik az M0-as autóút felől érkezve az M1-es autópályára egyes halon felé akarnak felhajtani. Vigyázzanak magukra, jó utat kívánunk!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, tudják mi van a tavaszi és az őszi nagy takarítás között? A nyári. Ez van most nálunk. Két héten keresztül a Sanitol közreműködésével játszunk, és Önök naponta egy 5 termékből álló Sanitol ajándékcsomagot nyerhetnek, ha a napi kérdésre helyesen válaszolnak e-mailben. A megfejtéseket, mint mindig, most is éjfélig várjuk a játék@jazzy.hu-ra, persze a mai kérdésre adandó választ. Holnap, szerdán, csütörtökön és pénteken majd más-más kérdéssel készülünk. A mai kérdés így hangzik. Melyik természetes anyag segíthet a szagok semlegesítésében az alábbiak közül? Szódabikarbóna, ecet vagy citrom? Tehát melyik természetes anyag segít a szagok semlegesítésében? Ez fontos. A szódabikarbóna, az ecet vagy a citrom? Ha tudják a választ, akkor éjfélig bármikor küldhetik a játék@jazzy.hu címre, mi pedig tekintsünk előre. Hamarosan egy születésnaposról szeretnék néhány szót ejteni és játszani tőle egy dart. Aztán vendégem lesz Sziládi Kovács Tibor telefonon, ő a Civil Pódium Egyesület elnöke, és belevetették magukat a jazz bizniszbe vagy szcénába, ha úgy tetszik, ugyanis június utolsó hétvégén első alkalommal lesz majd a Jazz Fest kezd hely. Erről faggatom majd a főszervezőt ebben az órában, amúgy meg jazzy zenék. Most például Bruno Mars következik. Számolunk és indulunk.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amelyben jöjjön első születésnaposunk, marad még a harmadik órára is. 1960. június 8-án született Mick Hucknell. Tudják ki ő, de majd mindjárt részletezem. Micknek nem volt egyszerű gyermekkora, mert édesanyja 3 éves korában elhagyta a családot. Ez a dráma ihlette egyébként később a Holding Back the Years című dalát. A kis Micket tehát apja nevelte, 10 éves koráig nem is volt vele gond, csak utána, mert akkor jött elő az édesanyja hiánya. Amúgy, zárójelben jegyzem meg, édesanyjával mindösszesen 2-szer találkozott életében, gyermekkora után először a 90-es évek közepén, amikor a nő már Amerikában, Dallasban élt. Szóval hányattatott gyermek sors. 1976. júniusában, tehát 16 éves korában ez a zaklatott lelkű tinédzser, tehát Mick Hucknell elment megnézni egy Sex Pistols koncertet Manchesterben. És ennek lett eredménye az évtized végén a Frantic Elevators nevű punk zenekar, amelyet megalapított és amelyben énekelt, sőt a banda 4 kislemezt is kiadott, köztük az említett Holding Back the Years korai verzióját is, hát mi nem ezt ismerjük. 1985-ben látott neki, hogy session zenészeket gyűjtsön és betámadja a kiadókat. A Simply Red zenekar korai nevek közt szerepeltek olyanok, hogy World Service, Red and the Dancing Head és a Just Red is, a piros ugyebár az énekes haja színére utalt. Tegyük hozzá egyébként, hogy Mick Hucknell nagy Manchester United rajongó, a csapat logójában is van piros, szóval minden találkozik mindennel. A Simply Red első sikere nem is saját dal volt, hanem a Valentine Brothers klasszikusa, a Money's Too Tight to Mention, amivel már szép nemzetközi sikereket értek el, nagyobbat egyébként, mint a dal eredeti előadója. Ma már kijelenthetjük, hogy legendás a zenekar, több évtizedes pályafutásuk során rengeteg dalt adtak a közönségnek, slágereket, sikereket és csuda jó koncerteket tartanak. Ha valaki most kedvet kapott ahhoz, hogy Simply Red koncertet nézzen, engedjék meg, hogy a Kubait ajánljam szíves figyelmükbe. Az különösen zseniálisra sikeredett. Ekközben kijelenthetjük, hogy Mick Hucknell egyértelműen a zenekar arca, hangja, sőt védjegye, bár ez nem akadályozta meg abban, hogy civilben más utakat járjon, például regi kiadót alapítson, ingatlan közvetítő céget működtessen, és Szicíliában Il Cante márka néven saját bort is készítsen, és mindeközben támogassa a brit munkáspártot hangos és aktív módon. Feleségével 2010-ben keltek egybe, van egy gyermekük, és a művész úr lelkes pecás és vadász is. Mivel hétfő van, ezért Mick Hucknell születésnapját a Stormy Monday Blues című dallal ünnepeljük most.
1: They

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Budapesten baleset miatt lezárták a Budafoki utat a Karinti-Frigyes út közelében a Krúspér utcánál. Baleset történt a Közraktár utcában a Boráros tér után a belső sávban, és baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasútsor előtt. Telítettek a sávok a Fiumei úton az Orci út felé, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket. Lezárták már a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Mától a középső sávot zárták le. Tart a vasúti hídfelújítás a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Irányonként egy sáv járható. Mától péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. Szép csilla, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben most egy új fesztiválról fogunk beszélni, melynek neve Jazz Fest Keszthely, és bizony a keszthelyi Festetics kastélyban lesz, amely éppen most került be a fősodoratú social médiába tekintettel arra, hogy valaki egyszer elment megnézni, csak nem tudta kimondani, és mondta, hogy a Festetics Keszthelyi, a keszteti Festetics kastély, na ez nagyot megy, és talán jól is jön a keszthelyi Festetics kastélynak, és talán még jobban a Jazz Fest Keszthelynek, amellyel kapcsolatban Sziládi Kovács Tiborral, a Civil Pódium Egyesület elnökével és a Jazz Fest Keszthely, ki tudjuk mondani, szervezőjével beszélgettünk. Tiszteletem, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Szóval, most már mindenki tudja, hogy hol van a Festetics kastély, és meg is próbálják kimondani, jó ez, ha benne van a fejekben, de hogy jutott eszükbe, hogy oda jazzt illene vinni?
1: Hát ugye egy hagyományteremtő céllal hívtuk életre a Jazz Fest Keszthelyt, és hát nagy öröm számunkra, hogy idén első alkalommal ezt meg is rendezhetjük. Hát szeretnénk egy olyan kulturális eseményt létrehozni itt Keszthelyen, ami gyakorlatilag hosszú távon is meghatározó része lehet Keszthely és Balaton kulturális életének. És ugye a Jazz Fest Keszthely két napon kínál, hát reméljük maga színvonalú koncertélményeket is, ráadásul teljesen ingyenesen.
0: No, ez egy nagyon jó hír, így aztán tényleg hírét vihetik a jazznek. Beszéljünk nyugodtan a konkrétumokról. Ugye június 27-én és 28-án lesz az első Jazz Fest Keszthely, két nap. Ha valakinek nehezére esne megjegyezni, segítek, június 27-e a nagy László nap, tehát László napon és utána napon lesz az a program, amelyen fellépnek, és itt igen szép névsort sikerült mindjárt az elsőre összehozniuk, ugye?
1: Így van, tehát ugye két napos rendezvényről beszélünk, de gyakorlatilag már délutántól, kora délutántól várjuk a látogatókat, hiszen azért a keszthelyi Festetics kastély egyébként is nyújt egy komoly látványosságot, attrakciót, úgyhogy a két napban 8 felé. Ez 8 koncert, amelyek 16:45 környékén fognak elindulni, és 11 óráig tartanak.
0: De mondjuk el a fellépőket, mert tényleg szép, és számunkra, jazzy hallgatók számára kifejezetten ismerős lesz a line-up, úgyhogy érdemes, hogy mindenki tudja, hogy ki mindenkit láthat és hallhat.
1: Sorolom, nem is feltétlenül sorrendben, de ugye jön hozzánk Szőke Nikoletta, aki Ella Fitzgerald dalokat fog énekelni, jön a Nagy Emma Quintet, a Jambalaya, a Kék Nyúl, Miheler Mirtil a Swingistickkel, a Jó, Gesztesi Alexandrával kiegészülve, a Fitmob és a Warner Dóra Quintet.
0: Na hát ez tényleg számunkra meglehetősen familiáris. Ugye azt mondta, hogy a rendezvény ingyenes. Hogyan kell elképzelni a Festetics kastélynak melyik részén? Szabad tér, nem szabad tér? Van-e esőhely? Tehát próbálok rákérdezni azokra a tudnivalókra, amelyek fontosak lehetnek, mert jó időjárás ígérkezik, de hát ugye, ahogy mondani szokták, sose lehet tudni.
1: Hát így van a Balatonnál, ez mindig hektikus. Hát mi is nagyon reméljük, és hát imádkozunk azért, hogy nagyon jó időnk legyen. Ez a kastély a hátsó park részében, a gyönyörű füves rész előtti részen lesz majd. Aki járt már a kastélyban, az biztos tudni fogja, aki nem, azt pedig nyilván el tudjuk majd irányítani. Egy viszonylag nagy területen leszünk, egy nagy színpaddal, ahol lesznek egyébként, ugye hát a Jazz Fest nem csupán egy esemény, hogy szerettünk volna egy pici fesztivál hangulatot is teremteni, azért a koncertek mellett gasztronómia és kézműves élmények is várják majd a látogatókat, lesznek food truckok, food különlegességek, helyi borászatok, ugye kézműves kiállítók, tehát nem csak zenében merülhetnek el majd a látogatók, hanem egy, hát igyekeztünk egy komplex kulturális élményt biztosítani, és hát ez nagyon fontos, ugye, mert egyre érkeznek kutyával is, és ugye kutyabarát a rendezvény.
0: Ja, ez jó.
1: Kutyával is látogatható, ugye a szakmai partnerünk a kutyabarát.hu és a kutyabarát.hu, tehát így őket is várjuk sok szeretettel. Ugye azt is szeretném ugye külön megköszönni a kiemelt támogatóinknak a támogatást, ugye a Nemzeti Kulturális Alapnak az esemény létrejöttéhez jutott segítséget, illetve a Netfon Telekom Kft-nek, aki hát gyakorlatilag kezdettől fogva itt ebben a kezdeményezésben, és támogatott minket, hogy egy ilyen színvonalú és ingyenesen látogatható rendezvényt valósítsunk meg.
0: Hát nagyon remélem, hogy itt az első után majd jön a második, és aztán a harmadik, és a 12. A helyszín gyönyörű, az ötlet nagyon jó, a fellépők névsora nagyon impozáns, úgyhogy kedves hallgatók, új színfolttal gazdagodik tehát a Balaton kulturális kínálata. Június 27-én és 28-án első alkalommal rendezik meg a Jazzfest Keszthelyt a Festeti Kestetics kastélyban, de ezt csak viccből mondtam, a keszthelyi Festetics kastély impozáns környezetében. További információkat a jazzfest.hu oldalon találhatnak, de ne magyarul írják be a festet, az egészet angolosan, tehát jazzfest.hu, jazzfest.hu, ott minden további információ fent van, csak azt nem tudják, ha menet közben kapcsolódtak be, hogy kivel beszélgettem, Szilárdi Kovács Tiborral, a Civil Pódium Egyesület elnökével, a rendezvény szervezőjével, akivel remélem nagyjából egy év múlva megint beszélni fogunk. Sok sikert kívánunk önöknek!
1: Nagyon szépen köszönöm, és várunk minden jazz kedvelőt a Festetics kastélyban. Got me your heart spell, baby, got me falling in love.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amelynek második órája ért véget. Híreink, információink, közlekedés és időjárás után visszatérünk Önökhöz a harmadik órával. Abban olyanok muzsikálnak nekünk majd, mint Bruno Mars, a Commodores, Richard Cheese vagy éppen Tina Turner. Ami a mondani valót illeti, természetesen ajánlunk Önöknek programokat, van még naptári eseményünk, jön Titel Kinga és Szeri Minóra a Mesélő Budapest rovattal, és ha valaki most kapcsolódott be, nem tudja, de jó, ha tudja, hogy két héten keresztül bizony a nyári nagytakarítása jelszó nálunk, és ezzel kapcsolatos érdekességgel is készültem, nem beszélve arról, hogy mai játékkérdésünket is mondom majd a hírek után.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ráadás koncert az első estére minden jegyelkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit-szigeti színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es, 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le! Margit-szigeti-színház.hu.
1: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a meleg nyári idő. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli víz vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban baleset történt a 8. kerületben a Vajda Péter utcában a Bláthy Otto utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton a festékgyárnál, és baleset miatt a Rákóczi úton kifelé a Barostérnél nem járható a külső sáv. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton kifelé a Vakcsomópontig, a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket. Lezárták már a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként csak egy sáv járható. Mától péntekig éjszakánként teljes szélességben lezárják a Budafoki utat. Lezárták a harmadik kerületben a Szentendrei út szerviz útját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Útszükületen kell áthajtani a 10. kerületben a Harmat utcában a Sibrik Miklós út közelében, vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, neki indulunk a harmadik órának. Ma harmadszor mondom el játék kérdésünket, de ugye tudják, nálunk úgy zajlik a játék, hogy minden nap másik kérdést mondunk, és minden nap lehet játszani, és minden nap lehet nyerni. Például ma is a helyes válasz beküldők között egy 5 termékből álló Sunnytól ajándékcsomagot sorsolunk ki, hiszen nálunk most 2 héten át

Ez itt a Jazzy, benne a Happy Hours, abban pedig programajánlók. Július közepén újra szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négynapos, izgalmas program sorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk, az elektronikus zene egyik úttörője, óriási hatással voltak a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene fejlődésére, ők pénteken nyűgözik le a közönséget. A szombati záró napon a Pink Martini csinálja meg a buli hangulatot. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította a csapat, azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve. Jegyzem meg, ez sikerült nekik. A koncertek a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém arénában, vagyis Veszprém Fest minden körülmények között lesz július közepén. Jazz a Kastélykertben, avagy június utolsó hétvégéjén első alkalommal rendezik meg a Jazz Fest Keszthelyt a Festetics Kastély varázslatos parkjában. A kétnapos fesztiválon a hazai jazz és swing élet kiváló előadói lépnek a színpadra, köztük Szőke Nicoletta, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Mirtil és a Swingistik, valamint a Nagy Emma Quintet. A koncertek mindkét nap délután 16:30-tól kezdődnek, a látogatókat pedig futrakok és igazi nyári fesztivál hangulat várja. A történelmi kastély környezet és a minőségi élőzene különleges élményt ígér a Balatonparti nyár egyik új kulturális rendezvényén, ez a Jazz Fest Keszthely. A klasszikus diszkó szerelmesei hamarosan ismét találkoznak, és újra együtt élik át a 70-es évek életigenlő, szabad, vidám, gondtalanul táncos világának érzését, ami annyira hiányzik a 21. századi hétköznapokból. Június 3. péntekén a Patinás Ida Bistróban a Várkert bazár aljában csendülnek fel a diszkó klasszikusai az Abbától a Boniemen át a Village People-ig. A két lemezlova Suri Imre és Jazz Kovács László, a dalok pedig az önfeled szóra kötelező kellékei. Gyönyörű környezet, klasszikus diszkóhangzás és slágerek azoknak, akik készen állnak a semmi máshoz nem hasonlítható diszkó életérzésre, melyhez íme egy kis kedvcsináló.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban baleset történt a 8. kerületben, a Vajda Péter utcában, a Bláthy Otto utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton a festékgyárnál, és baleset miatt a Rákóczi úton kifelé a Barostérnél nem járható a külső sáv. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton kifelé a Vakcsomópontig, a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket. Lezárták már a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként csak egy sáv járható. Mától péntekig éjszakánként teljes szélességben lezárják a Budafoki utat. Lezárták a harmadik kerületben a Szentendrei út szerviz útját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Útszükületen kell áthajtani a 10. kerületben a Harmat utcában a Sibrik Miklós út közelében, vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. A harmadik óra közepén járunk, ilyenkor szoktam még egyéb naptári eseményeket mondani azokon kívül, amelyekről beszéltünk ma. Egy születésnapost emeltem ki az előző órában, ő Mick Hucknell, a Simply Red frontembere, de van még születésnaposunk, meg esemény is. Például 1974. június 8-án lett első Amerikában a country listán Dolly Parton I Will Always Love You című dala, amelyet egyébként a művésznő a saját érzései alapján írt. 1982-ben újra kiadták, akkor megint első lett, és aztán rá 10 évre jött a több mint testőr is benne Whitney Houston verziója, ami 14 héten át volt első, és női előadó legnagyobb példányszámban elkelt kislemeze lett. Persze Grammy-t is kapott érte, amit meg amúgy Dolly Parton adott át Whitney Houstonnak. Szóval, ha nem tudták, hogy az I Will Always Love You feldolgozás, épp itt volt az ideje megtudni, 74-ben az eredeti lett első Amerikában. 85-ben a Tears for Fears-től az Everybody Wants to Rule the World volt az első Amerikában, amely dalt mindjárt meghallgattunk, de előtt azért elmondom, hogy 1940. június 8-án született Nancy Sinatra. Összehozzuk a kettőt, mármint az Everybody Wants to Rule the World-ot és Nancy Sinatrát egymás utánra. Először a Bourbon Street Jazzy verziója következik, amit máshol nem is hallhatnak csak nálunk, utána pedig Nancy Sinatra legnagyobb slágerét, a These Boots Are Made.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy fontos napról fogunk megemlékezni. Azt gondolom, hogy mind a kettőnk nevében beszélhetek, hogy vannak ilyen fontos napok, amikor az ápolókat vagy az orvosokat ünnepeljük, de a pedagógusok ugyanide tartoznak, úgyhogy nem mehetünk el a pedagógus nap mellett.
2: Így van, június első vasárnapja hagyományosan a pedagógus nap. E napon ünnepeljük, ahogy szokták mondani, a nemzet napszámosait, és különben 1952 óta ünnepeljük őket, tehát ez nem egy nagyon-nagyon nagy múltú ünnep.
1: Ki az, akiről fog szólni a mai történetünk?
2: Amikor erre az alkalomra készültem, megkérdeztem a férjemet, aki ő maga is pedagógus, és megkérdeztem, hogy ki jut először eszébe, hogy melyik híres pedagógusról kéne beszéljünk, és ő azt mondta, hogy beszéljünk Karácsony Sándorról, úgyhogy őt hoztam a mai nap alkalmából.
1: Karácsony Sándor pedagógus volt, és mi?
2: Karácsony Sándor pedagógus volt, filozófiai író, egyetemi tanár, a magyar filozófiai gondolkodás egyik legeredetibb alakja. 1891-ben született, különben földes községben. Édesapja egy nagyon sokat olvasó, könyvszerető ember volt, egy jómódú birtokos, édesanyja pedig egy református lelkész lánya. Karácsony Sándor az elemi iskoláit, az első éveit a földesi iskolában járja, és már itt egy nagyon szép idézetet találtam, a tanárairól ezt írta később. Talán sohasem lettem volna pedagógus, ha már a földesi elemi iskolában két áldott nevelői lelkületű tanítóm nem lett volna.
1: Ezt ilyen olyan sokszor halljuk, ezt annyiszor halljuk, hogy ő volt az a tanár, aki
2: ráállított erre az
1: bennem.
2: Így van, így van. Ezt követően a gimnáziumi éveit a Debreceni Református Kollégiumban végezte 1902-től 10-ig, és már itt a diák évei alatt megerősödött benne ez a hivatástudat. Megint idéznék egyet tőle. 1902 őszén irattak be Debrecenbe elsős gimnazistának. Szeptember 10-én 8-tól 9-ig volt az első latin óránk. A 9 órai 10 percben láttam meg világosan, hogy az Isten is tanárnak szánt. Attól fogva ösztönösen is, tudatosan is készültem erre a pályára. Figyeltem, kritizáltam, töprengtem, terveztem, milyen az ember, ha tanár.
1: És aztán ezt meg is valósította. És hogy milyen lett ő tanárként?
2: Érettségi után a Budapesti Tudományegyetem bölcsész szakára került, magyar-német szakra, 1911-től 14-ig, és közben vendéghallgatóként Münchenben, Bécsben, Grazban és Genfben is tanult. 1914-ben éppen fegyvergyakorlatot teljesített, amikor ugye megtörtént a hadüzenet és kitört az első világháború. Karácsony Sándor a kelet-galíciai frontra került, és olyan súlyosan megsebesült, hogy ettől kezdve egész életében két mankóval, illetve két bottal kellett járnia. Aztán a világháború végén, 1917-18-ban pótolta a háború miatt elmaradt fél évet, és 1918 augusztusában kapta meg a tanári oklevelét.
1: Budapestre vagy Pestre mikor került?
2: A következő évben, 1919-ben került fel Pestre, és a Tavaszmező utcai gimnáziumban, Zrínyi Miklós gimnázium, itt kezdte meg tanári szolgálatát, és 8 évig dolgozott itt a legkülönbözőbb munkakörökben. Volt osztályfőnök, énekkar, zenekari felügyelő, önképzőköri vezető tanár, segítőegyesületi irányító, könyvtárőr, cserkészparancsnok, tantestületi jegyző és még igazgató helyettesíts, tehát minden funkcióban kipróbálta magát. Már ebben az évben, 1919-ben bekapcsolódott a Protestáns Keresztény Ifjúsági Egyesület KIE munkájába. E egyesület serdülő foglalkozásaiból nőtt ki a magyarországi cserkészet, úgyhogy elmondhatjuk, hogy Karácsony Sándor országos hírű cserkészvezető lett, és 8 évig töltötte be a Magyar Cserkész Szövetség társelnöke pozícióját.
1: Magánélete hogyan alakult?
2: Itt a gimnáziumi tanári évei alatt vette feleségül Szalai Terézt, a Keresztény Leányegyesület hazai és nemzetközi körökben szintén ismert vezetőjét, és ebből a szép házasságból egy fiú és két lány született.
1: A munkássága hogyan alakult?
2: 1927-től a tudományos munkásságát az akadémia folytatta, és közben hivatalosan továbbra is a gimnázium állományában maradt. Aztán 29 májusában a Debreceni Tudományegyetem bölcsészeti karán a filozófia, pedagógia és a magyar nyelvészet doktorává avatták, és 34 és 42 között Debrecenben már mint magántanár minden szemeszterben rendkívül népes hallgatóság előtt tartotta az előadásait. Természetesen az ő életében is árnyékként jelent meg a II. Világháború. 44 márciusától már nem szerepelt nyilvánosan, inkább vidéken tartózkodott, mivel a Gestapo egyre inkább érdeklődött utána, ugyanis írásaiban a szomszéd népekkel Törökökkel való megbékélést hirdette, és nem volt elfogadható az ő állásfoglalása. Ennek ellenére 1944. szeptemberében visszatért Budapestre, és az ostromot Budán élte át. Aztán 45. februárjától kezdve belekezdett még közéleti tevékenységekbe, például 46-ban a Magyar Cserkész Fiúk Szövetsége elnöke lett, azonban ezt követően az egyre erősödő kommunista dogma rendszer háttérbe szorította, úgyhogy nyugdíjazták az egyetemről, és az irodalmi munkáit is lehetetlenítették, úgyhogy szépen lassan lemondott mindenféle tisztségéről, megbízatásáról, és 1950-ben végül nyugdíjazták is, úgyhogy élete utolsó éveiben gyakran tartózkodott Földesen, illetve Balatonakaratjai nyaralójában, és 1952. februárjában hunyt el Budapesten szívbénulás, illetve agyvérzés következtében. Rengetegen ott voltak a temetésén, sok tisztelője és csodálója kísérte őt el, sírja a kerepesi temetőben van.
1: Milyen volt az ő tanítási módszere?
2: Nagyon sokat írt Karácsony Sándor a gyerekekről, illetve a hozzájuk fűződő viszonyáról. Azt írta, illetve az volt az ő felfogása, hogy először játékosan viszonyult hozzájuk, majd egyre inkább megdolgoztatta őket, végül az eszményképük lett, s vállalta, hogy a vita partnerük lesz, hogy felnőtt korukban felnőttként kezelhesse majd őket. Ez egy nagyon bölcs meglátás, azt gondolom.
1: Emléktábla van róla valahol Budapesten.
2: Igen, abban a gimnáziumban, ahol ő 8 évet tanított, a józsefvárosi Zényi Miklós gimnáziumban emléktábla őrzi az ő alakját a Tavaszmező utcában. Emellett a 8. kerületben el van róla nevezve egy utca is, tehát van Karácsony Sándor utcánk is, illetve a 11. kerületben a Karinti Frigyes út 18-as szám alatt emléktábla szól arról, hogy itt élt és alkotott Karácsony Sándor.
1: Idéztél már tőle, de van még valami útra való?
2: Ezt mondta Karácsony Sándor a pedagógusokról. Idézem. A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van, a jövőbe vetett hit optimizmusa. De gondoljunk hálával és szeretettel, biztos, hogy mindannyiunknak van egy-egy olyan pedagógus az életében, aki meghatározó volt, úgyhogy legyünk értük hálásak, és ez a mondat pedig útra való lehet minden pedagógusnak ennek a napnak az alkalmából.
1: Köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelynek végére értünk. Mielőtt átadnám a mikrofon, persze csak képletesen Hávarga Marjannak, ugyanis ismétlést fognak hallani. Előtte még azért elmondom mai érdekességünket. Tudják, két héten keresztül a Szanitól jóvoltából játszunk, a kis promóciónk címe nyári nagytakarítás. Ezzel kapcsolatos érdekességet szánok még ide a műsor végére. Őseink tisztító szerei közül nem hiányozhatott az ecet és a só sem. Ám az ecet nem csak vízkő oldásra, hanem szaktalanításra is szolgált. Akár városi, akár falusi háztartásról volt szó, nyáron nagy melegben gyorsan erjedt vagy savasodott az étel, így ecetes forró vízzel mosták át a tároló edényeket és a felületeket, hogy elpusztítsák a baktériumokat. A különböző finomságúra őrölt sót rézedények, rézmozsarak fényesítésére használták, gyakran egy kis ecettel keverve. Mivel a só csak enyhén csiszolt, így visszaadta az edények csillogását. Csupa jó hír, holnap is játszunk, holnap is nyerhetnek egy 5 termékből álló Szanitól ajándékcsomagot, persze, majd másik kérdést mondunk holnap délután 4-kor. Most búcsúzik a műsorvezető Jeszkovács László, mindenkinek szép estét kívánok, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Abáca show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
1: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jóvoltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a meleg nyári idő. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Budapesten baleset történt a Fogarasi úton a Kerepesi út előtt. A befelé haladó forgalom a kifelé vezető oldal belső sávjában haladhat. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton kifelé a Baross térnél a külső sávban, a 8. kerületben a Vajda Péter utcában a Bláthy Otto utcánál, valamint az Erzsébet híd március 15-e téri felhajtóján a Szabadsajtó út előtt is. Erős a forgalom az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Astoria felé. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát, a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták már a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Mától a középső sávot zárták le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Irányonként csak egy sáv járható. Mától péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. Lezárták a 3. kerületben a Szentendrei út szervizútját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: Ez a Jazzy benne kezdődik, Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hálvarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás, módszer specialista, akit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Szia!
2: Szia Marian, szeretettel köszöntelek én is téged és a kedves hallgatókat.
1: A mostani beszélgetésünk fókuszpontja és aktualitása egy hamarosan megjelenő könyv. Veszteségről szóló történeteket osztasz meg az olvasókkal, de ennél sokkal bonyolultabb és hosszabb folyamatról van szó, mint amit a könyv címe elárul. És pont Jazz Kovács kollégámnak mondtam tegnap az ajánlóban, hogy mennyire megható nekem, hogy amikor találkoztunk, akkor még ennek az útnak az elején voltál. Még csak azt tudtad, hogy mi az, ami hív téged, és azóta nagyon sok idő eltelt, és te közben pszichológus lettél, közben már a családterapeuta képzésed vége felé jársz, közben a gyászfeldolgozásnak egy olyan módszer tanát is elsajátítottad, ami azért még a gyászcsoport vezetők közül is kiemel téged, hatalmas tapasztalatot is szereztél, szóval egy elképesztő utat jártál be, és ennek az útnak az egyik megkoronázása az a konferencia, amit idén már másodjára rendezel majd meg gyász témában, és ez a könyv, amely ugye Gyásztörténetek címmel hamarosan megjelenik. Szóval arra kérlek a beszélgetésünk elején, hogy azt mondd el nekem is a hallgatóknak, hogy amikor elindultál, akkor volt-e egy olyan mondat, egy olyan érzés, ahova meg akartál érkezni, vagy egyszerűen csak most flóban vagy, és ami jön, azt beépíted az utadba?
2: Igazából így, ahogyan a kérdésedet is hallgattam akarva akaratlanul, de tényleg ennek a több évnek a történései így leperegtek a szemeim előtt, illetve a gondolataimban, mert hogy tényleg nagyon sok minden történt, és hogy volt-e valami

0: valamilyen irányba vitt, illetve a másik pedig az, hogy belülről volt egy iránytű talán, vagy egy olyan vágyállapot, hogy szerettem volna belülről azt érezni, hogy megérkezem arra az útra, arra a tevékenységre, amiben önazonosnak érzem magam, amiben valahogyan a mindennapi munkám is valahogyan, nem azt mondom, hogy a hobbim lehetne, de hogy szívvel, lélekkel tudom csinálni, és hogy nem kifáradok benne, hanem örömmel tölt el, és valami olyan ügy mellé állhatok, legyen itt akár szó a gyászfeldolgozásról, ami értelmet nyer, és értelmet ad annak, hogy én itt vagyok, és létezem.
1: Volt most egy érdekes félmondatod. Azt mondtad, édesanyámnak van, volt. Annyi gyászolónál figyeltem meg, hogy kijavítja magát. Hogy azt gondolja, hogyha egyszer valaki már elment ebből az ő életéből, a sajátjából, a családjáéból, akkor már mindenképpen múlt időben kell beszélni róla. Automatikusan kijavítom magamat én is. De miért kell kijavítani? Hiszen pont azt mondja a legtöbb gyászterapeuta is, hogy az életed része fontos volt számodra, most is itt van a szívedben, a gondolataidban, az emlékeidben, akkor miért javítjuk ki magunkat múlt időre?
0: Igazából, ahogy pont ezt mondtam, az zajlott le bennem, hogy igen, van, mert hogy ez a mondat velem van sokszor, de hogy éreztem magamban egy ilyen diszonanciát, de hogy mondhatom azt, hogy van, hogyha ő már nincs. Uh-huh. És ugye az is
1: ez
0: megfogalmazódott.
1: Ez a klienseknél is megjelenik.
0: Így van, tehát hogy ugye ebben a helyzetben is megjelenik, hogy azért egy gyászfolyamatban, egy veszteséghelyzetben ugye a szakember is ember.
1: Igen.
0: És hogy igazából tényleg én is nagyon sokszor azt szoktam mondani, amit nagyon szépen mondtál te is az előbb, hogy azért nagyon sok mindenben itt vannak, és itt maradnak velünk, akkor is, hogyha mondjuk fizikai mi voltukban nincsenek itt. Talán ez egy ilyen, nem is tudom, tudatalatti automatikus korrekció, vagy megmagyarázása, nem tudom, de hogy maga ez a mondat, ez nagyon, nagyon meghatározó volt számomra, és én is egyébként ezt sokszor tapasztalom így a folyamatokban, hogy talán az ember nem is tudja, hogy mit mondhat, vagy hogyha jelen ember fogalmaz egy elvesztett szeretével kapcsolatban, akkor az olyan, mint hogyha nem értenék, vagy hogy akkor miért gondolja. Így van, mint hogyha akár magában a feldolgozás folyamatában lenne valami elakadás, és hogy ez így egy automatikusan valahogyan jött.
1: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket a Dr. Jazzyben, Nagy Zsolt pszichológussal, haladó gyászfeldolgozás módszer specialistával. Várjuk vissza önöket.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Mai beszélgetésünk apropója, hamarosan megjelenő könyve, amelynek címe Gyásztörténetek, veszteségből növekedés. Beszéljünk egy kicsit tulajdonképpen részben a könyvet kapcsán egy olyan témáról, ami egyre inkább fókuszban van, de úgy érzem, ha már a diszonanciát, a kognitív diszonanciát említetted, hogy ez is egy ilyen diszonáns téma még mindig, ez pedig a poszttraumás növekedés. Egyszerűen nem tudjuk valahogy ezt a két nagyon ellentétes dolgot összeilleszteni, hogy elveszítünk egy munkát, vagyont, házastársat, családtagot, hát hogy is lehetne abból növekedni? Szóval nézzük meg egy kicsit közelebbre, hogy például a könyvedben most anélkül, hogy spoilereznénk, hogy jelentek meg azokban a nagyon személyes történetekben a poszttraumás növekedés folyamata, amiket megosztasz?
2: Igazából egy picit onnan indítanám, hogy miért is lehet ez nehéz, mert hogy tényleg én is nagyon sokszor félve teszem fel ezt a kérdést, akár egy egyéni, vagy akár egy csoportos folyamatban, hogy mire is taníthat ez a veszteség. Mert hogy egy nagyon nehéz helyzetben van ilyenkor a gyászoló, de hogy mégis ott van tényleg annak az átkeretezési lehetősége, hogy valamit megláttatni. Általában úgy szoktam fogalmazni, hogy ebből a nehéz helyzetből mi az, amit a saját életére vetítve át tud akár venni, akár valamilyen tanításként saját maga részére, az életének a további folytatása kapcsán, akár az emberi vagy a szakmai kapcsolódásai, szakmai élete mentén esetleg saját magára át tudna vetíteni. Ugye a könyvben 25 különböző veszteségtörténettel találkozhat az olvasó. Ezek nem csak haláleseti veszteségről szóló veszteségtörténetek, hanem akár a meddőség, párkapcsolati szakítás, kisállatgyász, idősödés, klinikai halálból való felépülés, akár az elköltözés, vagy a társállatvesztés, és még ezen kívül egyébként tényleg nagyon sokféle egyéb veszteség. De hogy pont az volt a könyv megírásával a célom, hogy valahogyan reményt, hitet adjon az olvasóknak, akár azoknak, akik érintettek bármilyen veszteségben, akár azoknak, akiknek korábban volt valamilyen veszteségük, és arra szeretnének valamilyen egyéb perspektívából ránézni, vagy csak azoknak, akik az élet értelmét keresve szeretnének bármilyen témájú könyvet olvasni, hogy újabb perspektívákat láthassanak meg, mert ugye vannak a gyásznak újabb perspektívái, újabb elméletei, amik között például a gyásznövekedés elmélete, vagy a konstrukcióadó elmélet azt fogalmazza meg, hogy ha valamilyen jelentés konstrukcióval látjuk el, akár a veszteséget, vagy megpróbálunk benne meglátni növekedési lehetőségeket, az talán egy picit megértettebbé tud tenni. És ugye a történetek esetén is, hogy így a kérdésedre is válaszoljak, olyan új irányvonalak, olyan akár új egyéni életutak jelentek meg az egyes veszteségek kapcsán, amik mondjuk az egyének életébe nem érkeztek volna meg, hogyha az adott veszteség nem történik meg. Hogyha növekedésről beszélek egy veszteség esetén, akkor például olyan helyzetekre gondolok, hogy valaki egy baleset kapcsán hozott létre akár egy egyesületet, aminek mentén más hasonló helyzetbe kerülteknek tudott lelki támogatást nyújtani, vagy akár egy klinikai halál mentén az ott megtapasztalt helyzetből fakadóan a felépülését követően egy teljesen más életvitelt kezdett el folytatni, vagy akár az a fiatal srác, aki egy több évtizedes függőséget követően egy pár éve tartó abstinens állapotban most már szociális munkásként drogos fiataloknak segít. Tehát, hogy ezek a veszteségek megmutatják, hogy olyan utak, olyan tapasztalások nyíltak az egyéni utakban, az egyéni életekben, amikből Pál Feri szavaival élve forrást tudnak fakasztani más emberek számára. És talán ez az, amit én is szoktam hangsúlyozni, akár a folyamatai, egyéni vagy csoportos folyamatokban, hogy hogyan lehet meglátni azt, hogy az én nehézségemben mi lehet az, amiből valamit építve mások számára tudok adni valamit, abból, amit én átéltem.
1: Nagyon érdekes kérdés az, hogy mi az, ami mondjuk két-három embert összeköt vagy szétválaszt a tekintetben, hogy az egyik átéli a poszttraumás növekedést és létrehoz egy másokat segítő civil szervezetet, vagy a saját veszteségével azt feldolgozva hasonló helyzetben lévőknek segít, vagy ebben eltűnik, és nem tud belőle kijönni. Mi lehet az, ami az embereket ilyen módon elválasztja idézőjelben egymástól, hogy az egyik képes növekedni, a másik pedig eltűnik benne.
2: Picit idehoznám akkor a szakdolgozati témámat, mert pont így a gyász témát kutattam, és azt vizsgáltam meg, hogy a reziliencia és az önegyüttérzés az hogyan hat a jóllét érzésre és az egyes megküzdési stratégiákra olyan fiatal felnőttek életében, akik az elmúlt 3 évben vesztették el a szerettüket. És ami nagyon fontos, és talán válaszul a kérdésedre, az egyrészt a reziliencia mértéke, másrészt a saját magammal való önegyüttérzés. Hogy nehéz helyzetekben mennyire tudok elfogadó, megengedő, önmagamat szerető, jó szülőjévé válni akár saját magamnak, és a másik meg a reziliencia. Ugye a rezilienciával kapcsolatban sokszor felmerül a kérdés, hogy velünk született személyiség vonása, vagy akár egy fejleszthető készség. És ugye egyre inkább azt erősítik meg a kutatások, hogy ez egy fejleszthető készség. És több dologból tevődik össze, tehát hogy az, hogy ki mennyire válik reziliens, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont annak kapcsán, hogy egy helyzetre, egy nehézségre hogyan tudunk reagálni, hogy mi az a mintázat, amit otthonról hozunk, hogy hogyan tudunk nehéz helyzetekkel akár megbirkózni, vagy mennyire vagyunk konfliktuskerülők, mennyire van otthon a családi rendszer működésében helyett erre a nehéz érzésekről, fájdalmakról való őszinte nyílt direkt kommunikációnak, de hogy ami fontos, és ezért is fejleszthető készség, hogy én úgy gondolom, hogy akár egy egyéni terápiás folyamattal, akár saját magunk önismeretének a mélyítésével, ez egy olyan terület, amit fejleszthetünk. Tehát, hogy nincs ebben egy eleve elrendeltetés, ha én mondjuk egy olyan családi közegből származom, ahol mondjuk kevésbé volt jellemző a családi transgenerációs mintáimban a nehézségekkel való megküzdés, hogy akkor én életem végéig egy ilyen életmódban, egy ilyen gondolkodásmódban kell, hogy leéljem az életem.
1: Azonnal folytatódik egészségmegőrző műsorunk itt a Jazzin. A Dr. Jazzy vendége Nagy Zsolt pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Nagy Zsolt pszichológussal, gyászfeldolgozás módszer specialistával, a hamarosan megjelenő Gyásztörténetek, veszteségből növekedés című kötet szerzőjével. A könyved 25 történet segítségével mutatja be, hogy milyen sokféle veszteség, milyen sokféle gyász folyamat jelenhet meg az életünkben. És most, hogy a rezilienciát említetted, eszembe jutott, benne voltam egy kutatásban, fiatalkorú elkövetőket vizsgáltak. Az a kérdés, hogy ő hogy éli túl a büntetésvégzési intézetben töltött idejét, meg utána hogyan tud talpra állni, az valóban a reziliencia kérdése is. És a kutatások is azt mutatják, hogy ez fejleszthető, de a Hirschi kötődés elmélet is nagyon meghatározó, meg az, hogy milyen mintát hozunk otthonról. Szerinted, ha valaki mondjuk börtönbe került, és egy hosszabb időt kellett betöltenie, vagy akár mondjuk mentális betegség miatt rászorult egy hosszabb kezelésre, ezeket is el kell gyászolnunk?
2: Tehát úgy gondolom, hogy ez ugye egyéni szinten akár az elvesztegetett időnek, igen, a gyásza, az, igen, hogy az a sok minden, amit esetleg abban az időben elvesztettem, kapcsolatok, kapcsolódások, lehetőségek, illetve emellett az is, hogy sok mindent nem tudtam saját magamból megvalósítani. Az elmulasztott lehetőségek, és hogy én úgy gondolom, tehát hogy például az egyik szereplő a könyvben, ő is írja, hogy többször is volt börtön is, és hogy az ott megtapasztalt élmények is, én úgy gondolom, hogy később hasznos hozadékai lehetnek a későbbi útnak. De hogy nagyon fontos, hogy ugye ezekkel a nehezebb időszakban való megtapasztalásokkal mit kezdünk, hogy utána visszamegyünk-e, visszamegyünk-e esetleg ugyanabba a közegbe, ami mondjuk a nehézséget hozta, vagy ebből valahogyan próbálunk túljutni, akár egy egyéni folyamattal, vagy valamilyen spirituális támogatással, valamilyen spirituális kapaszkodóval, akár egy hitbéli kapaszkodóval, vagy bármivel. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy minden, amit az úton megélünk, legyen az pozitív, legyen az negatív, az hozzánk tud adni.
1: Átlépve egy másik fontos kérdésre, a gyásznak a folyamatára, hogy ez több szakaszból is áll, és ezt már itt ebben a műsorban is elmondtad korábban, és nem is a szakaszokra szeretnék most rácsatlakozni, inkább apró mozzanatokra, mint például a felkavaró emlékek. Elég sok szakirodalmi forrás foglalkozik azzal, hogy amikor ilyen emlékbetörések vannak, amikor ilyen felkavaró emlékek vannak, mert meglátok valakit az utcán, vagy felidéződik bennem, nekem is volt egykor ez az életem része, és most már nem a részem. Szóval, hogy ezek vissza tudják rántani az embert, még egy jól feldolgozott gyász esetén is. Terapeutaként ezt hogyan tudod jól megérintetni a klienssel?
2: Igazából ugye a folyamatban sokszor elmondom nekik azt, hogy a hullámzás mértéke az normális, talán annak az intenzitása az, ami csökkenni fog. És hogy igazából sokaknál azt látom, hogy ahogyan halad előre a gyász folyamat, ennek a kilengésnek a mértéke csökken. Mégpedig azáltal, hogy ugye megtanulnak a nehéz helyzetekkel mit kezdeni. Megtanulják, hogyha nagyon van egy ilyen emlékbetörés, vagy akár egy alkalom, akár bármi olyan helyzet, ami egy ünnepnap, vagy ami újra akár évfordulóként felszakítja a sebeket, hogy azokban mi az, ami segít érzelmileg stabilizálódni. Tehát az is lehet egy ilyen plusz mankó és eszköz, hogy ilyen helyzetekre van akár egy ilyen átgondolt eszköztár, hogy mi az, amivel akár egy négyszög légzéssel, vagy bármi olyan érzelemszabályozó eszközzel tudják saját magukat is akár biztonságba helyezni. De hogy én is most így 4 év távlatából, ugye áprilisban volt 4 éve, hogy elvesztettem az édesanyámat. Azt tapasztalom, hogy vannak megérintő helyzetek és olyan pillanatok, amikor igenis fáj a hiánya, amikor az ember elérzékenyül, és hogy én próbálok megengedő lenni saját magammal szemben is, és ezt a megengedést próbálom valahogyan tolmácsolni a hozzám járó klienseknek is, hogy nem valamilyennek kell lenni, hanem önazonosnak, hogy megengedni azt, hogyha fáj, mert hogy hiába próbálok én keménynek tűnni, és nem kiad feladni az érzéseimet, vagy elsiratni a könnyeimet, azok belülről úgy is feszíteni fognak. Hogyne. Tehát, hogy valahogyan egy betegség, vagy szorongás, vagy egyéb helyzetben, de utat fognak maguknak törni. És lehet, hogy valakinek az segít, hogy emlékezik, lehet, hogy valakinek az segít, hogy akkor elmegy sportolni, lehet, hogy valakinek a sírás, vagy a történetek felelevenítése, de lehet, hogy valakinek a naplózás. Meg kell találnom azt, hogy saját magamnak mi segíthet, mert hogy én úgy gondolom, hogy ez egy természetes folyamata a gyásznak, hogy azokban a helyzetekben, amikor igenis ott kellene, hogy legyenek és nincsenek ott, megérintődik az ember.
1: Azonnal folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazzy-ben Nagy Zsolt pszichológussal, gyászfeldolgozás módszer specialistával, a hamarosan megjelenő Gyásztörténetek veszteségből növekedés című kötet szerzőjével.
3: Jazzy.
4: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Nagy Zsolt pszichológussal, gyászfeldolgozás módszer specialistával, a hamarosan megjelenő Gyásztörténetek veszteségből növekedés című kötet szerzőjével. Van egy nagyon különös helyzet szerintem, nem beszélünk róla, de nagyon sokakat érint, amikor mondjuk például egy házaspárnak az egyik tagja elveszít egy családtagot, akit lehet, hogy a másik ember, az ő házastársa nem is annyira kedvelt, vagy esetleg feszültség volt a családon belül, és így tovább. Mint hogyha el kellene titkolnia azt, hogy ő mennyire mélyen megérintődik. Még tudhatja is, hogy a házastársának sok bánatot vagy keserűséget okozott ez a családi kapcsolódás. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Te belefutsz ebbe, elmondják-e neked a kliensek?
2: Igen, és hogy igazából nagyon sokszor azt fogalmazzák meg azon a kanapén, amivel szemben velem ülnek, hogy olyan jó, hogy erről lehet őszintén beszélni. Tehát, hogy önmagában már az, hogy annak van valamilyen tere, hogy nem azt kell mondanom, amit úgy gondolom, hogy elvár tőlem a az önmagában sokat tud segíteni, és hogy én ebben látom magának a folyamatnak is a gyógyító hatását, hogy sok minden kimondhatóvá válik, és hogy nem úgy, hogy valami ennek kell lennem, hanem ahogyan én azt megélem, mert hogy nagyon sokszor tényleg ez a tojáshéjon járkálás az, amit látok, hogy vagy nem akarom a másikat már egy idő után terhelni, vagy igazából...
1: A gyászommal.
2: Vagy nincs rá egyszerűen tér, vagy idő, mert hogy mondjuk a gyerekekkel kell foglalkozni, és a hétköznapi mókuskerék az nagyon könnyen berántja az embert, és hogy általában ezekben a helyzetekben nagyon sokszor megjelenik az, hogy a jelen gyászban való nehézség, feldolgozatlanság, elakadás mögött egy korábbi, akár élő szülővel, vagy élő rokonnal való nehéz kapcsolat van valami gyökér, akár tehát ugye a gyökér probléma az nagyon sokszor a meg nem élt autonómia igényekből is fakadhat, hogy mondjuk engem gyerekként arra szocializáltak, hogy nem fejezhetem ki, nem mondhatom ki azt, ami bennem van, az én igényeimnek, szükségleteimnek nincs tere. És ezt nagyon sokszor látom, hogy megjelenik aztán magában a gyász folyamatban is, mint ilyen tudatalatti viselkedésmód, hogy mindenki előttem fontosabb, de hogy az, ami egyébként bennem van, az másodrendű.
1: Most volt egy mondatod, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, az élő rokonnal való kapcsolódásunk, amely megszakad. Én ámulva szoktam posztokat és posztok alatti kommenteket olvasni, amelyek ezzel a témával foglalkoznak, hogy milyen elképesztően sok ember szakítja meg az általa mérgezőnek megélt kapcsolatot a szüleivel, testvérrel, baráttal lehetne folytatni. Azt gondolom, hogy az, hogy megszakítok fizikailag valamit, az nem azt jelenti, hogy megszakadt az a kapcsolat. Én nem akarok abban részt venni, mert nekem fáj. De úgy gondolom, hogy az is egy komoly gyász folyamatot igényelne, hiszen az illető még él. És tulajdonképpen lehetnénk akár jó kapcsolatban is, de nem vagyunk, mert nem bírja el a mi kapcsolódásunk azt a sok feszültséget.
2: Igen, tehát, hogy ez egy bizonyos határszabás egy ponton túl saját magunk mellett, hogy ugye a kapcsolatból való kilépés, a kapcsolat megszakítása, arról is szól sok esetben, hogy ugye nem viselem el azt, hogy most már akkor számomra bántódó dolgok, akár bántás érkezzen, de hogy igen, ahogyan mondod is, ettől függetlenül a belső igény az ott van, hogy mert ugye maga az is, hogy egy élő személlyel a kapcsolat nem olyan léte, amilyenre vágyunk, és hogy folyamatosan nyújtjuk ki valaki irányába a kezünket úgy, hogy az a két kéz nem tud összeérni, pedig hiába él a másik. Ez egy veszteség folyamat. És hogy ugye hasonlóan, mint mondjuk bármilyen egyéb veszteség esetében, mint a gyászfeldolgozás módszer egy konkrét cselekvésprogramot tud nyújtani, ami 7 vagy csoportos alkalmon keresztül, 8 alkalmon keresztül egy olyan cselekvéssort tanít meg a folyamat során, ami aztán későbbiekben egyénileg is alkalmazható a különböző veszteségeknek a feldolgozására. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy ugye távolabbról indulunk ebben a módszerben, és a gyászról, a veszteségekről való általános gondolkodásban, azokról a klisékről beszélgetünk, ami egyébként nagyon sokszor megjelenik a gyász folyamat során, és akkor utána a résztvevő készít egy saját veszteségdiagramot, amiben az egész eddigi élete során megélt veszteségeket összegyűjti. Ennek az a lényege, azért kell ezeket, hogy egyrészt saját maga is átgondolja, hogy hogyan van az élete korábbi nehézségeivel, mik azok, amiken már megdolgozottá váltak, mik azok, amik esetleg még mindig aktívan akár felkavarják, vagy érzéseket váltanak ki, és utána ezekből a választott veszteségekből sokszor lehet, hogy ez az a veszteség lesz, amivel érkezik, de már láttam arra is példát, hogy valaki mondjuk szülővesztéssel érkezett, és mondjuk teljesen másnak, és egy nagyszülőnek írt levelet, vagy magzatvesztéssel érkezett, és a szülőnek írt utána a levelet, tehát hogy a veszteségdiagramot követően erre a kiválasztott személyre, vagy veszteségnek a tárgyára egy kapcsolatdiagram készül, amiben az adott személlyel, vagy akár egy munkával, vagy társállattal való kapcsolódás során átélt pozitív és negatív élményeket gyűjti össze a gyászoló, és utána ezeket struktúrálva megbocsátás, illetve megkövetések és egyéb érzelmi struktúrálás mentén készül egy levél, aminek az elején van egy megszólítás, és a végén egy búcsúzás az adott kapcsolattól. És ugye ez egy érzelmi beteljesítést tud létrehozni, hogy sok minden kimondhatóvá válik, ami esetleg az addigiakban nem. De hogy azt sem szoktam ígérni, hogy ez a 7-8 alkalom egy varázsütésszerűen akkor egy gyászt feldolgozhatóvá tesz, viszont eszközöket ad és lehetőséget teret arra, hogy a gyászoló tudjon a gyászával foglalkozni.
1: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket a Dr. Jazziben, Nagy Zsolt pszichológussal, haladó gyászfeldolgozás módszer specialistával. Várjuk vissza Önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Nagy Zsolt pszichológussal, gyászfeldolgozás módszer specialistával, a hamarosan megjelenő Gyásztörténetek, veszteségből növekedés című kötet szerzőjével. Nagyon kevés időnk maradt, de most két olyan hívószó is elhangzott, amit még feltétlenül szeretnék behozni ide a beszélgetésbe. A veszteségdiagram kapcsán egyrészt az jut eszembe, hogy el tudjuk-e, el lehet-e gyászolni, ha egy önreflexióban rájövünk arra, hogy milyen rossz döntések sorozata vitt el minket oda, ahol most vagyunk. Azt gondolom, hogy ez némi önismeretet is feltételez, tehát nem önostorozásra gondolok, hanem amikor összerakom, hogy hogy kerülhettem ebbe a helyzetbe. Mik voltak ezek az elhibázott döntések? Ezt el lehet-e gyászolni?
2: Én úgy gondolom, mint akár az előző példa esetében is, hogy az elvesztegetett idő, vagy önmagam nem választása, vagy az elmaradt lehetőségek, vagy akár egy korábbi énemhez is lehet ez a veszteség levél, vagy kapcsolatdiagram, hogy megszülessen. Tehát, hogy abszolút ezek olyan részek, és nyilván ennek az önismereti úton több olyan hozadéka is van, hogy nyilván meglátom azt, hogy mely működésmódjaim voltak, amik ehhez a viselkedéshez vezettek, de hogy abszolút ezzel, tehát hogy lehet korábbi én részünknek is írni.
1: Még egy téma eszembe jutott, és egy picit itt kikacsintanék egy teljesen másik holisztikus módszerre, a családállításra olyan szempontból, hogy ott nagyon gyakran jelennek meg olyan felmenők, akiket nem is ismertünk, de a tragédiájukat ismerjük. Lépjünk most vissza a gyászfeldolgozás folyamatába, a klasszikus pszichológiai terápiás folyamatokba. A terapeuta és a kliens között van-e annak tere, hogy egy olyan családtaggal, vagy a család olyan részével foglalkozzon a terapeuta és a kliens, akikről biztosan lehet tudni, hogy nagyon tragikus volt az életük, hogy nagyon nagy áldozatot hoztak, hogy tulajdonképpen én egy picit, mintha ezt is cipelném magammal, nem tudok ebből a körből kilépni, mint hogyha a lemenőkön keresztül ez ilyen transzgenerációs módon újra és újra megjelenne. Szóval, hogy egy ilyen nagyon speciális generációkon átfutó veszteséget lehet-e gyászolni?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy kifejezetten a módszernek nem része, de egy hosszabb folyamatban akár a családfára való ránézéssel, annak a megértése és meglátása, hogy miként történt esetleg a veszteségek elgyászolása, vagy el nem gyászolása generációkon keresztül. Az nagyon sok mindent megérthetővé tesz, mert hogyha mondjuk van valaki akár a felmenők között, szülők, nagyszülők között, akinek az életében mi azt látjuk, hogy egy korai veszteség onnantól kezdve az egész életét meghatározta, akkor nyilván előttünk is ez a minta lesz, akár hogy egy gyász, egy örökké tartó folyamat, vagy hogy ebből nehéz, vagy talán nem is lehet kijönni, és hogy ezeknek a tudatos megértésével, felismerésével és átdolgozásával viszont lehet foglalkozni. Nagyon sokszor felteszem a folyamatokban azt a kérdést, hogy egy kimondott gondolat vagy érzés az valóban a sajátja az egyénnek, vagy valakinek esetleg a mástól elhozott érzése, gondolata, amit mondjuk sokat érzett, hallott, és már annyira magáévá vált, internalizálódott, hogy saját magáénak gondolja, de lehet, hogy nem is az övé.
1: Az erre való ráismerés, amikor ezt a kliens felismeri a segítségeddel, az egy nagyon különös pillanat lehet. Ott nagyon sok minden kiszakadhat egyszerre.
2: Különös, megterhelő, de egyben felszabadító is, mert hogy nagyon sok olyan akár önmarcangolást, vagy saját magunk által értetlen viselkedésmódot érthetővé tesz.
1: Megváltoztathatja ez egy ember életét?
2: Megváltoztathatja. Megérthetőbbé tudja tenni. Megérthetőbbé tudja tenni, de ugye utána következő lépésként ott van, hogy akkor még a viselkedésben valamilyen változást célszerű eszközölni, mert nyilván azért az, hogyha mondjuk egy hosszú transzgenerációs mintáról beszélünk, akkor egy ponton túl a viselkedés automatikussá is válik. Hiába nem a miénk, mégis a saját működésünk részévé válik. De hogy biztatni szeretnék mindenkit így zárszóként, hogy lehet a nehézségeken dolgozni, és lehet a nehézségeket fel is dolgozni. Az, hogyha valamilyen nehéz puttonnyal érkezünk, az nem determinál használja azt, hogy a hátralévő időnket hogyan éljük le. Mindig azt szoktam mondani, és tényleg zárszóként mondom, hogy arra nincs ráhatásunk, hogy meddig élünk itt a Földön, de hogy milyen minőségben, arra igenis. És talán ez, illetve az, hogy a nehézségekből is forrást tudunk fakasztani, talán a könyv történetein keresztül adhat reményt és hitet, hogy az élet szép a nehézségek ellenére is.
1: A mai beszélgetésünket annak apropóján kezdtük el, hogy hamarosan megjelenik az első könyved Veszteség történetek címmel, amelyben 25 ember osztja meg a saját veszteségét az olvasókkal rajtad keresztül. 25 nagyon különböző veszteségről van szó. Azt gondolom, hogy ez most egy folyamatnak a kezdete. Egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon jól be lehet fogadni mások történetein keresztül azt, amire esetleg én magam nem láttam rá. De ha valaki szeretne személyesen is találkozni veled, jövő héten szerdán lesz a könyv bemutatód. A honlapodon ugye ez elérhető, mint információ, illetve a könyvhét keretein belül is lehet veled találkozni dedikálás formájában is, és már az őszi gyászkonferencia is formálódik. Úgyhogy én az egyik legnagyobb támogatód vagyok, és nagyon örülök neki, hogy újra találkozhattunk, és remélem még sokszor fogunk.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Marian.
1: Köszönöm Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialistának a mai találkozót. Köszönöm már a megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Szanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.szanitol.hu, a tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést Szombathely szőlősnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson, hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyag tároló tartály rongálódott meg. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Szolnoknál úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzin.

Set Jazz Kovács László készítette. Jazzy. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy. Jazzy Mix. Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzy.

Ezt a Jazzy Mixet Jazz Kovács László készítette. A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazz Fest Keszthelyen.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, mivel elmúlt 10 óra, itt nálunk a 90.9 Jazzin már el is kezdődött az éjszakai műsorunk, a Jazzy Night. A mikrofonnál hajnali 3 óráig Bárány Anna. A szenvedélyes és stílusos hazai előadók között velünk lesz Soma Mamagésa, aki május 29-én kerek évfordulóhoz ért, a 60. születésnapját ünnepelte, és hát az igazság az, hogy a 7 napon már túl vagyunk, de azért innen a Jazzyből a lehető legjobbakat kívánom a ragyogó énekesnőnek, mert Soma itt nálunk énekelni fog. I Put a Spell on You, 1956-os örökzöld ez, Screaming Jay Hawkins és Herb Slatkin műhelyéből. A kezdésben pedig Majsai Gábor, vagyis ahogy a rajongói nevezik, a magyar Tom Jones, ez az én napom. Gáborral a dalt Toldi Tamás jegyzi szerzőként. Jó szórakozást kívánok a muzsikákhoz, töltsék velem az éjszakát, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Garami Funky Stuff 2017-es Funky Train című lemeze is forog. Arról most a Tenyérnyi Kánaán című melódiát választottuk, amelyben Olá Gergő énekel. A kezdésben pedig a Juli, ami Horányi Juli szóló projektjéből zenekarrá nőtte ki magát. Move Your Body, ezt hozom tőlük. Összeállításunk után pedig jönnek az ismétlések, az összefoglaló a Business Classból és a Reggeli Expressből. Tartsanak velünk!

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Gerendai Károly, szigetalapító, üzletember, ugye kiterjedt, el sem mondom, hogy hányféle területen vagy, és mondhatom azt, hogy sziget újra befektető, és sziget megmentő, legalábbis az idei évet azt mindenképpen megmentetted. Jó reggelt, köszi, hogy bejöttél.
2: Jó reggelt, köszönöm, hogy hívtatok.
1: Ugye tavaly a sziget után azért volt egy nagy rémület, mert ugye a külföldi tulajdonos bejelentette, hogy na ő itt lehúzza a rolót, neki ennyi volt, ő nem akarja tovább finanszírozni a veszteséget. Közben én tavaly pont voltam szigeten, és azért sokan mások mondták, hogy ez nem ugyanaz, mint 10 éve, 20 éve, bár mi olyan, mint 10 éve, meg 20 éve. És akkor te végül is összeálltál, csináltál egy konzorciumot, vagy egy csapatot, talán hívjuk inkább csapatnak, mint konzorciumnak, hogy akkor adjunk egy esélyt ennek, hogy ez a tényleg az elmúlt évtizedeknek a szerintem Budapest egyik leglegendásabb eseménye fennmaradjon, tehát 2026-ban lesz sziget. Hogy álltok most? Láttok-e valami problémát? Mik a nagy húzó nevek? Tehát egy picit beszél, így gyorsan bevezetőként, aztán majd kérdezősködöm még tovább. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Hát igazából a lényeget elmondtad, én ugye egyszer csak azzal szembesültem, hogy valóban az a befektető, aki annó tőlünk megvásárolt a Sziget céget, ő nem akar tovább itt a piacon itt maradni, és bezárná a Szigetet is. Ugye korábban már a Balatonszand és a Volt Fesztivál rendezvények sajnos szintén bezárta, és hát ebben a helyzetben azt gondoltam, hogy legalább egy esélyt mindenképpen kéne adni annak, hogy hát, ha lehet ezt sikeresebben jobban is csinálni még, és ezért megpróbáltam visszajönni, és valahogy összerakni részben a meglévő sziget csapatból is egy picit lelkesebb, és egy picit innovatívabb hozzáállású csapatot.
1: Volt rengeteg időd, nem?
2: Hát azt nem mondom, hogy sok felesleges időm volt, de attól még azt gondoltam, hogy megér egy lehetőséget, mégse én ahhoz asszisztáljak, hogy bezárjuk, hanem ahhoz, hogyha lehet, akkor valahogy próbáljunk újabb esélyt adni, és akkor ebbe bevontam azokat a nagyobb partnereit, alvállalkozóit a fesztiválnak, akik egyébként az elmúlt sok évben is szolgáltatóként jelen voltak, és adott esetben vállalkozóként pénzt kerestek a szigeten. Én azt kértem tőlük, hogy most egy picit ebből fektessenek vissza valamennyit, és próbáljunk meg össze rakni egy olyan fedezetet, ami legalább ahhoz, hogy most azokat a szükséges fejlesztéseket, változtatásokat megtegyük, ami kell szerintem ahhoz, hogy újra sikeres lehessen a rendezvény, ahhoz biztosítsunk most tőkeemelés formájában egy ilyen összeget, és azt remélem, hogy ezektől a fejlesztésektől pedig újra valamilyen módon majd egy jobb pályára állhat a sziget. Itt egyébként nem kell a spanyol viaszt elképzelni hozzá, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy részben voltak már bevált korábbi modellek, amiket érdemes megerősíteni, mert valamiért az elmúlt években nem ebbe az irányban gondolkodtak, meg hát persze a mai világ kihívásaihoz is kell alkalmazkodni, tehát mondjuk a mai Z-generáció például a szórakozásánál egy csomó olyan szempontot is figyelembe vesz, amit még az én generációm, vagy akár az utánam következőknek sokkal kevésbé volt fontos, hogy hol tud pihenni, chillezni, wellnessezni, nem tudom.
1: Mobil internet lefedettség még talán nem volt
2: hát
1: akkor a kérdés.
2: Gyakorlatilag mobil internet
1: most,
2: sem volt.
1: Hiba, tehát, hogy ebben...
2: Igen. Hát mások nyilván az elvárások, de azért alapvetően azt gondolom, hogy a lényege a szigetnek az ugyanaz marad, hogy ez egyszerre egy nyaralás, egyszerre egy közösségi élmény, egy kulturális élmény, és nem egyszerűen csak koncertélmények, és ez, amit szerintem a leginkább elszúrtak az elmúlt időszakban, hogy túlzottan erre az elemére koncentráltak, hogy idehozunk világsztárokat, és majd eljönnek és megnézik ezeket a koncerteket, de hát koncertet azt máshol, más körülmények között is lehet nézni, és valahogy azt a részét, hogy mitől több a sziget, mint önmagában ezek a koncertélmények, ezt nem
1: hát,
2: igazán
1: sétálunk át
2: erősítették.
1: A K-híron, az önmagában szerintem ad egy olyan feelinget, vagy egy olyan élményt az embernek, amitől az nagyon más. Tehát a helyszín, most én nem vagyok ilyen világszintű fesztiváljáró, de hogy az egy elzárt külön hely ott a zöldbe, én nem hiszem, hogy sok ilyen lehet a világon, te nyilván sok ilyen helyen lejártál.
2: Hát jártam egy páron, de valóban a szigetnek a helyszíne is, tehát az, hogy egyszerre vagyunk egy világvárosban, de mégis egy gyönyörű park, világban, és így ki tudunk szakadni ebből a városi forgatagból, és ott valamilyen ilyen picit ilyen mesebeli világba csöppenünk, ahol nagyon más értékek mentén működik, sokkal nyitottabb, befogadóbb, szeretettelibb az a közeg, mint a hétköznapok világa. Ezt azt gondolom, hogy ez azért tényleg sok embert megérintett annó is, és azt remélem, hogy újra egyre jobban megérint majd, mert én tényleg azt gondolom, hogy nem az alapjait kell megváltoztatni a fesztiválnak, csak azt helyre tenni a fejekben, hogy mi is az, ami az igazán fontos, és mi az, ami meg a természetes szükséges, mert az, hogy jó koncertek vannak, az egy minimum elvárás kell, hogy legyen, és mindaz, ami ezen túl van, attól lesz sziget a sziget.
1: Azt ránéztem így az árakra, és az az érzésem, hogy akkor nem az az idei megoldásotok, hogy mondjuk duplára emeltétek az árakat, hogy ezzel próbáljátok túlélni a dolgot.
2: Nem lenne szabad, azt hiszem, mert azzal meg kizárnánk.
1: Nem az áremelés volt a fő szempont, hanem egy picit máshogy ugyan próbáljátok csinálni. A felhozatalban azért ugye a zenészek mindig fontosok. Te ki az az öt, akit így nagyon gyorsan ajánlanál, ami kihagyhatatlan?
2: Hát azért vagyok bajban, mert egy részét már ezeknek az előadóknak én se feltétlenül ismerem, most kellett utána néznem, de azért van egy-két olyan, mint a 21 Pilots, vagy mit tudom, a Florence and the Machine, vagy a Zara Larsson, akiket még én is ismerek, de én egy picit arra szeretném pont fölhívni a figyelmet, hogy egyrészt most lesz egy nulladik, meg egy mínusz egyedik nap is, ami egy picit elüt a hagyományos sziget napoktól, egy kicsit más a célközönség is, ugye az egyik nap Ródi János életművét dolgozza föl, 50 fellépő zenész minden generációból, Azáriától Presser Gáborig gyakorlatilag, és tényleg az Illés számoktól, és az István a királyig, a fonográftól. A Brody is a végén föllép, egy blogban a régi zenésztársakkal, Konzsuzsával, Tolsai László, a Szörényi Leventével, de egyébként meg a teljes szakma gyakorlatilag az ő slágerei dolgozza föl, és egy 5-6 órás nagy koncert lesz, ahol tényleg a legnagyobb slágerei hangzanak majd el, úgyhogy szerintem ez is egy izgalmas plusz pont lesz, ami egy picit így színesíti a sziget mellett, ugye a mínusz egyedik nap a sziget előtti vasárnap lesz, aztán pedig a nulladik napon pedig csinálunk egy olyan koncert napot, ami meg a régi sziget hangulatot próbálja meg fölidézni olyan zenekarokkal, akik annó ilyen legendás zenekarai voltak a szigetnek, a Morcsibával, a Fétlesszel, Gorán Bregovicsal, After Party lesz, mit tudom én, amiben ez a régi, hogy mondjam, ilyen tánzdalfesztivál hangulatot idézzük meg. Úgyhogy egy picit azt gondolom, hogy próbálunk ebből is mutatni valamit azoknak, akik régen jártak a szigetre, és szerették, akkor és esetleg szívesen felidéznek. És aztán megjönnek a normál szigetnapok, amik meg hasonlóan az elmúlt évekhez egy nagyon színes programkínálatot nyújtanak, csak arra próbáltunk jobban ráfeküdni, hogy megerősítsük azokat a szolgáltatásokat, egyéb programokat, amiktől a sziget tényleg több, mint a versenytársai, hiszen a világban ezek a fesztiválok általában arról szólnak, hogy jó zenekarok egymás után adnak koncerteket,
1: és aztán,
2: meg van sör persze, és aztán utána az emberek hazamennek, másnap délután visszajönnek, és nézik újra a koncerteket. A sziget az nem ilyen, ez egy ilyen ott lakós, egy hetes, ilyen nyaralós, bulizós közösségi élmény, amiben ugyanúgy benne vannak azok a cirkusztól, a színházig, a táncszínháztól, a performanszokig, az utcaszínházaktól, a nem tudom, sok-sok mindenig, tehát hogy ez messze több, mint önmagában, amit ugye az emberek általában egy fesztiválról gondolnak.
1: Mennyire igazad van, hogy ezek a részek is mennyire, hogy amikor barátokkal dumálunk, a leggyakrabban az a sztori szokott felüljönni, persze mennyire jó volt a Radiohead, a Morcsiba, a Faceless, hogy amikor megpróbálták nekem a haverok megjósoltatni valami jóssal a szigeten, hogy kéne a költségvetést csinálni. Valószínűleg nem kaptam jó tippet, mert ugye nem igazán sült el, tehát hogy ezek az apró nüanszom, amik akár a civilekkel, akár kultúrába, tehát egy normál koncerten nincs az, hogy az ember egyszer csak betéved egy sátorba, hogy cirkuszi mutatvány van.
2: Ez így van.
1: És akkor hirtelen ott elülünk egy fél órát, vagy egy másfél órát, és akkor ott leragadunk. Szóval ezt próbáljátok, ezt fogjátok tudni visszahozni?
2: Hát igen, illetve ezt tudjuk megerősíteni, mert azért az elmúlt években is jelen voltak ezek a dolgok, csak sajnos a hangsúly súlyok nem ide helyeződtek, hanem mindent arra tettek föl, hogy minél nagyobb sztárok. Én meg azt gondolom, hogy az természetes, hogy kellenek minél nagyobb sztárok, de ebből a szempontból akkor még mindig olyan lesz a Sziget, mint az összes többi nemzetközi fesztivál. Miért fog ezért egy angol, egy holland, egy francia fiatal fölülni egy repülőre, és itt megnézni azokat a zenekarokat, akiket az otthoni rendezvényeken is megnézhet.
1: Annyira nem olcsó már a sör Magyarország, hogy azért érdemes legyen repülőre jönni, hogy itt ugyanazt megnézze.
2: Hát így van, tehát ezért azt gondolom, hogy ezt kell elmagyarázzuk, hogy mitől jobb itt megnézni ezeket a zenekarokat, mi minden mást kapsz még mellé, mi az a tényleg egyszerű és megismételhetetlen élmény, amitől a Sziget.
1: Hát ez minden esetre jól hangzik, és akkor az utolsó gonosz kérdésem, és akkor lehet, hogy még egy 10 percet kell, hogy beszélgessünk, hogy elkezdtétek már a 27-et?
2: Nem, hát most párhuzamosan azért már zajlik egyfajta ilyen stratégia alkotás a 27-re is. Egyrészt elindultak olyan folyamatok, amik nem egyik pillanatról a másikra befuthatóak, ezért már az idei évben is sok minden olyan dolog van, ami igazából 27-re fog beérni. Másik részről pedig elindult egy olyan kifejezetten stratégia alkotó, vagy ilyen vízió alkotó folyamat, amiben most minden héten vannak meetingjeink, ami már a 27-ről, vagy inkább azt mondom, hogy a 27-től kezdődő időszakról szól, mert hogy azért most az idei év az egy picit ilyen állatorvosi ló, hogy eleve 3 hónap késéssel kezdtünk bele, ráadásul nagyon-nagyon sok mindent meg akarunk változtatni, vagy tovább akarunk fejleszteni, ezért most egy csomó olyan dolog történik, amit már az első pillanatban láttuk, hogy ez nem fog tudni kiteljesedni már az idei évben, hanem inkább csak elindulunk bizonyos irányokban. Most ezeknek egy részét teszteljük majd az idei évben, hogy mi hogyan működött, és amentén haladunk aztán tovább majd a komplett megújítás, vagy mert azt gondolom, hogy ez messze több, mint egy ráncfelvarrás, amiben most gondolkodunk, és azt remélem, hogy ennek pont azért, mert hogy már most ezen gondolkodunk, ezért már a jövőre tényleg sokkal inkább érezhető lesz a hatása is.
1: Van egy nagyon jó barátom, ő szerintem simán hallgat minket, én kinézem belőle, és ő szokta mindig visszaemlegetni, hogy bezzeg, amikor volt világszínpad, meg amikor volt roma színpad, aztán mástól meg a metásá hallom, hogy például ezek a tematikus sátrak, színpadok, ezek vissza fognak jönni, vagy vissza tudnak még jönni, mert az oké, hogy a szponzorokról vannak elnevezve a színpadok, nyilván ez egyszerűen pénzügyileg ez kikerülhetetlen, de hát attól még utána lehetnek, hogy persze, ezek tematikus, és tényleg megint 20 évvel ezelőttről emlegetjük vissza, hogy a roma sátorban milyen fantasztikus koncertek voltak, és az nekünk úgy hiányzott az elmúlt 5-10 évben, mint egy falat kenyér.
2: Hát lesznek valamennyire új ilyen tematikusabb helyszínek is, de most alapvetően egy más logika szerint próbáljuk tematizálni, és ilyen úgynevezett zónák, vagy ilyen disztrikteket hozunk létre, ahol próbálunk hangulatában, programkínálatában, szolgáltatásaiban tematizálni az egész Szigetet. 11 ilyen kis fesztivált kell elképzelni egy nagy fesztiválon belül, és ebbe az irányba próbáljuk a fejlesztéseket, és ennek része lesz az is, hogy lesznek tematikus helyszínek, de nem erről van szó, hogy minden áron lesz újra külön roma színpad, vagy külön világzenei színpad, hanem inkább ezek a műfajok is jobban szeretném, hogy megjelenjenek, és inkább sávokban, vagy inkább, tehát hogy az igazság, hogy egy picit már így is túl sok helyszín van, tehát majdnem 60 különböző program helyszín van a Szigeten, ami befogadhatatlan, tehát amiben így is állandóan az az érzése az embernek, tehát én hiszek abban, hogy néhol a kevesebb is lehet több, hogyha az jól van megcsinálva, nagyobb befogadó képességgel, jobb előadó, és inkább arra koncentrálunk, hogy legyen egy valamilyen értelmezhető tematikája, hogy mondjuk ezen a színpadon, ebben az időszakban ilyen típusú programok vannak. Azon a színpadon, abban az időszakban olyan típusú programok vannak, és nem mindegyiknek feltétlenül egy önálló színpadot kell fölépíteni, mert egyszerre egy helyen tud lenni a végén a látogató.
1: Na, tényleg egy utolsó kérdés, mert ez minden évben, vagy legalábbis tavaly is ez nagy téma van. Béke van, most nyugalom van, kormánnyal, fővárossal, önkormányzatokkal. Vagy most, azért ez most, is egy ennél bonyolultabb?
2: Hát most éppen úgy látom, hogy béke van, tehát abban most nincs szerencsére már, úgy látom senki részéről bizonytalanság, hogy szükség van-e egyáltalán a szigetre, ebben most már egyet értenek talán a politikusok is, meg a különböző intézmények vezető is, hiszen ez ténylegesen az országnak is számos előnnyel jár, ugye gazdaságilag és turisztikailag és országi másban is sok szempontból. Itt inkább az a kérdés, hogy mi legyen a viszony ebből a szempontból, tehát kell, vagy, tehát én mindig is úgy voltam vele, hogy én nagyon büszke voltam arra, hogy ez alapvetően piaci alapon tud sikeres lenni ez a rendezvény, és életképes, és nem közpénzen múlik a léte, de azért az is látszik, hogy az elmúlt években ugye a piaci körülmények nem olyanok voltak, hogy életben tudjon maradni, ezért majd nyilván ezeket végig kell gondolni, hogy szabad-e és kell-e bárhol ilyen értelemben jobban vagy szorosabbra vonni ezeket a szálakat. Én magam is bizonytalan vagyok, meg szerintem a döntéshozóknak sincs erre ma egyértelmű még stratégiája vagy elképzelése, de a következő időszakban majd ezeket is tisztázni kell, mert azt például el tudnám képzelni, hogy a nemzetközi kommunikációban mondjuk ahhoz, hogy még több turista jöjjön ide, abban érdemes lenne akár együttműködni az illetékes, nem tudom, majd turizmusért felelős területtel és közös kommunikációt végezni, hiszen az egy win-win helyzet mindenkinek, hogyha tudjuk növelni az idejövő turisták számát.
1: Hát ezzel csak egyetérteni tudok, hát sok sikert, jó koncerteket, és hát ugye ma medád napja van, és ilyenkor ugye imádkozunk a 40, vagy imádkozik szerintem a mezőgazdaság 40 nagy része egy jó kis kiadós esőért, talán ez a héten megvalósul, de azért a szigetre maradjon.
2: Igen, ott azért,
1: ott azért ne kívánjunk esőt, addig essen annyi, amennyinek lennie kell, de pont a sziget alatt legyen jó az idő, jó koncerteket, és hát sok sikert. Köszönjük.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc, dőljenek hátra kényelmesen, ha akarnak, akkor a korai időpont ellenére popcorn, vagyis hogy pattogatott kukoricát, esetleg frutit, rapit vagy bambit is kérhetnek a perec mellé. Igen, régmúlt idők moziába invitálom önöket, illetve invitálja önöket Orbán Bori. Egészen pontosan 13-án este lesz egy különleges este, zenei este az Udvari Kamara Színházban, és azért mondtam, hogy dőljenek hátra, mert vegye át a szerepet a szerelem. Bolondulásig szeretne volna jó, ez az est címe. Ez egy Keleti Márton által rendezett film, ugye a Tanulmány a nőkről egyik betétdala, nem kisebb nagyság, mint Latinovics Zoltán, illetve Rutkai Éva is dúdolt a dalhoz, ami Fényes Szabolcsnak és Szenes Ivánnak köszönhető. Na de jóval több dallal várja majd önöket Orbán Bori és Páncél Kristóf, tehát majd az Udvari Kamara Színházban. Beszélgető társunk gyönyörűen, dúdolgatóan és búgóan Orbán Bori. Hogyan válogattatok? Kristóffal válogattatok, vagy ez a te ízlésed, te szíved, te füled?
2: Kristóffal is, illetve ugye az estnek a moderátora Kelecsényi László, aki maga is filmekkel foglalkozik, és amely dalokat nagyon-nagyon szeretek, azok mindenképpen benne vannak, illetve vannak olyan dalok is, amik kevésbé ismertek. Annyi maradt meg nekem, hogy például gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem az adott filmben azt a dalt. Van olyan, aminek nem is találtam meg, így a zenéjét például a YouTube-on keresgéltem, és csak kizárólag az alapján, hogy volt egy bizonyos betét, a dallam betét a filmben, és akkor nem tudom, találtam benne szövegrészletet, és azt megkerestem az interneten, és akkor úgy valahogy összeraktam.
1: Karádi Katalin, rendben van, Sota Irén, rendben van, de te tudsz férfi is lenni, nyilván, mert a színésznek kell is.
2: De különben ez teljesen igaz és jogos, és bár régen annyit nem foglalkoztam így ezzel magával, teljesen érthető, és most már hívom is törekszem rá. Hát például van a Hol van az anyár, és ott természetesen azért Kristóf fogja idézni. Én meg ugye Rutkai Éva szerepébe bújhatok ezen alkalommal, de hogy próbálunk azért erre törekedni már, hogy női dalokat azt mindenféleképpen én a férfi dalokat, meg a Kristóf próbálja így visszaidézni.
1: Nagy merítés volt? Kellett szomorúan búcsút venni olyan daloktól, amik szerinted még szerethetők, csak már nem fértek bele?
2: Viszonylag hosszabb azért a műsor, tehát ha jól tudom, akkor két részes lesz.
1: Igen, igen.
2: És itt azért lesz benne ismertető is. Karádi dalokban egyébként szerintem igen, tehát hogy ott azért ki is kellett venni, hogy azért a kevésbé ismert dalok is elhangozzanak más filmekből, és itt nem csak a karádi dalokra értve. Némiképpen azért kellett így válogatni, de bár azért úgy van a filmbelest meghirdetve, hogy a leghíresebb dalok, én azért tényleg így vágytam arra, hogy azért legyenek olyanok is, amelyeket úgy rögtön tud. Pedig egyébként lehet, hogy ismerősen fog csengeni, mert itt nagyon híres filmekből is olyan dalok fognak hangzani, amik viszont nem biztos, hogy úgy megtalálhatóak mindenütt. Biztos, hogy azért az idősebb korosztály jobban meg lesz azért érintve. De mint maguk a filmek valóban örökzöldek, és nyilván kell ehhez egy olyan alkatnak lenni, aki nagyon szereti ezeket a régi dalokat, a régi filmeket. Tehát, hogy szerintem olyan szempontból ez így univerzális, így tűzfüllel is nagyon-nagyon élvezhetőek lehettek. Hát igen, nem tudom.
1: Ki a szerelem hölgyeké, uraké, kiket vártok?
2: Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, tényleg nemtől és korosztálytól függetlenül. Igyekszünk azért figyelni arra, hogy a műsor ne legyen annyira szomorkás se. De hát ez ugye nyilván benne van a szerelemben annak a milyensége, a szép és az árnyoldala is, de azért nem mindegyik dal szól erről, szerencsére.
1: Máshol is ilyen szomorkás a szerelem?
2: Szerintem igen. A vége biztosan. A kezdetéről is szoktak, úgyhogy az a része is. Itt is több fázisát fogjuk megmutatni. De hát ez tényleg, hát igen, egy úgymond legközhelyesebb téma, és mégis hát ebből merítenek sokan. Tehát így valahogy a dalok is hozzák meg ez a régi millió, ezt az állapotot, ami hát bevallom, hogy ilyen szempontból szeretek a színpadon így ebbe bele bújni, hogy így valahogy a dalok is viszik az embert. Én nagyon ezt a 20-as, 30-as, 40-es éveket szeretem, illetve még a 60-as éveket is. Igen, tehát itt voltak azok a dallamívek, azok a szövegek, ami nagyon megfog. Nem tudom, hogy én még így miként változhatok ilyen értelemben. Az biztos, hogy fantasztikus és csodálatos filmek voltak, és vannak. Nekem ez akkor, ami kicsit így bekattant.
1: Kell-e a ruháddal neked törődni ilyenkor?
2: Igen, én szeretek tényleg az adott esthez méltón felöltözni, amennyire csak persze megtehetem, mert nem tudom, hogy ez általában hogyan sikerül. Tehát igyekszem olyan klasszikus darabokat felvenni, ami esetleg így méltó lehet így a dalokhoz, meg az estnek a hangulatához, meg a közönség számára is, minél jobban meglegyen ez az összhang, amennyire lehetséges és tőlem telik.
1: Köszönjük szépen a külsőre is vonatkozó válaszokat. Az biztos, hogy június 13-án az Udvari Kamara Színházban lesz a Bolondulásig. Szeretni volna jó est. Én lehet jót nosztalgiázni, lehet a szerelemre gondolni, sőt, ezt néha kötelező, meg a jó magyar filmekre, köszönhetően Páncél Kristófnak, illetve a Reggeli Express vendégének, Orbán Borinak.
0: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazz Fest

0: Bepöfögött a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, hozva magával egy születésnapostól egy idézetet. Robert Schumann ugyanis azt írta, hogy az igazi mester nem nevel tanítványokat, hanem csak mestereket. Így tekint rá ezek szerint Szentpéteri Gabriella Szokolai Ádámra, és ők ketten négykezes estet tartanak, nem csak az idézet, hanem a jó kapcsolat mián is. Szombaton este 7-kor az Óbudai Társas Körben 20 év közös munkája érlelődött ki, két művész lesz a pódiumon, a virtuózitás és a szenvedélyes előadásmód találkozik, zene összeállításaik pedig rendre fantasztikus koncertélményt nyújtanak majd, egyrészt Ravel Lúdanyó meséivel, másrészt Sanssonnal, a Tól az állatok farsangjával, aztán Fauré és Debussy is ott lesz, tehát igazán franciás lesz, mert hogy ez a franciás mesék négy kézre sorozat, még egyszer, tehát szombaton este 7-kor Szentpéteri Gabriellával és tanítványával, aki mester, Szokolai Ádámmal. Találkozzanak a generációk, a nyár szóljon az unokák és nagyszülők hangversenyeiről, az 5-ös 10-ben biztosan, szombaton délután 3:30-kor Mozarttal, Vivaldival, Smetanával, Mendelssohnnal, és így a négy évszak elhangzása után mindenki kibékül a generációkkal, a nyári hőségben elálmosodó ember is benne van, és egy ünnepélyes menyegző ugye majd Mendelssohntól, amit a kézenfogott unokák is élvezhetnek és dúdolhatnak majd a nagy szülőkkel az 5-ös 10-ben szombaton 9:30-kor. Aztán pedig lehet és szabad táncolni, 200 év keringőit tárja majd elénk szerdán este 7-kor a Régi Zene Akadémia gyönyörű épületében Király Ádám, és ez a keringő műfaji keletkezésétől kezdve végigköveti, mármint a koncert, egészen a 21. századi kortárs zenéig. Mephisto keringő, Kék Duna keringő parafrázisa, de ott lesz még Kurták Györgytől a Keringő Fantázia névvel filmjelzett darab is, amik eltérhetnek ezek szerint egymástól stílusban, korszakban, dramaturgiailag mégis egyetlen nagyívű keringő kompozícióra készüljenek szerdán este 7-kor a Régi Zeneakadémián Király Ádám jóvoltából. Minden generáció fogjon kezet a másikkal, táncoljanak együtt, ha ez jó tanács, és mindenkinek jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzin.

je ne sois pas seul.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzén, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. 11 óra utáni első blokkunkban hamarosan a Jazzy dalverseny győztes Éliás Gyula énekel Isten veled című számával készültem. A kezdésben pedig Bakó Krisztina énekel, majd mégpedig a saját szerzeményét, amelyben Juhász Attila zongorázik gyönyörűen. Indul a Déli Báb, itt a Jazzy Nightban.

a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Shaibo Day by Day című dalát is lejátszom. A csapat egy 2015-ben alapított formabontó magyar art pop alternatív zenei formáció. Zenéjükben a jazz kifinomultsága, a funk ritmusok dögössége, a rock ereje és a szívszorító elektronikus popos elemek keverednek, nem sokára tehát meghallgathatjuk Day by Day és a Shaibo. A kezdésben viszont a swing hazai hercege Gájár Bálint és a Báj keverő. Jó szórakozást!

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek itt a Jazzén, ez a Jazzy Night. Zenei kalandozásunkat már is folytatjuk, mégpedig egy hosszabb összeállítással, ahol kicsit visszamegyünk a Covid időszakra, amit én magam nem szerettem, egyáltalán nem szerettem, de hogy zseniális muzsikák készültek, az biztos, például a hashtag We Say Thank You, ami Ian Anderson és Leslie Mandoki nevéhez kötődik. Aztán énekel nekünk majd Moore Bernadette Beddy is, most nem a Melody Makerrel, hanem a szóló anyagából érkezik a pletyka. A lemez is csodálatos, nagyon-nagyon szeretem, jó régi már, úgyhogy várjuk az újat. A zeneszerző azon az albumon Fekete Kovács Kornél, aki a lemezen közreműködő Modern Art Orchestra vezetője is egyben. A kezdésben pedig egy klasszikus, Gershwin műhelyéből a Summertime Bihari Bence előadásában Henter Mónika énekel. Jó szórakozást kívánok, ne feledjék, a Jazzy Night éjfél után is folytatódik.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes keddi hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. Hamarosan Kolman Gábor vezetésével a Budapest Jazz Orchestra játszik, velük Mark Blake énekel a Tangerine című melódiában. A kezdésben pedig Mihalik Ábel, vagyis Abel Label, és Senna, az Airi Mafia front énekese. Kettőjük duettje a Cruelty címet kapta. Ezzel indítunk, tartsanak velünk, érezzék jól magukat, ez a Jazzy Night.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol hamarosan Szulák Andrea énekel, mégpedig a kvintetje élén. Egy örökzöldet játszom Andiéktól áprilisi tréfa címmel, és Szulák Andrea a múlt héten egy hatalmas sikerű teltházas koncertet adott, és ne felejtsük el, hogy a Halhatatlanok társulatának is a tagja lett, nagyon sok szeretettel gratulálunk. A kezdésben egy instrumentális muzsika Sipos Csaba előadásában, éjszaka a kertben. Jó szórakozást!

Folytatódik zenei utazásunk a stílusos és szenvedélyes hazai muzsikák között, hiszen ez a Jazzy éjszakai műsor a Jazzy Night. Hamarosan Torres Dani és Voga Viki 2022-es duettjét is lejátszom, The One in Your Life címmel. Aztán a magashegyi Underground 2016-os Talált tenger című lemeze is forog, arról most a Végtelen kékség című melódia. A kezdésben pedig egy örökzöld, Szakály László és S. Nagy István szerzeménye, az Árva fiú, az előadó a Malek Andrea Band. Jó szórakozást!

0: Vissa soha többé nem kereste senki.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

last song I ever write to you.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

sokkal többet kaptam tőle, mint amit adhatnék neked. Hisz minden kincsnél többet ér,

couple to be my két kezed öröki szeretlek gyermekem. Nincs olyan perc, mikor nem vagy velem. Nincs olyan

kezed. Örökké szeretlek, gyermekem. Nincs olyan perc, mikor nem vagy velem. Nincs olyan hely,

0: oké, szeretlek, gyermekem. Oh, yeah. Szerintem piszok jó.
1: Nagyon kellemes hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzén, egy óra után is folytatódik a Jazzy Night, a mikrofon mögött Bárány Anna. Nem sokára a Melody Maker formáció szórakoztat minket, legfrissebb daluk szól majd a Robban a diszkó, és érdemes követni a csapat Facebook oldalát, mert koncerteken még zseniálisabb a csapat, mint így felvételről. Így sem rossz, de azért keressék őket élőben is. A kezdésben pedig a Latin Duo, vagyis Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor, a két gitáros legendától a Latin Queen szól. Itt a Jazzén.

a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Sipos F. Tamás is énekel, saját szerzeményét választottuk tőle, De unom már címmel. A kezdésben is egy legenda, Hauber Zsolt, az ő nevéhez fűződik a Bourbon Street, az angol Tears for Fears 1985-ös dalának feldolgozását választottuk tőlük, ez az Everybody Wants to Rule the World. Jó szórakozást, itt a Jazzy.

Kellemes keddi hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Varga Lévius vezetésével a kutya vacsorája is szerepel. Lévius-t ugyan talán többen a Quimby-ből ismerhetik, de itt most a szerelem csapatával játszik, ez a Kiss the Loser, mármint hogy ez a dal címe, és Lévius-ékat, ha nem is a teljes formációt, de a Varga Lévius showbandet most csütörtökön, június 11-én a Lomb Fesztiválon Budaörsön élőben is meghallgathatják. Aztán ha már a Quimbyt emlegettem, akkor Kis Tibi is énekel, mégpedig Pásztor Anna gyönyörű szerzeményében érkezik Márti dala, egy emlékezés, hiszen Fésűs Márti első vonalas, első soros Anna and the Barbies rajongó volt, nagyon-nagyon fiatalon hunyt el, az ő emlékének ajánlotta Anna ezt a dalt. A kezdésben csellójáték Kalmus Feliciántól indul a Mana Mana, itt a Jazzin.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a diéta. Minek őre ment?

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élni.
2: Jesse, együtt vagyunk.

vagyunk tükrök keresztüzében. Álmainkat felülírja a valóság, de helyébe mindig új álom magokat szór, az öntözést viszont már ránk bízza. A cél is csak egy állomás, amit kergetünk, míg el nem érjük, de addigra már nem is érdekel annyira, megyünk is tovább. Tényleg jó lenne tudni, mit hoz a jövő? Akkor hogy tanulhatnánk a hibáinkból? Ha nem kerülünk padlóra, honnan tudjuk, milyen onnan felállni? Ha minden terv szerint megy, akkor hol marad a spontaneitás? Van, hogy nem jön össze, amit kitűzünk magunk elé, és van, hogy pont erre van szükségünk. Ami miatt sírunk sokszor, a

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vladimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.